hogy igaz volt minden, minden szó, amit elhittem, ne leget hozz, hogyha fázol, szeress úgy, ahogy kívánom, hazudj még nekem.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Retro Rádióban.
2: Egyre melegebb érkezik, nincs krízis helyzet az energiaellátásban, fontos az élelmiszerbiztonság szörp készítésnél. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Fokozódik a kánikula, holnaptól harmadfokú hőségriasztás lép életbe, ami komoly egészségügyi kockázatokkal jár. Kiemelten figyeljünk a sérülékeny csoportokra. Él a vörös kód is, ilyenkor a szociális intézményeknek minden rászorulót fogadniuk kell. Az egész országban tűzgyújtási tilalom van érvényben, a hétvégi kamionstopot pedig részlegesen feloldják szombat este 10-től vasárnap reggel 6-ig. Az energiaellátásban nincs rendkívüli beavatkozást igénylő krízis helyzet, ezt Kádár Pál, a Védelmi Igazgatási Hivatal főigazgatója mondta. Hozzátette, az eddigi csúcsidőszakhoz képest 95%-os az energiafelhasználás Magyarországon. Beszámolt arról is, hogy a hőség miatt számos helyen vízosztópontok és párakapuk működnek. A feladatokban már több mint 2000 ember vett részt. Az áramellátás biztonságának növelését segítő pályázat nyílt meg, 1,5 milliárd euró áll rendelkezésre uniós forrásból, jelentette be a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István jelezte, a beruházásokkal 5000 megawattnyi új, elsősorban megújuló energiatermelő kapacitás előtt nyitják meg az utat. A programban például okosmérők telepítésére is lesz lehetőség. A nyári hónapok beköszöntével egyre többen készítenek különféle gyümölcsszörpöket és virágkivonat alapú szörpöket. Nagyon fontos, hogy ilyenkor is tartsuk szem előtt az élelmiszerbiztonsági szempontokat. Erről Helik Ferenc, a Nébih élelmiszeriparért és élelmiszerbiztonsági ellenőrzésért felelős elnök helyettese beszélt rádiónknak.
3: Nagyon oda kell figyelni a személyi higiéniára, a környezeti higiéniára, és mindenképpen olyan alapanyagokat használjunk, amik sérülésmentesek. Folyóbővízben mossuk el ezeket a gyümölcsöket. Az is fontos, hogy a üveget előtte gondosan mossuk ki. Tartósítási folyamatnál kritikus pont az, hogy megfelelő hőmérsékletet érjünk el, tehát legalább 80-85 Celsius fokon kell a hőkezelést végezni, hogy a későbbiekben ne legyen romlás ezeknél a termékeknél. Jelöljék a terméket, hogy mi van benne, és mikor készült, és mindenképpen száraz, hűvös helyen tartsuk ezeket a termékeket.
2: Folytatódik és fokozódik a kánikula, sok napsütésre számíthatunk, csak a középső és az északkeleti tájakon lehet több felhő az égen. Csapadék nem lesz, és a szél is gyenge marad. A nagyon erős UV-sugárzás miatt 11 és 15 óra között kerüljük a tűző napot, és gondoskodjunk a fényvédelemről. 33 és 38 fok között alakulnak a csúcsok, hajnalra 14 és 20 fok közé hűl majd a levegő. Szombaton tovább melegszik az idő, vasárnap pedig már 40 fok is lehet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádióján.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Retro Rádióban.
2: Összehangolja a kormány a hőséggel kapcsolatos védekezést. Ne pazaroljuk a vizet feleslegesen, jól vizsgáztak az olasz rizlingek. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Rendkívüli hőség jön a hétvégén, összehangolt védelmi tevékenységet rendelt el a kormány. Magyar Péter kormányfő irányítja a védekezést, őt egy koordinációs testület segíti, amelyben részt vesz több minisztere is. Az extrém időjárás miatt rendkívüli tájékoztatás jön. A miniszterelnök azt kérte az emberektől, hogy vegyék komolyan a hatóságok kéréseit. Magyar Péter azt is közölte, hogy az államigazgatásban jövő héten hétfőn és kedden, ahol lehetséges, biztosítják a home office munkavégzést. A megengedetthez képest 10-20 km/órás sebességcsökkentésre van szükség a vasúti és hévvonalakon. Az extrém meleg miatt ugyanis nagyon felforrósodnak a sínek, mondta a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid arról is beszélt, ha egy IC-kocsiban nem működik a klíma, lehetőség szerint kiveszik a forgalomból és igyekeznek pótolni. Tartalékszerelvényekkel készülnek, de szükség esetén felajánlják az utasoknak az első osztályú kocsikat is. A tudatos és takarékos vízhasználatra figyelmeztet a Magyar Vízi Közműszövetség. A tartós kánikula miatt az ország több településén korlátozták a vízhasználatot. A megnövekvő fogyasztás és a hálózat túlterheltsége további problémákhoz is vezethet, mondta rádiónknak Kreitner Krisztina, a szövetség szóvivője.
3: Ne bánjunk pazarló módon ezzel a természeti kincsel. Locsolásra például nem csak vizet használnánk, hanem az otthoni fúrt kutakat, vagy az összegyűjtött csapadékot, esővizet. Mikor esik, akkor próbáljuk meg összegyűjteni. Csökkentsük a növényzet locsolására használt ivóvíz mennyiségét is. A locsolás gyakoriságát lehetőleg locsoljunk reggel, akkor a hajnali órákban mellőzzük az ivóvízzel történő formentesítést, ne csak vízzel oldjuk meg, hanem más alternatív módokon.
2: Kiválóan szerepeltek az olasz rizlingek a Nébih ellenőrzésén. A Supermenta termékteszten ezúttal 27 tételt vizsgáltak a nagy kereskedelmi láncok kínálatából, különböző borvidékek tavalyi évjáratait. A szakemberek nézték a borok alkohol és cukortartalmát, a sav és kén-dioxid mennyiséget, a címkéket és jelöléseket. Egyetlen tételnél sem találtak hiányosságot vagy hibát. A következő napokban egyre melegebb lesz, fokozódik a hőség. Sok napsütés mellett csak a középső tájakon és északkeleten lehet némi felhő az égen. Esni sehol sem fog, és a szél is gyenge marad ma. Nagyon erős lesz az UV-sugárzás, 11 és délután 3 között ne tartózkodjunk a tűző napon, és gondoskodjunk a bőrünk védelméről is. 33 és 38 fok között alakulnak a csúcsok, szombaton és vasárnap még nagyobb lesz a forróság, 40 fok is lehet.
1: Retro Rádió közlekedési hírek.
2: Vezessenek mindenütt körültekintően és óvatosan, a hőségriadó miatt a következő napokban fokozottan figyeljenek arra, hogyha hosszabb útra indulnak, csak elegendő üzemanyaggal tegyék. Legyen a kocsiban ivóvíz, frissítő, esetleg nedves törölköző, arra az esetre, ha torlódás alakulnak ki, vagy éppen teljes útzár lépne életbe, figyelmeztet az Útinform. A hétvégi kamionstopp időtartama módosult, vasárnap 6 és 22 óra között lesz érvényben. A gyorsforgalmi utakon továbbra is kell számítani korlátozó intézkedésekre a munkálatok miatt, az M1-es szélesítési munkái miatt, például Budapest felé Biatorbágy és az M0-ás autóút csomópontja között a főváros felé vezető sávokat lezárták. A 19 és 17-es kilométerek között a forgalmat a szemközti oldalra terelik, ahol irányonként két-két sávon lehet haladni.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli show-ja itt a Retro Rádióban. Ez a

0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli show-ja, a Bocskor. És benne a legjobb pillanatok újra. Ez a Bocskor! Bocskor Best of.
1: Sziasztok, Attila vagyok. Mára is összeválogattam nektek az elmúlt időszak kedvenc pillanataimat.
2: Na, gyerekek, anyósülés, ez a fő témánk. Érdekes, hogy most itt az autó tényleg többször körül jártuk már. Egy nagyon érdekes hely az autóban. Aki vezet, az tudja, hogy egy furcsa hely, furcsa az elnevezése is, mert ugye itt megvitattuk, hogy miért anyósülés.
3: Igen, hát ugye van a kedvesebb verzió, amikor ugye az anyós mellett be akarsz vágódni, és akkor őt ugye odaülteted magad mellé, és akkor viszed jobbról. Balról.
4: Ez az a sztori, amit neki mondasz, hogy ő azért üljön oda,
3: így
4: ugye?
3: Így van. A Lacika pedig ugye mit mondod? Hogy
2: az autó a legveszélyesebb hely, és hogyha belém rohan egy Ikarus, legyen ott az anyós.
3: Igen, és egyébként utána néztem, hogy így van, és azt írja a népi hagyomány, hogy igen, mert hogy őt a legkönnyebb pótolni. Igen. De ez hát csúnya, ezt írták, ezt nem én mondtam.
2: De a lényeg igen, szóval egy picit, hogy a anyós ülés, csak a mi nyelv használatokban hívják így szerintem, de ez tényleg akkor ilyen katapult üléssel is lehetne egyelő, hogy meghozó egy kart is kilövöd az űrbe. De alapvetően ez semmi más, mint a jobb egyesülés. És a jobb egyes ugye azért van, hogyha mész és autózol, akkor valakit ott el tudsz vinni, ha főleg a kettesben vagytok, az nem hátraül, csak a sofőrje vagy, hanem melléd ül és dumáltok, nem?
3: Igen.
2: És most találtunk egy cikket, képzeljétek el, a Guessing Headlights nevű autós közösség 2000 embert megkérdezett arról, hogy milyen idegesítő szokások vannak, amelyek az anyós ülésen ülők, amelyeket azok elkövetnek. És ezt beszéljük meg, ez 5 pontban majd megbeszéljük ezeket. Csak most arra vagyok először is kíváncsi, hogy többnyire az anyós ülésen, Gyuri, neked még volt valami jogosítványod és autód is.
4: Igen.
2: Hogy ott kit vittél, ha vittél egyáltalán?
4: Szinte kizárólag az aktuális páromat, aki volt éppen.
2: Akkor neked ez egy jó emlék az anyós ülés.
4: Aha, igen. Igen, általában olyan ült ott, akinek örültem, hogy ott ül. Hmm. Igen.
2: Semmilyen negatív tapasztalatod nem volt, alig várta, hogy hazaérjen veled, levetkőzhessen.
4: Én mindig ezt reméltem, hogy így van, de volt, aki nem tudott viselkedni.
2: Volt, aki ellenállt?
4: Nem.
2: Meséld a rossz emlékeidet.
4: Én volt, aki kellett mondanom, hogy hát addig nem megyünk haza, amíg. Nem, volt, aki nem tudott viselkedni egyébként, tehát aki nem érezte a szabályokat, hogy hogy kell az autóban úgy viselkedni, hogy ezért nagyon otthon érezte magát. Uh-huh. Ez elő tudott fordulni, igen.
2: Most akarsz beszélni róla?
4: Nem, kicsit később is tudok.
2: Tudsz, jó. Oké, okay, Évi, te?
3: Én nyilván édesanyámat szoktam vinni mai napig, meg néhány...
2: De miért viszed egyébként, mert nem találod oda, vagy... Nem, komolyan kérdezem, vagy nehezen jár, nem, vagy egyszerűen szereted autóztatni?
3: Nem, tehát hogy szeretünk együtt menni, tehát hogyha például a testvéremet meglátogatjuk, akkor ő ül mellé, mert akkor el kell mesélni, hogy mi történt az elmúlt, nem tudom, időszakban, tehát például őt mindig előre ültettem, és ott van mellettem, mm-hmm. Pedig most, hogy így nyilván rájövök arra, hogy a legveszélyesebb hely, akkor hátra tenném, de aztán meg a barátaim is beülnek, tehát én az a lényeg, én mindig vezetek. Mm-hmm. Tehát hogy én nem szeretem, hogyha én az anyóson ülök.
2: Aha.
3: Úgyhogy ezeket az embereket szoktam hordani.
2: Én többnyire ugye üresen járok, tehát hogy lehetőség szerint senki nem üljön, sem mellettem, sem mögöttem.
4: Igen, téged már az zavar, hogyha valaki beül mellé, tehát akkor megváltozik a viselkedésed is, meg minden, ezt szoktuk érezni. Igen,
2: igen. Ez egy prémium autó, ne haragudjatok, és...
5: Nem haragszunk.
3: Egyáltalán.
5: Olyan egyenes háttal ültem én az előző kocsitban is 10 percet, hogy...
2: Tényleg nem mertél hátradőlni, tény.
3: Hát igen.
4: Még a homloka is gyöngyözött a netnek.
5: Jézusom, mondom, egy ilyen autóban ülni. Tehát tényleg én megadtam a tiszteletet, mert...
2: De semmi bajt nem csináltatok, de nehogy azt higgyétek, hogy bármi rossz emlékem van veletek kapcsolatban.
4: Lacika sem.
2: Lacika mindig rizikós, mert valami kiúlik a zsebéből, a szájából, tehát ez is, és fehér a bőrülés, tehát ezt ne felejtsük el.
4: Ja, hogy még olyan veszélyek is vannak, hogy nehogy a fehér bőrüléssel legyenek
2: gondok? Hát persze, de amikor Lacikából kiúlik, vagy kifolyik. Tehát, és mi van? Hát azért ez veszélyes.
5: Az enyémbe se
2: nem adható, hogy vissza a hovány úrnak.
4: Ez nem az, aminek látszik, Hovány úr, ezt nem lehet mondani.
3: Lacika ült ott.
2: De mégis azért ezzel röhögtök, meg itt lehet rajtam nevetgélni, csak az a helyzet, hogy a Gyuri sokkal többször ült az én anyósülésemben, mint én az övén.
4: Ez mondjuk teljesen igaz.
2: Na jó, tehát akkor mind vitatkozunk.
4: De milyen vagyok egyébként, mint anyósülésem?
2: Egyébként ülő. Nagyon-nagyon körültekintő és udvarias.
5: Hát veled.
4: Szinte rettegő.
3: Igen.
2: De ennek mindegy, hogy félelemből csinálod, de azt ami jó. Tehát, hogy...
4: az az igazság, hogy jó, profin félek, tehát abban jó vagyok.
2: Nekem ez tök mindegy. Viszont Anett, te ugye évekig hurcoltad, cipelted Gyurit be ide a rádióba, volt egy randi pontotok hajnalban, és akkor behoztad ide.
4: Ez a hurcoltat, cipelted eleve már egy ilyen rossz kifejezés.
5: De ez az igazság.
4: Közösen érkeztünk.
5: Közösen, persze. Mentem
2: akkor, ezek közösen be is szállsz az autóvásárlásba. Akkor közös.
5: Tankolunk
2: együtt. Meg tankolunk
5: együtt,
2: igen.
5: Szóval, hogy hát veled nagyon, vagy nálad nagyon jól viselkedett, nálam azért elengedte magát jó néhányszor. Tehát, hogy voltak olyan pillanatok, amikor azt éreztem, hogy lehet, hogy nem is az enyém ez a kocsi, hanem a Gyurié. Tehát,
2: de ez mit jelent? Beleszólt, vagy ezen túl kényelmesen helyezte el magát, levette a cipőjét? Tehát, hogy...
5: Hát nem, a cipőjét szerencsére nem vette le, de mindenbe beleszólt, ami létezett.
2: Pedig ő sem egy nagy sofőr, tehát...
5: De mégis annak érezte magát.
4: Hát de várjál, hát bevontál ebbe a csapat munkába. Hát amikor kérdezted, hogy jó sebességben megyünk-e, meg milyen táblát hagytunk el éppen, akkor azt gondoltam, hogy azért szükséged van arra, hogy együtt legyünk.
5: Hogy közösen vezessünk, tudod. Nem, de
2: és
5: hát
2: minden nap ugyanazon az útvonalon,
4: persze,
2: ugye?
4: Persze.
5: Minden nap, igen. Igen, igen, és ő azért láttad ezt a táblát? Mondom, láttam.
2: Na jó, pont erről fogunk most beszélni, majd ezt folytathatjátok mindjárt, mert megnézzük, hogy mi az az öt pont, amit az anyós ülésen ülők leginkább elkövetnek, és a sofőrök agyára mennek. Jó? Nézzük meg, hogy alulról indulunk, az ötös pont, ez a felesleges pánikolás. Tehát minden kanyarnál megijed, nem tudom, tehát mindig jajgat.
3: Igen, és a kedvencem a pánikfékezés. Megvan?
2: Aha,
3: tehát ez azon, tehát vagy megnyomja ő is a lábával a féket, megfogja ugye az ajtót is, bekapaszkodik, és megkérdezett, hogy mi a baj? Nem láttad? Hát elláttam, azért fékeztem. Tehát, hogy de ő előre akart fékezni, miközben te érzed az autót. Én ezen teljesen ki vagyok. Tehát, hogyha nem bízol bennem, szállják ki. Nekem van egy-két ilyen barátom, aki...
2: Igen, de azért mindenkinél más, aki ugye mindig az pánikfékez, akinek van jogsíja melletted. Mert ugye az nyomja automatikusan
4: a reflexből. Igen,
2: de hogy azért mindenkinek más például a követési távolság. Tehát ez akármennyire megvan nagyjából határozó izé, de te lehet, hogy sokkal szűkebben tartod, és neki ez már, jaj, ez már túl közel van valaki. Éppen nagyon távol tartom magamat.
4: Igen,
2: előző
4: te egy ilyen klasszikus nyugodt vezető vagy, de ültem én már olyan kolléga mellett is, aki úgy vezetett a belvárosban, mintha egy gokárt versenyen
2: igen,
4: lenne.
2: Igen.
4: És akkor ott reflexből tényleg én is nyomtam a fékhelyén.
3: De az úgy, hogy férfiak vezetnek így?
4: Igen.
3: Mert én is ilyen távolságtartó vagyok, mint a Gábor, de a férfiaknál én nagyon sokszor ültem anyosan, úgyhogy be akarnak vágódni azzal, hogy neki akarunk menni a másik. Hanem oda akarok érni.
4: Igen. És akkor már nehéz kiszállni, amikor ekkora tempóban vagyunk, mert nem tudom azt mondani, hogy tegyél ki.
2: A férfi vagy a nő pánikol inkább anyós ülésen?
5: Szerintem a nő.
2: A nő hisztisebb? Nem a férfi?
4: Férfi. Férfi nő mellett.
2: Férfi nő mellett?
4: Igen.
2: Aha.
5: Tényleg? De érdekes.
2: Hát a Csabi milyen, amikor melletted ül?
5: Hát én általában csak akkor viszem a Csabit egy buli után, amikor elalszik. Tehát beül a kocsi.
4: Csabi a legnyugodtabb.
5: Ő 3 percen belül alszik.
2: És akkor nem szól bele.
5: Nem,
2: nyilván.
5: Nem.
2: Okay. Nézzük a következőt. Maszatos vagy büdös étel fogyasztása az autóban. Ez ami nagyon idegesítő őket. Na. Gyerekek.
5: Hát
4: más autójában ezt csinálni, az tényleg para. Tehát, hogy az olyan, mint a szőnyegére rámenni cipővel.
3: Tehát az, aki eszik az autómba, az be se üljön. Az a kedvencem, beülhetek vele? Nem. Megegyem? Igen.
2: Abszolút.
3: És akkor megvan sértődve.
2: Hogy jut eszébe? De maszatos vagy büdös, de jön még a morzsálós.
3: És a csöpögős.
2: Hát a csöpögős a fagyi eleve.
3: Hát...
4: Kinek milyen tiltólistás kaják vannak, amire látod, hogy na azzal biztos, hogy
2: az
4: nem.
2: Összes ilyen Meki ablakon kiadott szar. Tehát, hogy minden, amit egy Meki ablakon adnak ki, egy McDrive-ban, az tilos. Akármilyen papírtálcát adnak alá. Meg 80 dizét. Szalvétát.
3: Hát én a múltkor voltam közétek egy ismerősömnél, és disznótoros volt. És mondta, hogy ha hazaviszed, mondom, biztos, hogy nem. Hát mondom, még megyek dolgozni, és estig ott van. És például azt sem teszem be az autóban.
2: Hogy a szaga ott terjedjen.
3: Nem, mondtam, hogy akkor tudom elvinni, ha egyből megyek vele haza, hogy tehát nem bírom én se. És a morzsa az teljesen ropi, de nem morzsál, úgy eszem. Az a mondat, tudod?
5: Igen. De ti nem is szoktatok?
2: Igen, nem morzsál, ugye. Az más, mert az enyém. Tehát nem most, bocsánat, itt lesz egótrip, igen, lesz egótrip, tehát az autó az enyém, abból induljunk ki, az autó nem úgy, ahogy a Gyuri felfogja, egy közösségi tér, hogy ez a ti közös projektetek, a közös utazás, az egy közös kaland, ez a mi életünk közös része, nem, az autó azé, aki benne van a forgalmiban, az autó az enyém.
3: És aki fizeti a benzint, és aki takarítatja.
2: Aki fizeti a benzint, takarítatja, aki adót fizet érte, aki megvásárolta.
3: Így van.
2: Tehát nincs egyenjogúság az autóban, messze nincs.
3: De miért Gyuri? Gondolja de egyébként más?
4: Ez teljesen így van. Tehát, hogy aki az autó, nyilván ő a főnök. Tehát ez tök oké.
3: Én miért nem éreztem soha?
4: Hát mert segítséget kértél azért.
3: Persze, igen. Rá volt írva az arcomon, hogy segíts kérdés.
4: Nem, mondtad is, Gyuri, szállj ki, és integesd be, hogy tudok beparkolni, meg ilyenek. Tehát mondtad is, nem csak az arcod.
3: Ne kamusz, akkor hazug.
2: De a Gyuri azért többször mondta azt, hogy ugyanazon az útvonalon jöttök minden reggel, bár sötét van, de nagyjából az Astoria környékén el szoktad veszteni a világod.
3: De ez nem azért, mert nem tudok
4: vezetni. És ilyenkor szoktam mondani, hogy Gyuri most mondd, hogy merre,
3: Az Astoriánál. Nem, hát.
2: Pedig ez egy viszonylag jó orientációs pont.
4: Ki van világítva minden, igen.
3: Nem mindig volt ez így. Hozzáteszem, nem tudom, hogy a Gyuri miket hazudozik itt össze-vissza, mert hogy pontosan szerintem én egy jó vezető vagyok. Tehát a bárki ült mellettem, mindenki azt mondta, hogy jó.
2: De ha minden reggel vannak kérdéseid az útvonallal kapcsolatban, akkor nem vagy jó.
3: De miket hazudoztál?
4: Addig volt a legtöbb kérdés, amíg manuális váltós autója volt, de utána már kevesebb.
2: Tehát nagy egy ilyen kérdés.
4: De, jó vagyok kettesben, vagy váltsak már?
2: De miért a Gyuritól kérdezel, miért hívsz fel?
3: Nem akartalak reggel 5:30-kor
4: hívogatni. Szia, bocs, itt vagyunk az Astoria kettesben vagyok, szerinted.
2: Hát akkor hallom a motor hangján.
3: Hallgass meg, bocsi, válthatok.
2: Ne a Gyuritól kérdez. Na jó, hármas. Vezetésre panaszkodás. Tehát amikor folyamatosan kritizálják a te vezetési stílusodat, ott a jobb egyből.
3: Ne szóljon bele.
2: Igen, de hogy van ilyen?
3: Van. Hát hogy ne lenne? Hát egyrészt, itt jön az, aki tud vezetni. Hmm. Tehát itt nagyon fontos, hogy legyen jogosítvány, akinek nincsen fogalma nincs. Tehát, hogy panaszkodik arra, hogy vezetsz, meg a többiek hogy vezetnek, és ő mutogat helyetted be valakinek. Na, attól ki vagyok. Tehát én azért nyilván, ha véletlen felismernek, akkor ne lássa már valaki, hogy a mellettem ülő olyan dolgokat mutat ki az ablakon, meg lehúz, és nem láttad, hogy jövünk?
4: Hát igen.
3: Ez nagyon kellene.
4: Én ezért voltam mondjuk anyósülésen pánik helyzetben, mert volt olyan párom, akinek rendszeresen szokása volt, és mondtam, hogy hagyja abba, mert én kell, hogy majd megoldjam a végén, amikor majd leszorítanak.
2: Igen, bemutat, és akkor leszorítanak, és eljön a baseball ütős izé, a trikós.
4: Így van.
2: Arra látsz, és akkor neked kell megoldani.
4: Majd ül az anyu, ül a kormány, és mondja, most szállj ki. És ez lesz.
3: Igen.
4: Tudod?
3: Igen.
2: Na jó, Anette...
5: Nekem a volt férjem ilyen volt, ez a bemutogatós. Mentünk a Váci úton, és valaki dinamikusabban vezetett, mint én, és megpróbált leszorítani, akkor ő mutogatott, és én ugyanezt, amit a többiek mondtak, hogy azt éreztem, hogy figyelj, itt maradok egyedül, lenézi a rendszámomat, megkeres, és agyon ver. Tehát azért mennek.
2: Nem. Másképp szokott lenni. Leszorít, kiszáll, és oda megy a férjedet, kirángatja, és agyba főbe rúgja. Tehát, hogy ez csak neked ilyenkor nem szabad kiszállnod, hanem maradj és várd végig.
3: Szerintem hagyj tovább.
4: Tárcsázd a mentőket, hogy előbb kiérjenek, annyit tud segíteni.
2: Egyébként más ne csinálj. Ezt végig kell várni.
4: Ja, és zárd magadra a kocsit, az fontos.
2: Következő. Szemetet hagy maga után. Tehát, amiről beszéltünk részben, összemorzsázod, de akár teleszemeteltülés. Kinek milyen szabály van a kocsiban?
4: Mesélj.
2: Szemetet illetően.
4: Mesélj erről te is.
2: Azért. Nálam az biztos, hogy nyilván ilyen meki, ilyen burítók, meg ilyenek nem men. De az se, hogy mit tudom én, kér egy rágót, és akkor a papírt az berakja oldalt az ajtónak a izébe. És ezt nagyon sokan teszik. Vagy egy kis palackot ott hagy. Kis ásványvizes palackot. És aztán arra nem nézek rá heteken keresztül, és egyszer csak ott látom, hogy ott van. De ezt tudod, mit jelent? Hogy ő az én autómat egy szemetes kosárnak nézi.
4: Igen, nem tiszteli, ez a baj. Uh-huh.
5: De miért? Én például nekem ez akkor rossz szokásom, én szoktam ott hagyni, amikor anyósülésen ülök, de azért, mert hogy én otthon érzem magam a Csabi kocsijában, tehát hogy ha eszembe jut, akkor kiveszem, de volt már olyan, hogy beültem egy héttel később, és akkor kérdezem, hogy ez ki, és mondta, hogy te hagytad itt.
4: Ki ez a vodkás üveg?
5: És mondta, hogy te hagytad itt, és várom, hogy kiszed, vagy takarítsd ki a kocsimat, és akkor meg voltam szégyenítve, de jogosan akkor ezek szerint.
2: Teljesen.
3: A felismerés. Hát nyilván én például a papír zsebkendőtől is ki vagyok, ha ott hagyják. Tehát mindentől ki vagyok, de azon gondolkodtam most, hogy miért a szemetet hagyják ott, miért nem hagynak ott egy kis pénzt, hogy kösz, hogy elhoztalak, jöhettem veled az úton. Az érdekes, hogy azt nem hagyják ott. Tehát meg ilyen kész.
2: Mi nem hagytál nekem Spanyolországban, én adtál egy kis pénzt.
4: Cukorkát bontogattunk a hátsó ülésen, nem pénzt. Hát ez
2: te is ott hattad a palackodat, meg nem tudom, a Lacika, amikor múltkor volt, ő is már mit hagyott ott, nem tudom, narancsokat, meg...
3: Igen, és...
4: Narancshéjat, minden.
2: De te miért nem hagytál pénzt ott?
4: Tényleg? Nem tudom, valahogy ott a kocsiban nem számoltam pénzt, hogy ott felejtsek, soha. Meg ilyenek. Ez valahogy így alakult.
3: Hm. Mert neki természetes.
2: Ilyen vagy... tankolásnál ott volt, csak hátul ült és várt.
4: Nyomkodtam a telefonon.
3: Igen, és az is nem, tehát hogy megkérdezni, hogy ha már együtt mentünk, ne fizessek? És nyilván nem arról van szó, de a szemetet ott hagyja, bepakolja, a csoki papír.
4: Nálunk
3: a csoki papír, igen. Aminek tudod, nem tudod úgy összehajtani, hogy véletlenül valami ne legyen csak is.
2: Na jó, az első egyébként anyósülésről vezetés. Hát ez szerintem ez picit rokon már azzal, hogy beleszól a vezetésbe ilyesmi. Most hadd kezdem inkább tőletek azt, hogy nektek van-e még valami egyéni?
5: Igen. Nekem például, amikor az autóülést elállítják. Tehát, és nem állítja vissza. Az engem borzasztóan zavar.
2: De hogy mechanikus? Tehát kézzel állítanó?
5: Nem. Elektromos, igen.
2: De honnan tudja, hogy hova?
5: Hát vissza a normál állapotban.
2: De nincs normál állapot.
5: Tehát amikor letolod így.
2: Igen.
5: És akkor nem tudod egyenesre a háttámlát.
2: Hát nem tudja, hogy pontosan milyen szögben volt. Hát nekem igen, mert az én autómban ugye van egy memória gomb.
5: Igen, de hát
3: de az anyóson is.
2: Aha. Ott is, sőt, még innen is tudom irányítani az anyósülést.
4: De ezen mi a baj egyébként? De mindenki a
2: kényelmes. Semmi, nagyon kényelmes.
3: És ez milyen funkciója van? Tehát
2: pontosan ez, valaki. Hogy beül valami nagyon-nagyon nagy izé, hátradőn minden, meg nem tudom, kiszáll, elhagyja a bázis, és becsapja az ajtót. És én egy memória gombbal az én oldalamról is vissza tudom állítani abba a pózba, amilyenbe volt.
3: Na. Hát én azt mondom, hogy állítsd vissza most.
2: Vissza tudom.
3: De nem te, hanem nem. Aki ott ül.
2: Ja, értem.
4: Nem tudja ezt megmondani a Csabinak, mert alig lát a Csabi
3: és
4: ilyenkor.
3: És nem is emlékszik rá, hogy ott ül.
5: De engem ez borzasztóan idegesít.
2: Gyerekek, nekem, hát most úgy is külföldön van, a fejes Tomi, ha mellettem ül, hát az egy csoda. De én már rettegek. Tehát egyszerűen nincs az, hogy valami, ami, tehát ő ott ül ugye az anyósülésen, és kettőnk között mi van? Van a rádió, van a navi, klíma. A minden. Mindent elkezd állítani. Tehát te ezt nézd le, ezt miért nem így? És akkor átállítja a navigációt.
5: Jó,
2: közben leveszi nekem a fűtést egy picit hűtésre, mert így jobb. Így jobb. Aha. Akkor elkezd mindenféle funkciókat, tehát hogy ne ott jöjjön a dűzni, a levegő, nem ízni, átállítani, és a rádiómról, igen, közösen mentünk egyszer, és levette a basszust. Tehát neki jobban tetszett úgy, érted? Nem viccelek.
3: És mit tudsz erre mondani?
2: Mondom, halló! Halló!
3: És? Erre értem, én ezt értem, nem kell még egyébként jobban elmondani.
2: Csak így tudom.
4: Fejes nem értette.
3: És ez se érti.
2: De, aztán értette, röhögött rajta. Tehát, de tényleg meg négyre ráütök a kezére, meg ilyeneket csinálok.
3: Tehát ahogy beül, már így a kezed rajta van, hogy...
2: Elindulunk? Nem, sumát mondom. Elindulunk, én kanyarodok jobbra, balra, és egyszer csak látom, hogy a keze mászik fel a monitorra.
3: És akkor mondjuk...
6: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
7: Majd ha, vagy most Nissan Qashqai a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
8: Olcsóbb, mint egy éve? Az Aldiban igen. Például a Milsani laktózmentes tejszínhabszpré 21%-kal olcsóbban most csak 789 forint. Mindig Aldi.
9: Hovány Márton vagyok, a Mercedes-Benz Hovány alapítója. Örömmel tájékoztatom Önöket, hogy a Budaörsi autós komplexumunk 2024 után 2025-ben is ismét az év Mercedes-Benz márka kereskedése lett, valamint szervizünk elnyerte a kiemelkedő ügyfélélményért járó Customer Care Award elismerést is. Ezúton szeretnék köszönetet mondani a megtisztelő bizalmukért, a munkatársaimnak pedig a kiváló és ügyfélcentrikus munkájukért. A jövőben is minden erőnkkel azon dolgozunk, hogy a legjobbak legyünk és megfeleljünk az Önök legmagasabb igényeinek. Mi versenyzünk, az eredmény az Önöké.
10: Június 27-én szombaton érkezik a Tokaji Fesztiválkatlan nagy színpadára az Erkel Színház zenés komédiája, az Anconai szerelmesek. Egy napfényes olasz történet sok nevetéssel és igazi nyári színházi hangulattal. Jegyek a fesztiválkatlan.hu weboldalon. Anconai szerelmesek. Június 27-én Tokajban az Erkel Színház előadásában. Várunk benneteket!
11: Komfortos és tartós megoldás az intim flórádnak. A Ginofilus Restor probiotikus hüvelytabletta helyreállítja a hüvei flóra egyensúlyát, csökkenti a kellemetlen szagokat és folyást, és véd a gombás és bakteriális fertőzésektől. 8 nap 2 tabletta Ginofilus Restor.
12: Gyógyászati segédeszköz. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
13: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
6: A reklám után.
0: Hírek a Retro Rádióban.
14: Fokozódik a hőség, továbbra is él a vörös kód, részlegesen feloldják a kamionstopot, nagyon erős lesz ma az UV-sugárzás. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Fokozódik a kánikula, holnaptól harmadfokú hőségriasztás lép életbe, ami komoly egészségügyi kockázatokkal jár. Kiemelten figyeljünk a sérülékeny csoportokra. Él a vörös kód is, ilyenkor a szociális intézményeknek minden rászorulót fogadniuk kell. Az egész országban tűzgyújtási tilalom van érvényben, a hétvégi kamionstopot pedig részlegesen feloldják szombat este 10-től vasárnap reggel 6-ig. Az energiaellátásban nincs rendkívüli beavatkozást igénylő krízis helyzet, ezt Kádár Pál, a Védelmi Igazgatási Hivatal főigazgatója mondta. Hozzátette, az eddigi csúcsidőszakhoz képest 95%-os az energiafelhasználás Magyarországon. Beszámolt arról is, hogy a hőség miatt számos helyen vízosztópontok és párakapuk működnek. A feladatokban már több mint 2000 ember vett részt. Az áramellátás biztonságának növelését segítő pályázat nyílt meg, 1,5 milliárd euró áll rendelkezésre uniós forrásból, jelentette be a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István jelezte, a beruházásokkal 5000 megawattnyi új, elsősorban megújuló energiatermelő kapacitás előtt nyitják meg az utat. A programban például okosmérők telepítésére is lesz lehetőség. A nyári hónapok beköszöntével egyre többen készítenek különféle gyümölcsszörpöket és virágkivonat alapú szörpöket. Nagyon fontos, hogy ilyenkor is tartsuk szem előtt az élelmiszerbiztonsági szempontokat. Erről Helik Ferenc, a Nébih élelmiszeriparért és élelmiszerbiztonsági ellenőrzésért felelős elnök helyettese beszélt rádiónknak.
15: Nagyon oda kell figyelni a személyi higiéniára, a környezeti higiéniára, és mindenképpen olyan alapanyagokat használjunk, amik sérülésmentesek, folyó bővízben mossuk el ezeket a gyümölcsöket. Az is fontos, hogy a üveget előtte gondosan mossuk ki. Tartósítási folyamatnál kritikus pont az, hogy megfelelő hőmérsékletet érjünk el, tehát legalább 80-85 Celsius fokon kell a hőkezelést végezni, hogy a későbbiekben ne legyen romlás ezeknél a termékeknél. Jelöljék a terméket, hogy mi van benne, és mikor készült, és mindenképpen száraz, hűvös helyen tartsuk ezeket a termékeket.
14: Folytatódik és fokozódik a kánikula, sok napsütésre számíthatunk, csak a középső és az északkeleti tájakon lehet több felhő az égen. Csapadék nem lesz, és a szél is gyenge marad. A nagyon erős UV-sugárzás miatt 11 és 15 óra között kerüljük a tűzőnapot, és gondoskodjunk a fényvédelemről. 33 és 38 fok között alakulnak a csúcsok, hajnalra 14 és 20 fok közé hűl majd a levegő. Szombaton tovább melegszik az idő, vasárnap pedig már 40 fok is lehet.
0: Retro Rádió közlekedési hírek.
14: Több gyorsforgalmi úton is dolgoznak, így például az M1-es autópályán a szélesítési munkák miatt Budapest felé Biatorbágy és az M0-as autóút csomópontja között a főváros felé vezető sávokat lezárták. Terelésre kell számítani. Ugyancsak az M1-esen Tata térségében a 71-72-es kilométerek között építési munka miatt mindkét oldalon sávelhúzással a külső és a leálló sávon halad a forgalom. Az M5-ösön átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét északcsomópontot. Jelenleg a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. Vezessenek körültekintően, kéri az útinform. Mint ahogy a hőségriadó miatt is fokozott figyelemre van szükség, ha hosszabb útra mennek, az csak elegendő üzemanyaggal tegyék, a kocsiban mindig legyen víz, frissítő, esetleg nedves törölköző arra az esetre, ha torlódás alakul ki.
6: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli show-ja itt a Retro Rádióban. Ez a Bocskor Best Of.

0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli sója, a Bocskor. És benne a legjobb pillanatok újra. Ez a Bocskor! Bocskor Best of.
1: Most pedig az illatokról, ez olyan vicces volt, ugye voltunk húsvéti szünetben egy picit, nem tudom, nyaralni, kikapcsolni, egy pár napig nem láttuk egymást. És akkor ilyenkor mindig az szokott lenni, nem csak itt lepacsizunk egymással, ami minden reggel, hanem akkor azért van ölelés, puszi, minden. Ez volt ugye Anett és köztem is, és Anett tegnap vallotta be, hogy akkor, amikor én őt átöleltem, akkor számára olyan volt, mint amikor tudja, hogy ez a csillámrobbanás van a nem tudom, Óza csodák csodájában, meg az Aranyhajban, meg a Shrekben, amikor nagy csoda történik egy gyerekrajzfilmben, és úgy megvan ütve, és kancsal szemekkel kóvályog a csodától. És mi ezt nem tudtuk.
2: Hát ugye tegnap szerda volt. És szerdára tért magához annyira, hogy el tudja mondani, hogy hétfőn őt mi varázsolta el.
1: Na, mi varázsolt el, Anett?
3: Az illatod egészen egyszerűen nincs ezen mit kertelni, megtagadni. Átöleltél, és olyan meghatározó, olyan ilyen közelben még, tehát ritkán vagyunk, ugye, amikor reggel a pacsi, tehát nem nagyon érzem az illatodat. Most viszont, hogy tényleg még puszit is kaptam, konkrétan azt éreztem, nem tudom meghatározni az illatot, viszont annyira fejbe csapott, annyira férfias volt, annyira meghatározó, és olyan egyedi.
1: Ha nem lennének benned társadalmi gátlások, akkor mit mondtál volna nekem abban a pillanatban?
3: Vannak.
1: Vannak persze. Jó, oké, értelek.
2: Jó, annyit mondja, hol éreztél forróságot abban a pillanatban a tested, mely pontján?
1: De undorító vagy, hát
3: igen,
1: Ergőr.
3: Az orromban, ez Gyuri, az orromban.
2: Ez egy elemző kérdés.
3: Igen, de te provokálsz. Azért, mert a te kokolino illatodat nem dicsérem meg reggelente, a bocsijét meg igen.
1: Mi ez a lino?
3: Kokolino. Az öblítő illatát. Ja.
2: Az elejét értette, a második az volt fura.
1: Értettem, tudtam is róla.
3: De és azt kell, még azt hagyd tegyem hozzá, hogy így pont ezen gondolkodtam, és tegnap, amikor elmeséltem nektek, tehát, hogy igen, az illatot is viselni kell. Tehát, hogy rájöttem arra, hogy én hiába vennék, vagy venne az én közvetlen környezetemben bárki, akár ilyen illatot. Tehát, hogy te tudod is viselni.

0: Én tudom, hogy ez viselés kérdése, gondolom, hogy igen, tehát, hogy az illat az egyrészt ugye a bőrrel harmonizál, igen. És ha valakinek jobban áll, valaki a kevésbé. A fene tudja, én tudom, mi ez az illat. Te az előbb megszagoltál, Évi, azt mondtad, hogy semmi.
1: Hát semmi. De még ki is jött, és akkor jött velem szembe, megöleltem, megszagoltam úgy, ahogyan, tehát tényleg nem úgy tudod, nem így messziről, hanem úgy beledur.
2: Láttam, én láttam, ott azért ott benne voltál a nyakában, igen.
1: Hát kerestem. De nyilván más, tehát a Anettnak ez igen.
0: Na jó, és ez így van jól egyébként, hogy másképp hat. Mert, és ezért gondoltuk ennek kapcsán, amit Anett elmondott, hogy beszéljünk már az illatokról, mert tényleg olyat tud olykor kiváltani egy-egy illat belőlünk, amit nem is gondolnák. És az ugye nem titok, ezzel már a tudomány is foglalkozik, hogy az illatok olykor emlékeket, emlékképeket hoznak elő. Erről szól az a Orspray reklám is, amikor a csávó a büdös kutyájával, vagy a kislány könnyezik a mandarin emlékére, mert hogy a nagyapja megtanította, hogy kell enni. Emlékeztek erre?
2: Igen,
3: igen. Nekem a kutyás tetszik, olyan megható.
0: Gondoltam, hogy nem a mandarinos tetszik. Na jó.
2: De ez tényleg így van, hogy, hogy az emlékek tudnak szépé tenni egyébként szagokat, amik nem is jó illatok, de valahogy megszépülnek, és ezek az illatok, szagok is tudnak konzerválni jó emlékeket, hogy egy pillanat alatt, mint egy időutazás olyan, hogy megérzed.
0: Így van, pontosan. És azért azt gondoltuk, hogy nézzük már meg, hogy az embereknek úgy nagy átlagban mik a kedvenc illataik. És ezek alapillatok, tehát ezeket érteni fogjuk. Gyuri, ugye az mesterséges intelligenciához fordultál.
2: Igen, hát egyből ilyenkor én már úgy vagyok vele, hogy ő tegyen rendet, és megkérdezem tőle, hogy mi az az illat, ami minden ember számára egy boldogságot okoz, és hogy szereti azt az illatot. És akkor ő erre felállított egy ötös top listát.
0: Akkor nézzük ezt a listát alulról, jó? Tehát az ötödik illat, az a citrus illat. Most arra kérlek benneteket, hogy mindenki, ha azt mondom citrus illat, az emberek ötödik legkedvesebb illata, akkor kinek ez mit jelent? Mi jelenik meg képekben akár, vagy bárhogy bennetek? Évi?
1: Hát nekem a citrus illattal igazából nyilván a citrom, amit én nem szeretek. Tehát én alapvetően nem szeretem a citromot, a savanyút, az semmit nem szeretek benne.
0: A citrom, bocsánat, ugye az két van, a savanyú része, ez az íze. De hát az illata az elképesztő.
1: Nem bírom, képzeld még, hogyha bele a citrom héját bele reszelik a süteménybe.
0: Mi van a legjobb?
1: Gyűlölöm. Olyan, mint a mazsola. A másik.
2: A mazsolát én is utálom.
3: Igen, a mazsolát.
1: De most nem róla beszélünk.
0: Olyan, a mazsolát nincs szaga.
1: De benne van. És látod,
3: és íze lesz.
1: Borzat. Tehát én nem bírom a citromot, kivéve egyfajta formában. Nekem, ha azt mondjuk, hogy citrus, akkor az a limoncello. Na, úgy viszont...
0: Hát a limoncellóban rengeteg citromhéj van, lé is.
1: Igen, de annak ott nem azt az igazi citromot, hanem ezt a felcukrozottat.
0: Felcukrozottat.
1: Különben sem, én nem bírom a savanyút.
0: Tehát egyébként szerintem az Évi tudja, hogy mi a különbség a szaglás és a nyelés között?
1: Nem, szerintem nem.
2: Még egy dolog, amit át kell dumálnunk.
1: A nevelési folyamatban ezt vegyük át, jó? Mert én csak így nyelek.
0: Nem, hogy megint jelentkezzen Zozó.
2: Szia, Évi, szia.
0: Hallom, yes. Na jó, kinek más citrus illat?
2: Nekem tök érdekes, mert nekem egyből egy középiskolai nyarakon használt ilyen citrom illatú szúnyogriasztó spré jutott eszembe, amit akkor gyűlöltem. Tehát annyira büdös volt.
0: Volt egyszer, amikor a szukut megcitromozták.
1: Igen.
2: Lehet, hogy az volt.
1: Bolzasztó.
2: De hogy muszáj volt használni, mert amikor lementünk a partra bulizni kezd helyen, akkor annyi volt a szúnyog, hogy nem lehetett tőlük megmaradni.
0: Tehát egy szúnyogos balatoni délután jut eszedbe.
2: Balatoni éjszaka, igen. Ilyen este éjszaka. És akkor utáltam, mert hogy azt éreztem, hogy egy szörnyű szagom van tőle, de most így, ahogy ez eszembe jutott, már egy ilyen kellemes emlék lett ez is.
0: Anett, neked?
3: Érdekes, hogy a szúnyogriasztó nálam is milyen meghatározó emlék, de ami még durvább, képzeljétek el nekem a citrus illatról, a fürdőszoba meg a WC illata jut eszembe.
0: Ó, tényleg, mindent tehát azzal.
3: Mindent azzal.
0: Te is érezted azt, hogy ott van a WC-ben ugye az a Brefnek a citromos golyója, és kiszednéd a tartályából, és elszopogatnád, ugye? Hogy...
3: Hát egy átmulatott éjszaka után.
2: Remélem, a Csabi nem ette el előled valami buli után.
3: Nem tudom.
0: Nekem mindig ez a...
3: Igen, meg
0: hogy, de elszopogatnád. De tudom, hogy nem szabad, tudom, hogy
2: már lepisültem, már minden.
0: Nem csak én.
3: De mégis a tisztaságot jelent.
0: Sőt, szoktam is rápisilni direkt, hogyha olyan álló a helyzet, hogy jöjjön még citromillat. Hogy tőle a meleg és a folyadék az, akkor így...
2: Igen. Én is szoktam
3: de jó, de látjátok, hogy azért ez nem feltétlenül rossz emlék.
0: Nem rossz.
3: Igen. Igen, úgyhogy nekem abszolút a tiszta fürdőszoba, és az, amikor ott bármit csinálhatsz, ott semmit nem kapsz el. Bocsánat.
0: Semmit nem kapsz el?
3: Igen. Hát igen, mert hogy tiszt, tehát hogy le van feltétlen.
0: A tisztaságot.
2: Igen, ennek igen. A fürdőszobája az a hely, ahol nem fél attól, hogy elkap valamit, oké?
3: Okay. Nem csak, de bárhol, bárhol.
0: Aha. Jó, menjünk tovább, van még illat. A negyedik a friss eső illat.
2: Ó, hát ez mondjuk tényleg baromi jó. Ez most, ahogy így beidéztem a gondolataimba, és eszembe jut egy ilyen jó kapolcsi fesztivál reggel.
0: Ne, Gyuri, komolyan.
1: Megint a sáros, mocskos fesztiválból.
0: Ha te nem leszel valamikor kapolcs díszpolgára, akkor szégyeljék magukat.
1: Tudod, mit intézzük el neki.
2: Dolgozunk rajta, én is azt mondom, együtt dolgozunk rajta. De mindegy, az a kép, az most elétek próbálom festeni, amikor reggel, tudod, hogy vége a bulinak, lefeküdt, aludtál pár órát, kimászol a sátorból, és közben megjött az eső, és az a kellemes szürkületi idő, és ez a gyönyörű zöld erdős.
0: Ez hogy reggel fél hétre kihúzod a sátrat, cipzárát, kidugod a fejed, és ezt látod?
2: Igen.
0: Aha. És messzelen nők jönnek kávéval a kezükben, és vizesen táncolnak a gőzölgő földön.
2: És kiabálnak, jaj, vizes lettem. Igen.
1: Jaj, de beteg ez a kép. Hát nagyon.
0: Ugye?
1: De nekem ez
3: meghozza a kedvem.
2: Esőillat. Hát ez egy
0: ez az esőillat.
2: Igazi esőillatos kép.
0: Kapolcson.
2: Miért neked micsoda?
0: Nekem az esőillat és az aszfalt az kell, hogy találkozzon. Hát én például Toszkánában volt egyszer, félre kellett állnom, olyan eső volt nyáron, félre kellett állnom autól, nem lehetett tovább menni egy métert sem. Aha. És aztán, amikor vége volt, és kinyitottam az ajtót, és ott tényleg párolgott az aszfalt, és ugye a toszkán ciprusok, meg minden ugye ott, annak a esővel vegyített párás illata, nem messze Sting pizzériájától.
2: Kicsit még a foghagyma szag el is jött.
0: Kicsit a foghajmás pomodórós szag volt. Istenem, nekem ez az eső illat.
2: Lehajoltál az aszfalt, és szippantottál a gőzölgő esős aszfaltból. Mm. Igen.
0: Nem kell lehajolnom, tehát jó a szaglásom. Tehát ott álltam, és eszébe. Ez nekem ez a kép jutott eszembe. Tehát ugye mindig az a kérdés, hogy milyen kép jut eszembe.
2: Igen.
0: Ez a kép jutott eszembe, ez a párolgó toszkán aszfalt. Neked
1: Évi? Mindig jó dolognak kell eszembe jutni?
3: Nem.
1: Nagyon jó, mert nekem képzétek el, megint az jutott a feldolgozási folyamatunk ugye az életemben, hogy én például minden reggel az edzőtáborba kinyitottam az ablakot, és vártam, hogy essen az eső, és jöjjön egy kis villámlás, hogy hát ha ma elmarad az edzés. Tehát az eső a várása, hogy egyébként hát, ha ebből valami nyerészkedés. Tehát nekem elsőre ez jutott eszembe, de nyilván a legnagyobb vágyam az, hogy egyszer esőbe olyan.
0: Miért marad az edzés az esőben, nem értem.
1: Mert jön a villámlás, és ezt vártam, mert ugye meleg égővi...
0: Fedett medencébe talán nem lehet edzeni?
1: Meleg égővi edzőtáborba jártunk, és nyitottba, és ezért voltunk a barnát.
0: Mi ez a meleg égővi edzőtábor?
2: Hát elvitték
0: veszélye. Hol van Tatabánya?
2: Hát Pécs, a mediterrán környék Pécs már.
0: Meleg égővi
1: edzőtábor.
0: Gyárfás Tamás írt egy táviratot, hogy meleg égővibe indulunk kedden. Igen. Nem mondta meg, melyik ország?
1: De, hát ezek úgy néznek ki, hogy Miami, vagy éppen Tájföld, vagy ilyen helyek. Tehát, és akkor...
0: Ezeket kivizsgáltatnám most.
1: Ez mai napig így van, és ez egy teljesen legális. Aha. Ez egerszegiek óta már működik, hogy ez ebben légy szíves, most ne szólj
0: bele. Nem.
2: ez most ne bolygasd, Léci.
0: Nézd, ha kimondja, hogy egerszegén, hogy kussa nevem. Tehát, hogy akkor én nem szólalhatok meg.
1: Igen, azért mögötte vagy.
0: Így van. Ja, úszásban. Na, nézzük a következő, a kávé illat.
3: Hát, nekem abszolút a hétvége reggelek, amikor nem kell semmit csinálni, hanem együtt vagyunk, és ilyen romantikus képben festem le nekem a kávé.
0: Kik vannak együtt?
3: A Csabi és én, tehát ja. nem rohanunk sehova.
0: És honnan jön ez a kávé illat?
3: A konyhából. Igen, de hogy az én képemben az van, hogy...
0: Hogy akkor ilyen trottyos tudsz lenni egy fürdőköpenyben, nincs mink rajtad, csapzott a frizurád.
3: Igen, de hogy mi...
0: Csabzi, hogy hívják Csabzi?
2: Csabzi főzi a kávét.
3: Bár főzni a kávét. Nem, sajnos
2: az... Hol a kávém, Csabzi?
0: Menjünk tovább, Gyuri, neked van kávés?
3: Na, mondja, Gyurikám.
0: Nekem az egyik kedvenc kávés emlékem egyébként, amikor a Vogával voltunk Botswanában, és ott a helybéliek, ugye a Kalári sivatagban reggelente egy klasszikus kőből kirakott tűzrakó helyen egy ilyen fém kannába főztek tűzön kávét.
2: Már megint a Marlboro.
0: És akkor azt hiszem a Marlboro. És akkor beletöltötték egy ilyen fémbögrébe, úristen, az az illat, atya úr is.
2: Te voltál a Botswanai Marlboro Man.
0: Én voltam a Botswanai Marlboro Man.
2: Hát ez igen.
3: Fémből ittátok?
0: Igen.
3: meg jó, hogy
1: és azt az illatot fogad. Tudnád valaha azóta érezted? Azt a valódi igazi...
0: Nem. Néha érzem, és nagyon szeretem, amikor van ez a French Press nevű, tudjátok, egy üvegtartály, és akkor mint egy ilyen pumpát rá tudom nyomni, tehát ez ilyen kávét csinálok. És abban őrült kávét, ezért forró víz, és ezzel a pumpával szépen fogod. Na, az a kávé szokott még néha ilyen illatú lenni.
2: Eszembe jutott. De egyébként nekem is a kávé valahogy ez a kikapcsolódás, a lazulás, hogy nem sietünk sehová, valahogy ezt idézi, pedig itt benne is isszuk, de hogy mégis. És múltkor, mikor utaztunk együtt a repülőn, ugye mentünk Spanyolországba, és akkor ott volt a kávé így mellettem, és így pihentem, és be volt itt csukva.
0: Az én kávém volt.
2: De én...
1: mellettem.
2: De mikor aludtál... Mikor aludtál, én is beleittem, na minden. Szóval olyan finom volt, és ez éreztem, tudod, hogy ez a teljes relaxáltság, és nem sietünk sehová, és itt ez tényleg szinte hipnotizál ez az illat.
0: Igen, teljesen. Na jó, megyünk tovább. A sült kenyér, frissen sült kenyér illat. Ez a második legnépszerűbb.
1: Egyébként egyetértek, képzeljétek el, nekem a dédszüleimnek péksége volt Hódmezővásárhelyen. És nagyon híresek voltak egyébként, tehát a Risztov név onnan már híres volt, és képzeljétek el, hogy megtaláltuk a receptet. És elkezdtem, hogy akkor majd én megpróbálok egy kenyeret sütni, és életem első kenyerének az illata mai napig ott van, nem sikerült jól, mert kemény volt meg innen, de akkor is belettem, de hogy nekem annyira próbáltam átérezni, hogy a dédszüleimnek milyen lehetett a péksége, amiben soha nem vásároltam, tehát nekem ez a friss kenyér illata, mindig ők jutnak eszembe.
0: De az üzlet előtted van?
1: Az üzlet csak képen van, megképzeld, egy kis parasztház volt, tehát ilyen fekete-fehér kép, és mesélnek róla, igen.
0: Gyuri, neked?
2: Pécsi bulik, pécsi egyetemi bulik, amikor a Szenes klubból, a Bölcsész klubból ilyen már reggel ballaktunk haza, ilyen téli időben, tudod, és a kollégium fele útba esett egy pékség, és ott reggel, ahogy pakoláztak, így kim voltak zsemlék, ilyesmi, és akkor így vettünk két zsemlét.
0: És elfutottatok?
2: Nem, megvettük.
0: Ja, meg.
2: Megvettük, tehát nem elvettük. Vettünk két zsemlét, és akkor mint a kesztyűbe így beledugtuk a kezünket, hogy ne fázzon, tudod, és az annyira jó volt.
0: Mint ilyen boxkesztyű.
2: Igen.
0: És akkor a zsemlét a kezedre.
2: Hideg tél volt, és akkor buli után hát fáztunk, és annyira jó volt úgy hazasétálni a kollég, hogy két zsemle van a kezemen, és olyan jó meleg volt.
3: De hát hogy?
0: De nagyon cuki.
3: De így benyomtad, hát inkább kenyeret kellett volna.
2: Nem muszáj ököllel csinálni ezt, mert tehát nyújtott kézzel is be tudod a zsemlébe dugni a kezed, érted?
3: Jó, de hát na mindegy, szóval én azért féltelek.
2: Így ököllel csináltad volna?
3: Hát a box kesztyű.
0: Na jó, gyerekek, van még egy, a vanília. Erre mondják azt, hogy ez az illat, amit mindenki szeret. Vanília. Nekem ilyen attól függ. Szóval én például úgy vagyok, hogy a vanília, annyiféle vanília illat van. Tehát van egy a Wunderbaum, ami ott lóg a taxiban, attól okádok.
2: Na nekem az volt a bogár hátunkban. Nekem ezért jó a vanília emlék.
0: Igen? Neked ez a vanília. Igen. Hát ezért vagy te gasztróban ennyire alulművelt, mert amikor tényleg egy ilyen vanília rudat kinyitsz, hát te főztél vele,
1: igen.
0: És abba bele illatolsz, hát úristen, az bódító.
2: Akkor bogár hátunk volt, nem volt pénzem ilyen barbadoszi vaníliára, vagy mit szoktál.
0: Nem is kell, az autóban nem kell vanília rudakat felfüggeszteni.
1: Tehát, cérnára.
0: Így van.
1: Nem csinál ilyet.
0: Na, nézzük meg azt, hogy mik azok az illatok és szagok, amelyek lehet, hogy elsőre nem is feltétlenül jók, vagy nem, tehát nem kellemes, kedves illatok, és mégis valamilyen képet, emléket ébreszt bennetek. Nektek mi az például?
1: Hát például nekem nyilván a klór.
0: Tehát na megint a klór.
1: De a klórnál azért fontos beszélni róla, mert most abban dolgozom, és néha van olyan nap, amikor valamiért jobban érzem, pedig utána azonnal ellenőriztetem, hogy minden rendben van-e.
0: Tehát te a pH értéket is kiszagolod már.
1: Képzeljétek el, hogy ki tudom szagolni, és azonnal megkérdezem, hogy minden rendben.
2: Mert a kollégától minden rendben, a pH-ddal valami nem stimmel.
1: Nem az ő pH-ja van. Tehát nekem a klór, hogy ebben nőttem fel, és vannak olyan helyek, vagy vannak olyan úszodák is, ahol jobban megérzem ezt, és azt érzem, hogy remélem csak nem kell beugranom úszni. Tehát, hogy van egy ilyen kapcsolódásunk.
0: Abszolút értem.
1: Tehát, hogy ez nem egy pozitív sajnos, de hát nyilván azért, mert az ember napi szinten...
0: És ezt... mindig elő fog jönni. Tehát 80 éves korodban is, ha való klórt megérzel, ezek a képek előjönnek.
1: Igen, igen.
0: Ó, Gyuri?
2: Nekem a könyvszag megvan nektek, ez a könyvnek a tipikus szaga.
1: Igen.
0: Van a friss könyv, az új könyvszag, vagy van, amit az antikváriumból, vagy a könyvtárból hozol, és annak van egy ilyen paskat szaga.
2: Én az új könyvszagra gondolok, és mindig ugye gimiben délutánonként tanulnom kellett. Bent ültem a szobámba, az íróasztalomnál, és tanulnom kellett, és baromira untam a tanulást. Nem volt hozzá semmi. És lehajoltam, és így szagláztam a könyvet, és akkor ezzel tök jól elütöttem az időt nagyon sokáig, hogy szagolgattam a könyvet. És
0: hogy, te feküdtél, az arcodra tetted a könyvet, ülj az arcomra könyv, vagy ott te hajoltál fölé, szétnyitottad és beledugtad a fejed.
2: Gyere, Ágri csillagok, jön apa.
0: De hogy?
2: Hát ültem az asztalnál, és így ráhajtottam a fejem, tudod, és így megpihentem így a homlokommal, és így...
0: Elaludtál?
2: Nem, csak szimatolgattam sokáig. És akkor ezzel így elszaladt a tanulás ideje nagyjából.
0: Na jó. Én szeretem a bőr jackiknek az illatát, az igazi bőr. Aha. Szeretem, például az autómmal beparkolok a garázsban, és egy fél óra múlva visszamegyek valamiért, és az az égett fék pofaszag, azzal a párával, ami még jön a motor háztető alól.
1: Az égett fék pofának, az a fém illatáról beszélsz?
0: Hát az más. Tehát az valami varázslat. Tehát
1: de miért úgy mész? Tehát 50-nél mindig befékez, hogy legyen idén.
2: Direkt a házat.
1: Tehát ilyen szaggatottan veszed?
2: Satúfékezgetek.
0: Jó a kérdés, tehát egy ilyen sima hazaút után nincs ilyen. De amikor úgy hazajövök egy ilyen hosszú autópálya, mit tudom, Tiszacsegéről, vagy Debrecenből, és hazajövök, és azért ott azért fékezgettem ide-oda, akkor azért az. Meg szeretem a Listerin illatot. Tehát, hogyha valaki, tehát nem tudom, vagyok egy nagy bevásárlóközpontban, hogy valami, és egyszer csak megérzek egy Listerin illatot, addig megyek, amíg megtalálom.
2: Aki csinál, akinek a szájából
0: igen,
2: jön.
0: Igen, és mellé állok, nem szólok. Nem szólok, csak mellé állok.
2: Tényleg? Mikor Marokkóban voltunk, ez egyik reggelinél ott ültem melletted, és mondtad, így felém szagolt, én nagyon közös, és azt mondtad, hogy de jó Listerin illatod van.
0: Mm. Igen, így. Ezt neked elmertem mondani.
2: Zavarba jöttem.
0: De a Tescóban nem mondom el. Egyszer csak megyek.
2: Miért van a fejed a vállán már egy ideje?
0: Anett, neked?
3: Nekem volt egy osztálytársam még általános iskolában, és ő nagyon szerette a technokol ragasztónak az illatát. És
0: tudom, zacskót húzott a fejére, és a rendőrök elvitték.
3: Nem, hanem rajzórán, amikor rajzoltunk, vagy éppen bármit
0: mi
3: csinált.
0: Mi van vele már?
3: Jól van, volt osztálytalálkozunk, kigyógyult,
2: egyébként
3: a radírt is ette. De az a lényeg, hogy miután állandóan szimatolta, amikor rajzóránk volt, ezért én is éreztem.
2: Uh-huh. És baromi jó rajzórák voltak.
0: És mit énekeltetek? Lucy in the Sky with Diamonds?
3: De hogy nekem ez egy olyan meghatározó illat, hogy szerintem a mai napig itt van az orromban.
0: Szívnád, hogyha nem, lenne nálunk?
3: Nem, én akkor se szívtam, csak ő általa.
0: De én most kinyomnék egy ilyen pici technokolt, akkor ide jönnél szerinted?
3: Nem, de...
2: Nosztalgiázni csak.
3: Hát lehet akkor.
2: Hát mi a kedvenc régi illatod, a szép ú.
0: Na most komolyan, ő szerette ennek az illatát, vagy egy igazi drogos volt?
3: Nem, ő szerette. Tehát, hogy nem lett drogos, tök normális életet él, családja van, meg tényleg nem kallódott el.
2: Hát jó, hogy le tudtad húzni az acskót a fejéről időben.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most, keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
6: Tudtad? A vashiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
7: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
6: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
7: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
8: Több nyár, több komfort. Vásárolj ide a Solonár AI EcoMaster klímát június 15-e és július 5-e között, és légtisztítót adunk ajándékba. Intelligens komfort és tisztább levegő egy csomagban. A promóció részletei a midea.hu oldalon. Ha a klíma, akkor Midea.
9: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
10: Aldi Fresh Stylers. Például csütörtöktől vasárnapig a friss magyar csirkemelfilé kilója 10% kedvezménnyel csak 1775 forint. Aldi. Frissesség minden nap.
11: Csapjunk bele a nyárba.
12: Nappal strand, este buli.
11: Bükkfürdő. Csúszdák, ninja pálya, napágy chill, koktélok.
12: Bükkfürdő.
11: Minden, ami egy igazi nyári sztorihoz kell.
12: Találkozzunk Bükkfürdőn.
13: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
14: A reklám után.
15: Hírek a Retro Rádióban.
16: Holnaptól már harmadfokú hőségriasztás jön. Spóroljunk az árammal az esti órákban. Ma van a drogfogyasztás elleni nemzetközi nap. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Az idei év legveszélyesebb hőhulláma jöhet, ezt az országos tisztifőorvos mondta a kormány szóvivői tájékoztatón. Oroszi Beatrix emlékeztetett, most még másodfokú a hőségriasztás, de holnaptól már harmadfokúra emelik. Az extrém meleg idején a csúcshőmérsékletek 4 napig 38-40 fok körül alakulhatnak. Hangsúlyozta, hogy ez olyan egészségügyi kockázat, amely nem csak egyéni, hanem össztársadalmi odafigyelést igényel. Azt kérte, mindenki vigyázzon magára, családtagjaira, a környezetében élőkre. 11 és 16 óra között ne tartózkodjon a napon és igyon sok vizet. Az áramfogyasztás csökkentését kéri a lakosságtól a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István közösségi oldalán jelezte, annak érdekében, hogy a villamosenergia ellátás biztonságos és zavartalan maradjon, az esti órákban 18 és 21 óra között mérsékeljük a klímaberendezések használatát. Emellett az elektromos eszközök töltését és a nagyobb teljesítményű háztartási gépek működtetését is érdemes későbbre időzíteni. Szeptembertől indulhat a kórházi fertőzések adatainak rendszere, ezt az egészségügyi miniszter jelentette be. Hegedűs Zsolt átláthatóságot ígért a témában. Leszögezte, az a cél, hogy modern, európai és nagyon magas szintű egészségügyi ellátása legyen a magyaroknak. Ma van a kábítószer kereskedelem és fogyasztás elleni nemzetközi nap. A legfrissebb jelentések a drog probléma összetettségére irányítják a figyelmet, mondta rádiónknak Majzik Balázs, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ drogmegelőzési osztályának vezetője.
17: Megjelentek új szintetikus drogok, és ezeknek a közegészségügyi kockázatára hívja fel a figyelmet, hogy az, hogy a kokain és a kannabisz változó gyakran erősebb formái megjelennek a piacon. Habár Magyarországra mondjuk nem jellemző, de azért jelen vannak az opioidnak új erős szintetikus változatai, új trendek is vannak, hogy poliázzák bizonyos dolgokat. Mindig meg kell újulni a szakmának is, hogyha megjelennek új szerek, új kereskedelmi módszerek, mert ugye ez a rendészetről is szól, tehát hogy említsek egy példát, mondjuk a drónok vagy az online kereskedelem, szükség van az innovációra.
16: A következő napokban egyre melegebb lesz, fokozódik a hőség. Sok napsütés mellett csak a középső tájakon és északkeleten lehet némi felhő az égen. Esni sehol sem fog, és a szél is gyenge marad ma. Nagyon erős lesz az UV-sugárzás, 11 és délután 3 között ne tartózkodjunk a tűző napon, és gondoskodjunk a bőrünk védelméről is. 33 és 38 fok között alakulnak a csúcsok, szombaton és vasárnap még nagyobb lesz a forróság, 40 fok is lehet.
15: Retro Rádió közlekedési hírek.
16: Élénkül a forgalom a főváros felé vezető utakon, vezessenek nagyon körültekintően, a hőség miatt pedig tényleg fokozott figyelemmel közlekedjenek. Az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt között több szakaszon is dolgoznak az útépítők, napközben a félpályás lezárások és az erős forgalom miatt mindkét irányban torlódásra kell készülni. Szolnokon a Szent István Tisza hídon a dilatációs szerkezetet javítják, a 4-es főúton a 99-es kilométernél lezárták a fél útpályát és jelzőlámpa irányítja a forgalmat. Mind a két irányból torlódásra kell számítani napközben, vezessenek óvatosan.
14: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
15: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli show-ja itt a Retro Rádióban. Ez a Bocskor Best Of, és benne a

0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli sója, a Bocskor. És benne a legjobb pillanatok újra. Ez a Bocskor! Bocskor Best of.
1: Gondolom, hogy az mindenkinek feltűnt, főleg aki ugye sokat repül, hogy a légitársaságoknál nagyon-nagyon ritkán látni szakállas vagy pilótát, vagy személyzetet, tehát ugye légiutas kísérőt. És ennek nagyon egyszerű az oka, mert a légitársaságok egyrészt nagy hangsúlyt fektetnek az egységes és ápolt megjelenésre, ami ugye teljesen oké, tehát az mégiscsak egy elit társaság. És a másik ok, meg állítólag egy 1998-as szabályozás, az amerikai légügyi hatóságok ugye mindent kutatnak, meg mindent, és ők arra jöttek rá, hogy a maszk, amennyiben azt használjuk el, az oxigén maszk, a bőr és a maszk között a szakáll mentén szökhet a levegő, szökhet az oxigén.
2: Ami logikus, hát nem zár akkor rendesen, persze.
1: Nem zár rendesen, és így csökken a masznak a hatékonysága, amúgy a veszélyt okozhat, hogyha ilyen helyzet áll elő egy repülőgép fedélzetén. Aztán vannak újabb kutatások, és azt mondják, hogy a mai maszkoknál ez már nem áll fenn. És ennek hatására sok légitársaság lazított a szabályokon, tehát a Air Canada már 2018 óta engedi a rövid ápolt szakállat. A Lufthansa-nál hasonló helyzet. És azért beszélünk most mindenről, mert ott van a Hawaiian Airlines, és ez a légitársaság beleolvadt az Alaska Airlines-ba. Nem tudom, hogy ezek ott találkoztak, tehát Hawaii és Alaska, de mindegy.
3: Különleges, ráértek.
2: Különleges légitársaság lett, nem tudom, mit szolgálhatnak fel ott.
1: A lényeg az, hogy képzeljétek el, a Hawaiian Airlines-nál vannak szakállas pilóták, ott ugyanis kulturális és személyes jelentősége van a szakállnak. Tehát ott valamiféle spirituális erőhordozónak számít a szakáll. Viszont az Alaska Airlines, aki a tulajdonos, tehát ugye az a Hawaiian Airlines beolvat oda, azt mondja, hogy nem engedélyezi. És hogy nem igaz, hogy ők a kulturális örökséget nem engedélyezik a hawaii pilótáknak és személyzetnek, hiszen például a bajusz vagy a tetoválás, ilyen rituális tetoválások, vagy minden, látható tetoválások engedélyezettek. Uh-huh.
2: Hát nem tudom, én utasként nem biztos, hogy szeretnék egy olyan gépen utazni, ahol Hawaii a pilóta, és megfosztották a spirituális erejétől. Tehát, hogy az nem igazán. Tehát én engedném.
1: Igen, szóval egy dühös pilóta, akinek aznap reggel vágták le a Honolulu reptéren a spirituális erejét, nem akarok repülni Los Angelesbe.
3: Nem egy boldog munkavállaló.
2: Nem.
3: Tehát, hogy igen, nem biztos, hogy bíznék benne. Vagy akár az a légiutas kísérő, aki mondjuk ott, ha bármi baj van. Csináljátok, amit akartok. Nekem elvették a szakállam.
1: Igen, szóval a lényeg az, hogy itt látjuk, hogy a szakának igenis van jelentősége. De keressük meg mi is, mert ugye nem vagyok se pilóták, se légiutas kísérők, hogy a szakál az mit jelent ma nekünk. Ugye itt vagyunk férfiak, körülnézek, 1-2-3-4 férfi, abból egy teljesen csupasz, az én volnék, van egy full szakálas az Ati, és ilyen a borosta és a szakál között libegnek, nyilván a lustaságok napjától számoljuk, hogy mennyire, a Lasszika meg a Gyuri.
2: Ez így van. El is fogom tudni.
1: És itt vannak a finom csupasz nők, Anett és Évi.
3: Köszönjük.
1: Na, és most innen induljunk el.
2: Ezt megelőlegezted, ugye tudod.
3: Reménykedtem, hogy még hol jön a szakállam.
1: Nem baj, majd ezen még javíthattok.
2: Szóval lehet még a te arcszörzetedről is, várjál.
1: Szóval a lényeg az, na jó, gyerekek, beszéljünk komolyan erről. Jó. Tehát van ennek ugye spirituális jelentősége, mint a hawaiiaknál. Van teljesen más pszichológiai is, de egyébként az evolúció mit akar tőlünk? Ezt vegyük először alapul. Tehát ugye mi származunk véletlenül a majmoktól, azok szőrösek, stb. És ma eljutottunk odáig 2026-ra, hogy a testünk nagy része csupasz, és egy-két helyen foltokban megjelenik a szőrzet. És itt van különbség, ugye a férfiaknál az arcon is van, a nőknél nincs. Mit üzen ezzel az evolúció?
4: Hát, hogy még nem vagytok készen hozzánk.
1: Oké, szerinted ez?
2: Ez is egy alternatíva.
3: Hát szerintem nyilván valami olyasmit akart ezzel felénk mutatni, hogy szerintem ti a védő, tehát régen nektek meg kellett védeni minket, és szerintem a szőrzet az valamiféle védőeszköz lehet. Tehát nyilván
1: akkor miért nem, de meg kell védeni benneteket, miért nem ti vagytok szőrösek?
3: Hát
1: és mi vagyunk csupaszok?
3: De tehát én nem megyek sehova, tehát engem nem fog egy mamut megtámadni. Tehát én szerintem a szőrzetnek
1: valami... Én nem megyek sehova, ezért nem fog egy mamut megtámadni. Jó, figyelem, hogy kezeled az evolúció. stúdiót.
2: Ne legyen arcpoétikája mindenkinek.
3: De mi nem megyünk oda, tehát szerintem régről valami, én szerintem a szőrzet alapvetően védő funkciónak van ugye kitalálva, de nyilván gondolkodtam nagyon sokat, hogy az arcszőrzetnek mi értelme van.
1: Igen, de miután ugye csupaszodunk, ugye ez tény. Csupaszodunk, neandervölgyiek között valószínűleg nem is volt nagyon kopaszodó ember, tehát ott az még szőrzsebb volt. Tehát egyre inkább megy vissza a szőrzet, akkor ugye ha azt nézzük, hogy mi most egy faj vagyunk, akkor a férfi az lemaradottabb a nőnél.
2: De ha megnézed, egyébként ez mondjuk az arcszőrzetnél is egy folyamat. Tehát nem mindenkinek ugyanolyan erős már az arcszőrzete. Hmm. Itt-ott foltokban lehet, hogy hiányzik ilyesmi. Tehát hogy az evolúció, mintha tőlünk is vonná ez szépen lassan vissza, nem olyan?
3: Így van, illetve hogy nem mindenkinek nő olyan hamar ki, és valakinek van, hogy soha nem lesz olyan dús, mint mondjuk akár Atinak. Tehát, hogy...
1: Vagy Conchita Wurstnak.
3: Igen, az igen. Is lehet. De, engem például az érdekelne.
2: Őket nagyon de nagyon.
1: Hát, hogy a rokon lelkek. Az érdekelne, Évi, igen.
3: Semmi nem érdekel. Hogy mi a ti lélektani hatásotok, vagy mit gondoltatok arról, hogy miért van és miért nincs? Mert engem az, így végignézünk, ki miért használja, vagy nem használja a szakát, vagy ezt a borostát.
1: Na jó, ez egy legitim kérdés. Tehát miért vagyunk olyanok? Most az Atit nem tudjuk bemikrofonozni, igen. De jobban is jár ő.
2: Na, megkérdezzük az Atit is, mert az, hogy például ő miért növesztett ilyen hosszú szakállat, az nekem is talány. Mert az, hogy igen. Mondjuk én 18 éves korom óta nekem van egy ilyen borostám, ami néha rövidebb, néha hosszabb, ahogy egyébként tényleg a lazaságom meg a hanyagságom ezt engedi.
1: Hát igen, mert van neked néha egy ilyen helyes kis rockstáros borostád, de valamikor tényleg ez a hú, már megint egy hét háborút végigcsináltam, Zelenszky foltok van.
2: Mert így érzem magam lelkileg, igen.
1: Megint egy hét háborút végcsináltam.
2: Veled megint egy hét háború volt, kiszőrösödtem tőle.
1: Igen.
2: De egyébként van egy 2,5 millis feje a gépemnek, azzal letolom, és akkor tudom, hogy 2 hétig rendben vagyok. És akkor utána szaladhatnak.
1: Attilával megcsináljuk akkor az interjút?
2: Azt hittem, hogy letoljuk a szakállat.
1: Nem. Nem, hogy miért van szakállat? Tök egyszerű kérdés. Miért van szakállat?
5: Én amikor ezt elkezdtem növeszteni, akkor divatból. Csak azért, hogy ugyanúgy.
1: Mások is? Akkor mert hogy másokon is láttad?
5: Nem, nekem tetszett, és mint ahogy kiválasztom a ruhát, amit fel akarok venni, ami nekem tetszik, ez ugyanúgy egy ilyen kiegészítőként.
1: Igen, a ruháidat már rég lecserélted, és ezt meg nem. Tehát ez a divatok jönnek és mennek. Na igen, ez az.
5: Nem ismerném föl magam.
2: De egyébként igen. Igen, mert az Atit például a saját felesége sem látta még arccal.
1: Nem.
2: Tehát ez a durva.
1: Így van, tehát csak egy lőrésnyi szemet látott, igen. És semmi más. Tényleg Attila, hogyha valaki nem ismerné őt, akkor ő így néz ki. Tehát gyakorlatilag egy ilyen lőrésen keresztül van két ilyen sunyi szem.
2: Igen, abszolút. És sokszor még baseball sapkát is húz a balról szembe is, igen, hogy azt se látszódja.
1: Tehát ez nagyon sokat jelent, erről már beszélünk a pszichológiáról. Évi és Anett, ti... egyébként iriditek a szakállat? Tehát, hogyha lehetne, ha a természet adná, ha az evolúció még nem fogta volna vissza magát, ti örülnétek, hogyha ott jönne nektek?
4: Nem, egy csepet sem.
3: Dehogy is, nem szeretem.
1: És az összes többi helyen, ahol jön, az annak örültök, vagy már az is zavar?
4: Az is zavar.
1: Aha, na.
3: És nem beszéltünk meg, hogy
2: egyszerűen... Nem örülnél, Évi, egy ilyen kis csibész bajusznak, hogyha nőne, nem? De azzal lehetne játszani.
3: Nem. Tehát a többi zavar. És nyűg.
1: Akkor hogy álltok ti a férfiak szakálához, vagy borostájához?
4: Hát nekem igazából nincs vele bajom, bár soha nem volt szakállas pasim. Mindig a borostánál megálltam. Nekem az pont elég egy pasin, a borosta. De nem, tehát hogy tetszik egyébként, mert az Attila is ilyen nagyon trendi, ahogy most rengeteg fiatalnak van szakálla.
1: Most már megint nincs.
4: Vagy lehet, hogy most megint nincs, de hogy egy időben valóban divat volt.
1: Mindenki elkezdett szakállas lenni, igen.
4: Igen. De a borostával én tökéletesen megelégszem, hogyha egy pasinak csak borostája.
1: De akkor kell valami, ami mit egy picit nyers, picit izé,
4: igen,
1: picit
4: igen.
1: Szúr.
2: Nekem ahogy visszagondolok, 10-ből 10 csaj szereti a borostát. Vagy van, aki a rövidebbet, van, aki azt mondja, hogy lehet hosszabb, menjen hosszabbra, bátorít, de hogy kell nekik a borostát.
1: Szokott játszani a borostáddal? Beledugja a kis műkörmét?
2: Igen, meg így az arcát is sikálgatja hozzá.
1: Sikálgatja hozzá az arcát, persze. És akkor kivörösödik. Jaj, de ilyes! Ilyeneket játszanak? Igen. Na, akkor szerintetek miért borotváljuk még azt is, amit egyébként az evolúció adott? Tehát ez most nem csak a szakál, mi például férfiak borotváljuk a szakálunkat, de a hónaljunkat, az intim részünket, miért borotváljuk? De pedig az evolúció odaadja.
2: Ez már ilyen társadalmi meggyőződés, ellene megyünk az evolúciónak. Az evolúció még üzen nekünk valamit, uh-huh. ő még szeretne valamit, és mi a... Mi
1: mit akar a hónajamtól az evolúció?
2: Nem tudom, ott is valami védem, melegíteni akar, nem tudom. Nem veszi észre az evolúció, hogy van már bőrcsek.
1: De voltam Kubában is, és akkor nem hullott ki. Meg azért nem is ismerette a spanyol nyarakat.
2: Az evolúció nem ismeri, ezek szerint.
1: De most komolyan...
4: Hát én például...
3: Igényesség, tehát én ezt akartam mondani, hogy szerintem az, hogy igényes vagy, tehát, hogy...
1: Ez relatív, Évi, hát mitől igényes?
3: Hát azért nézd, nem szeretném, ha valaki átölelne nyáron egy ilyen szakadt pólóban, és akkor a hónaj szőrzete így a vállamon hever.
1: Pedig ez tök barátságos.
3: Igen, meg mondjuk ebben és gusztusos, nem?
2: Ebben a sztoriban több probléma is van, tehát szakadt pólóban nyáron átölel hónaj.
3: Hát tudod, vannak ez az igénytelen ilyen nagy kivágott pólók, és akkor meleg van, és akkor én ezt nem.
1: Csak azért ne felejtsük el az igényesség, tehát hogy relatív. Tehát a 60-as években mondjuk Marilyn Monroe mindenhol csupasz volt.
4: Igen.
1: És ez onnan is tudom, mert Tony Curtis nekem személyesen mondta el. De például Néna a 80-as években, amikor énekelte a 99 Luftballont, akkor ő ugye hónajkutyával énekelte minden színpadon. Tehát, hogy Európában jóval később érkezett meg, amit te úgy hívsz igényesség. Uh-huh. Hogy ez most akkor tényleg csak trend, és semmiféle igényesség vagy igénytelenség nincs ebben emögött.
2: Nem trend, de ezt lehet, hogy te tudod jobban, de te megélted ezt az intim rendszerváltást, ha úgy tetszik.
1: Igen, megéltem.
2: Te vártad? Tehát, hogy ez érezted, hogy közeledik? Ez a bizonyos hullám?
1: Konkrétan tudom a sztorit, hogy vártam. Na. Nekem volt egy barátom, egy operatőr barátom, és annak egy fodrásznő csaja volt. És valahogy azzal a csajjal én összekerültem, de ők már nem voltak együtt. És ez az operatőr barátom nagyon-nagyon drukkolt nekem, és elmondta, hogy neki ott semmi nincs már alul. És én annyira izgatott voltam, hogy mikor láthatom először.
2: Micsoda szenzációs expasia volt ennek a lánynak.
1: Miért? Tök jó fej.
2: Jó fej volt, igen.
1: Tök jó fej volt. És akkor emlékszem, hogy kivittem, akkor még Pilisvörösváron volt egy hétvégi házunk, és oda kivittem a lányt, és akkor ott megtört.
2: Megadtad a módját.
1: Megadtam a módját, tehát alig vártam, hogy kicsomagoljam. Tehát, hogy Isten ajándékát.
2: Adj ide Isten ajándékát végre.
1: Csodálatos volt.
2: Hát akkor ez mégiscsak a trendről szól. Mert ugye higiéniai különbségek ilyesmi nem volt, nem?
1: Nem volt nálam eszköz, vagy mérőeszköz, amivel tudtam volna. Se lakmuszpapír, tehát nem tudtam így ezt felmérni, nem is akartam, én nem ebben voltam, Gyuri.
2: Igen.
1: Én nem ANTS-ként voltam itt ebben a helyzetben, hanem...
2: De kicsit olyan volt, mint amikor külföldről hozott egy kamionos egy Coca-Colát, nem először is ezt a kezedbe vetted, nem olyan különleges érzés.
1: Nem tudom, hogy neked volt-e ilyen, engem a Coca-Cola annyira nem érdekelt, mint ez, és amúgy sem voltak kamionos barátaim. Coca-Colához meg jutottam. De ez meg kevésbé. Tehát, hogy bármit becseréltem volna ezért az élményért. Meg is kaptam, köszönöm a jó Istennek.
3: És te végignézted ennek a fejlődését, ugye? Igen. Tehát, hogy te az első élményedről beszéltél, és az első élményed és a fejlődés az gyors volt egyébként ebben a rendszerben, vagy
1: a csupaszodás?
3: Igen,
1: a nőknél?
3: Igen.
1: Nem volt túl gyors. Tehát attól függ, hogy ki mikor kezdi ugye az aktív ilyen jellegű életét. Én kezdtem valamikor, ugye hát nyilván az életkoromnál fogva előbb, mint ti. És akkor nekem még abból is volt részem, és abból nem volt semmi abnormális. De abban semmi abnormális nem volt. Ti azt mondtátok, hogy higiéniai. Milyen higiéniai? Tehát a szőr az higiénikus, vagy nem higiénikus?
2: Hát ez az, hogy mindenki azzal jön, hogy ezeken a hogy Évi is az áttökarolásnál, mit tudom én, hogy ez hordoz magában egy ilyen kicsit ilyen visszataszító dolgot a szőr önmagában. Szent,
1: de nem pont az ellenkezőjéről van szó, tehát hogy mondjuk ott áll veled szemben egy nő, és te éppen térdelsz előtte, és letüsszented.
2: Hogy el tudjam képzelni a
1: szőr felfogja a bacikat.
2: Csak így meglegyek a szituban. Aha, hát én térdelek. Aha, és hápci.
1: Aha. Nem arra van, hogy megvédje a hölgyet?
2: De. Jézus. És erre mondja is, hogy milyen szerencse, hogy...
1: Hát nem mondja, hát régen ez néha időszakában ez oké volt.
2: Sőrűn tüsszentettetek abban az időben is? Akkor gyakori volt ez a megfázás.
1: Hát szóval érted, mit akarok mondani?
3: Hát hogy ne értenénk? Annyira előttünk
1: van. Miért csak én beszélek? Ti miért nem beszéltek?
2: Egyedül te fejtetted meg az evolúciót ezek szerint, hogy a tüsszentés ellen.
3: Mi nem is találkoztunk szőrrel, érted?
1: Hát egyébként tényleg, nálad hogy volt ez? Hát azért...
3: Nálam, köszönöm.
1: De hát miért? Te nem azért, hát te törődtél egyáltalán ezzel, vagy aztán mindent begyűrtél a speedóba, aztán érted? Ha, hogy? Mesélj már!
3: Hát sehogy, mi úgy nőttünk fel, hogy én életemben nem találkoztam szőrrel. Mármint, hogy persze...
2: Mert a klór az levitte.
3: Nem, hogy tehát nyilván mindent leszedünk magunkról, mert hogy ugye előszerezünk.
1: Áramvonalasak legyünk.
3: Így van, és képzeljétek el, hogy én azt hittem, hogy minden férfi így néz ki, ahogyan nekem a csapattársaim kinéznek, és mikor szembesültem a valósággal...
1: Minden csapattársadat látod, mert a Szepesi Niki könyve igaz?
2: Mondd, hogy igaz.
3: Hát mert vannak benne olyan részek, hogy például szobatársak voltunk, ez igaz, ezt tudom, alá tudom támasztani.
2: Aha.
3: Igen.
2: Ebből is lesz borscik, jó van.
1: De mondja, Dévi. Annyit mondasz, amennyit akarsz, ne add ki magad nagyon.
3: Hát, mit mondjak, annyit, hogy csupaszok voltak a fiúk, persze.
1: Ti is.
3: Mi is. Mindenki csupasz, de ha elmész, most van a Soproni felnőtt országos bajnokság, ennél nagyobb promót nem tudod.
2: Menjünk csupasz fiúkat nézni?
3: Csupasz fiúkat, csupasz lányokat fogtok látni. De ez teljesen normális, mert a sportág megköveteli. De nekem nem az a durva, nekem az, amikor szembesültem, hogy ez nem normális, azaz a társadalomban nem biztos, hogy mindenki csupasz. Tehát én mikor láttam egy szőrös férfi lábat, 20 pár évesen, hát megdöbbentem. De tényleg meg, tehát higgyétek, hogy ott van egy döbbenet.
2: És örültél, mikor először...
3: Megkérdeztem tőle, hogy nem szeded le, kérdezte, hogy nem vagyok én.
2: De mikor először kinőhetett a szőröt szabadon, annak örültél?
3: Nem, nagyon, na hát jó, nagyon gáz volt, hát azért ne nőjön ott semmi. Gyerek,
1: jó, szuszkáló. Én ez egy sportoló, medence, áramvonalasság, stb. Értem.
3: Meg azért nincs rajtunk ruha.
1: De azért volt.
2: De hát milyen olyan közvetítést láttunk, igen, ahol van valami.
1: Igen.
2: Tehát, oda még nem engedtek.
1: Az edzésekre nem engednek be.
3: A melegégőmi edzőtáborban se.
2: Hajdú Bél sosem mondta, hogy fürdőről nélkül jobban ment ezeknek, vagy ilyesmi.
1: De egyébként tényleg nagyon érdekel, mert ugye Anett székutasra, és te ugye úgy nőttél fel székutasra, azért minden később érkezik meg, minden trend.
3: Igen.
1: Hogy nálad hogy volt a váltás?
4: Hát amikor felértem, persze.
1: De valaki megmagyarázta neked, hogy az a rózsaszín borotva ott a kátszélén, az nem a pádé?
4: Természetesen igen, és nem te most, hanem nekem szerencsére vannak unokanővéreim, akik járták az országot, meg utaztak ide-oda-amoda.
1: És hoztak fotókat?
4: És nem, hanem hogy ők már követték, tehát ők már sokkal előrébb voltak bárkinek.
1: De mesélj már ezt a bárbeszédet. Tehát feljött, megjöttek Budapestről.
2: Gyere, Anett, most leborotválunk.
1: Nem úgy, biztos nem így volt.
4: Nem így volt.
1: Hát elmondták
4: nem
1: inkább,
4: így
1: nem?
4: Nem volt, de beszélgettünk, igen, és akkor mit tudom én, mondták, hogy majd amikor eljön az az időszak, hogy a lányoknak elkezd szörösödni a lábuk, meg mit tudom én, akkor az nem jó, az nem szeretik a fiúk, azt le kell borotválni. Tehát, hogy így.
1: És ott ültél az asztalnál,
4: igen, és
1: mindenki egy korsó sör. És meséltek a lányok Budapestről?
4: Igen. És az az igazság, hogy én ezeket így megjegyeztem, és amikor eljött az idő, hogy megláttam magamon ezeket a jeleket, akkor én tudtam...
1: Azonnal.
4: Akkor én tudtam, hogy ez nem lesz jó, mert hogy ez nem fog tetszeni az embereknek, hogy ez nem divat. Még amikor, mit tudom én, és utána jöttek a popcorn, meg ezek az újságok, és én már láttam azt, hogy az énekesnők, amikor felteszik a karjukat, akkor ott már nincsen szőr. Tehát azért nyilván figyeltem ezeket.
1: Tök jó. Nagyon jó.
4: Igen, úgyhogy így innen indult az én.
1: Egyébként a májusi popcorn az mikor érkezett meg székutasra?
4: Augusztus. De az egy évvel korábbi.
2: Igen, laza 3 hónap a szőrtelenítésben volt azért.
4: Tehát azért végig toltam szőrösen a nyarat.
6: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
7: Szerettünk volna szerények lenni. De ha te vagy Amerika legikonikusabb márkája, és még az áraidat is lejjebb viszed, nem lehetsz az. A Ford Puma igazi közönségkedvenc. 1 millió eladott példány, és most 6.990.000 forinttól a tiéd. És a Ford Kuga? 8.990.000 forinttól indul, és kérheted hibrid hajtással is, akár 0%-os finanszírozással. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek Ford.hu.
8: Na, mi lesz a mai program?
9: A parás felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
8: Vagyis
9: este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
8: És ha rock'n'roll, akkor...
9: Az ég kék, a grill kolbász Master Good.
10: Készen állsz a napsütötte kalandokra? Kezd a nyarat a Decathlonban! Keresd az MH-ház 2 személyes kemping sátrat 12.990 forintért a decathlon.hu webshopon, az abban vagy a Decathlon áruházakban, és szeress sportos élményeket kedvező áron!
11: Néha csak annyi volt a vágyam, hogy végre feltehessem a lábam. Ez lenne a nehéz lábérzés. Hogy a vénás keringésem támogassam, a Vendobrexont választottam. A gyógynövény kivonatokat tartalmazó étrend kiegészítő kapszula hozzájárul az egészséges vénás keringéshez és a normál mikrokeringéshez, hogy könnyű lábakkal léphessek tovább. Vendobrexon a Goodwill Farmától.
12: Aldi Fresh Stylers. Például csütörtöktől vasárnapig a friss magyar csirkemellfilé kilója 10% kedvezménnyel csak 1775 forint. Aldi. Frissesség minden nap.
13: Majd ha, vagy most. Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
14: A reklám után társadalmi célú reklám.
15: A MOL-nak kiemelt szerepe van a térség gazdaságában, de figyelünk arra is, hogy hatékonyan érjük el a helyi közösségeket. Ezért hirdetünk hazai médiában, így értéket teremtünk ezen a téren is.
16: Bantól Péter is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
14: Társadalmi célú reklámot hallottak.
17: Hírek a Retro Rádióban.
18: Komolyan kell venni a hatóságok jelzéseit a hőséggel kapcsolatban. Takarékoskodjunk a vízzel, olyan erős UV lesz, hogy negyed óra alatt is leéghetünk. Villányi Eszter vagyok. Rendkívüli hőség jön a hétvégén, összehangolt védelmi tevékenységet rendelt el a kormány. Magyar Péter kormányfő irányítja a védekezést, őt egy koordinációs testület segíti, amelyben részt vesz több minisztere is. Az extrém időjárás miatt rendkívüli tájékoztatás jön. A miniszterelnök azt kérte az emberektől, hogy vegyék komolyan a hatóságok kéréseit. Magyar Péter a tömegrendezvényekkel kapcsolatban a szervezőktől megfontoltságot kért, főképp a gyermekprogramok tekintetében. A megengedethez képest 10-20 km/órás sebességcsökkentésre van szükség a vasúti és hévvonalakon. Az extrém meleg miatt ugyanis nagyon felforrósodnak a sínek, mondta a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid arról is beszélt, ha egy IC-kocsiban nem működik a klíma, lehetőség szerint kiveszik a forgalomból és igyekeznek pótolni. Tartalékszerelvényekkel készülnek, de szükség esetén felajánlják az utasoknak az első osztályú kocsikat is. A tudatos és takarékos vízhasználatra figyelmeztet a Magyar Vízi Közmű Szövetség. A tartós kánikula miatt az ország több településén korlátozták a vízhasználatot. A megnövekvő fogyasztás és a hálózat túlterheltsége további problémákhoz is vezethet, mondta rádiónknak Kreitner Krisztina, a szövetség szóvivője.
19: Ne bánjunk pazarló módon ezzel a természeti kincsel. Locsolásra például nem csak vizet használnánk, hanem az otthoni fúrt kutakat, vagy az összegyűjtött csapadékot, esővizet. Mikor esik, akkor próbáljuk meg összegyűjteni. Csökkentsük a növényzet locsolására használt ivóvíz mennyiségét is. A locsolás gyakoriságát lehetőleg locsoljunk reggel, akkor a hajnali órákban mellőzzük az ivóvízzel történő formentesítést, ne csak vízzel oldjuk meg, hanem más alternatív módokon.
18: Kiválóan szerepeltek az olasz rizlingek a Nébih ellenőrzésén. A Supermenta termékteszten ezúttal 27 tételt vizsgáltak a nagy kereskedelmi láncok kínálatából, különböző borvidékek tavalyi évjáratait. A szakemberek nézték a borok alkohol és cukortartalmát, a sav és kén-dioxid mennyiséget, a címkéket és jelöléseket. Egyetlen tételnél sem találtak hiányosságot vagy hibát. A következő napokban egyre melegebb lesz, fokozódik a hőség. Sok napsütés mellett csak a középső tájakon és északkeleten lehet némi felhő az égen. Esni sehol sem fog, és a szél is gyenge marad ma. Nagyon erős lesz az UV-sugárzás, 11 és délután 3 között ne tartózkodjunk a tűző napon, és gondoskodjunk a bőrünk védelméről is. 33 és 38 fok között alakulnak a csúcsok, szombaton és vasárnap még nagyobb lesz a forróság, 40 fok is lehet.
17: Retro Rádió közlekedési hírek.
18: Baleset történt az M1-es autópályán a főváros felé vezető oldalon, a terelt szakaszon a 34-es kilométernél Bicske közelében. Két kamion ütközött össze, írja az útinform. A külső sávot lezárták, a forgalom a munkaterületen ki tudja kerülni a sérült járműveket. Budapest felé a 17-es kilométernél az M0-ás csomópont előtt, a terelés végénél az erős forgalom miatt már több kilométeres a torlódás. Az erősödő reggeli forgalomban az M3-as autópálya bevezető szakaszán is lassulás tapasztalható. Kigyulladt egy személyautó az M5-ös autópályán Budapest felé Lajos-Mizsek térségében. A 61-es kilométernél forgalomkorlátozásra kell készülni. Vezessenek óvatosan.
6: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli sója itt a Retro Rádióban. Ez a

0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli sója, a Bocskor. És benne a legjobb pillanatok újra. Ez a Bocskor! Bocskor Best of.
1: Én imádom ezt a témát, illetve minden autós témát szeretek. Egyszerűen az autó az egy olyan játékszer, egyébként egy elengedhetetlen, amihez mindenkinek van valami viszonya. Mindenki gondolkodik rajta, teszem hozzá, nyilván életed egyik nagy befektetése, aztán cseréled úgy vagy amúgy. De egy nagyon fontos dolog, és még érzelmi kötődésed is van hozzá, legalábbis nekem. Neked van?
2: Abszolút van. Nagyon jó, szeretem. Jó. Nagyon. Tehát, hogy úgy, főleg mikor lemosom, akkor úgy mindig nézem, hogy de szép vagy. Jó. És így beszélek hozzá különben.
1: Nekem az idomai, tehát ugye most a 124-es mosom, az a régi Cabrio Mercim, azt mosom, annak az idomai, az majdnem olyan, mint hogyha egy nőt törölgetnék Nivával.
2: Nivával?
1: Nivát tusfürdővel.
3: Ugyanezt a reakciót? Ugyanezt a reakciót váltja ki belőled? Mint hogyha Nivával törölgetnél egy nőt, így belőled?
1: Belőled milyen reakciót vált ki, és akkor elmondom, hogy ugyanarra gondolunk.
3: Hát, hogy Nivával törölgetek egy nőt? Hát, izgalmas reakciókat vált ki belőlem. Belőled is?
1: De mi, a szemed kifordul, vagy mi az izgalmas reakció?
3: Nem, ennél sokkal.
1: Folyik az orrod?
3: Majdnem. Ennél sokkal
1: akkor izgalmas. Nekem nem. Akkor nekem nem, Gyuri. Na, beszéljük az autókról teljesen más irányból. Egy barátom nem olyan rég, egyébként azzal lepett meg, hogy vásárolt magának egy elektromos autót, ez egy elektromos BMW terepjáró volt, tök jól nézett ki. Tényleg brutál jól nézett ki. Beültünk, hangja nem volt, de aztán megmutatta, hogy van olyan hang, ami a motorhangot imitálja, csak befelé szól, kifelé nem szól. Lenyűgöző volt az autó, és mentünk egy másik barátom, leparkolt. Megérkeztünk, és akkor mondta, hogy nyomd meg a gombot. Milyen gombot? És gond mutogatott az ajtóra. És aztán akkor láttam, hogy nincs kilincs az ajtón, és ott volt egy gomb, és akkor azt megnyomtam, és akkor klik, és kinyílt az ajtó. Tök jó. Na most, rögtön azon kezdtem meg gondolkodni, hogyan nyitom ki az ajtót, ha nincs áram, ha nem működik az elektronika. Akkor hogyan nyitom ki? És ezen így filóztam, hogy azért ez veszélyes is tud lenni, és akkor elkezdtünk ilyen cikkeket keresni, és találtunk is 7 hónappal ezelőtt egy észak-rajna-vesztfáliai városban egy 43 éves férfi egy Teslát vezetett, balesetet szenvedett, és 2 gyermekével együtt meghalt az autóban, mert kigyulladt az autó, és nem tudtak kinyitni az ajtót, és kiszállni az autóból. Kiderült aztán, hogy az automatikus ajtó és ablaknyitó rendszer nem működött. Kész. Paf. És nem ez volt az első ilyen eset, sajnos már volt ilyen, és azt gondolom, hogy mindenkinek most itt látsz egy ilyen kilincs, látod, nincs fizikai kilincs, itt látsz egy fotót,
2: igen.
1: Hanem meg kell nyomni egy gombot, ez egy Tesla. De a BMW-nél ugyanez volt. Uh-huh. Te is igen. Mentél valami haverok a Teslában, Horvátországban.
3: Igen, azt jutatta eszembe ez a kép pontosan, amikor egészen Horvátországig mentünk, én végighallgattam erről az autóról mindenfélét, és tényleg azt tűnt fel, hogy nem tudom kilincsel kinyitni az ajtót. És én kérdeztem, hogy mi értelme van ennek a baromságnak.
1: Igen.
3: Tehát nem éreztem magam biztonságban tőle, mert az jutott eszembe, hogy ha történik bármi, és elmegy az áram, akkor szerintem mi ebből az autóból nem jutunk ki. És erre az volt a válasz a tulajdonosnak, hogy olyan nincs, hogy ebben az autóban elmegy az áram, erre gondoltak. De hát ez nem biztos, hogy gondoltak.
1: Nem gondoltak, mert ott vannak az áldozatok, szóval tud ott baj lenni, és egyébként tényleg nekem egyre több bajom van ezekre az elektromos vagy elektronikus megoldásokkal. Én ugye abban bele sem merek gondolni, amit mondott nekem valaki, és most már így figyelem az autón, tényleg igaz, hogy az én kormánykerekem úgy tudom nincs összekötve fizikailag a kerekekkel. Tehát a kormányt nem úgy irányítom, hogy ott mechanikai összefüggés van, hanem hogy ott vannak érzékelők a kormánykeréknél, hogy tekerem, és az érzékelők vezérelnek a kerekeknél lent elektromotorokat.
2: Tehát nem nincs az a rúd a kormány végén?
1: Én úgy tudom, nincs.
4: Az remek. Pont ez jutott eszembe, hogy akkor irányíthatatlanná válik, hogyha...
2: Igen.
1: Ezt megbeszéljük, hogy ez így van-e. És akkor olvastunk még egy cikket, és egy picit, nem tudom, hogy egyébként most túl azon, hogyha nem égünk benne az autóban, meg mit tudom ilyenek, hanem egyszerűen csak megyünk. És akarunk bármilyen funkciót igénybe venni, akkor ugye mit csinálunk ma?
2: Oda nézünk, és elkezdjük keresni.
3: A menüben keresgélsz.
1: Érintőképernyős. Léptetsz, sőt, az én kormány kerekemen már ez a érintős csúsztató érzékelő van, és azzal tudok hangerőt fel vagy letolni, de én ha fel akarom tolni, és lemegy. Vagy le akarom

0: halkítani is felmegy. Tehát, hogy másképp érzékeli az én mocskos hüvelykujjamat.
1: Igen, mert valamiből belenyúltál, és máshogy...
0: Vagy izzadok, vagy mit, tök mindegy. És akkor ott van ugye a régi 124-esem, és ott meg oda se kell néznem semmiért, csak oda nyúlok, és tudom, hogy mi a... Szóval, hogy ezeket a dolgokat, nem tudom, hogy az autógyártók miért nem veszik figyelembe, illetve most ugye a Volkswagenről azt olvastuk, hogy az új ID3 Neo-ban eltűnnek ezek a érintésérzékeny felületek, legalábbis a kormányon, és visszatérnek a klasszikus gombok, klíma, hangerő, stb. A klasszikus kapcsolók. És ez már egy jó irány. És azt gondolom, hogy most beszéljünk jó barátunkkal és autós szakértőnkkel, Bazsó Gáborral. Ő ugye autós szakújságíró, nyilván ismeritek az összes művét, és ő nagyon nagy híve az elektromos autóknak, de talán abban egyetértünk majd vele is, hogy ez így nem egy jó irány. Itt van velünk Bazsó Gábor. Szia Gábor, jó reggelt!
2: Hello, sziasztok!
0: Na, Gábor, visszatérve itt a barátom autójához, tehát elképzelhető, hogy csak mi voltunk bénánk, a Gyuri a Teslás haverjaival, én a BMW-s haverommal, és valahol azért van egy kipattintható fizikai kilincs, ami egy bovdennel megrántja a zárat, és aztán kinyílik?
2: Hát logikus lenne, hogy legyen egy ilyen, nem?
0: De, hát ezért persze, mint
2: na,
0: a...
2: ez az. És képzeld el, megint az az eset van, hogy amiről azt gondolod, hogy logikusnak tűnik, az úgy is van.
0: Most te kinevetsz? Tehát, hogy van ilyen?
2: Abszolút. Tehát a következő a helyzet. Mondom. És ennek ehhez hozzátartozik az is, hogy van ettől még sok igazság abban, amit piszkálgattok. Tehát ezeket érdemes szétbontani. A Teslák esetében ugye ezt leginkább az emberek onnan ismerik, azért, mert a Teslákból adtak el hirtelen nagyon sokat úgy, hogy ilyen volt bennük. De valójában az egész rejtett kilincs sztori, az még bőven nem hogy a villanyautók, hanem az autózás hőskoráig visszanyúlik, mert egyszerűen menőt lehet csinálni. Tehát van klasszikus autója, aminek ugyanúgy ilyen igazából nem kiemelkedő természetű kilincse van, akár, hogy ne is klasszikus mondjak, hanem olyat, ami ahhoz már elég új, hogy sokan ismerik, a Fiat Barkettát, ha most magad elé képzeled, annak is ilyen jópofa eldugott külső kilincse volt.
0: A külső, de belül van a gáz.
2: Igen, értem, csak azt mondom, hogy a belül meg ez a gombos megoldás, ez szintén elég régóta létezik sok esetben, ami megváltoztatta ennek az egésznek a funkcióját, az, hogy ez eredetileg menőzésből volt így kizárólag, tehát milyen jó, hogy megnyomod, és akkor kipöcköli neked az ajtót, vagy akár ki is nyitja teljesen, ugye olyan autó is létezik, ami rendesen kinyitja minden estül, luxusautóknál volt ez már régóta. Csak a Teslán keresztül lett hirtelen a sok ember számára megismerhető, ugye most már sok millió ilyen van, de azt képzeljétek el, hogy ez nem nettó hülyeségből van kizárólag. Tehát persze ki tudtuk nyitni kézzel is az ajtót, és az milyen jó, mert akkor ha elmegy az áram, akkor is ki tudjuk nyitni, és ez igaz. De például, ha most új autót akarsz vásárolni, és megnézed a biztonsági pontszámát, hogy milyen, mert neked ez nagyon fontos, és akkor fölmész szépen a hivatalos Euro NCAP websájtra, és megnézed, hogy melyik autó hány százalékot kapott, akkor ott a biztonsági pontszámban masszívan benne van az, hogy például rá tudod-e nyitni az ajtót egy a hátulról érkező biciklisre. Hogy ugye aztán összetörje magát rajta, amikor felkerüldik az Andrássy úton, ami ezért hetente megtörténik. És a modern autókban azokban kell, hogy legyen erre valami, ami figyel. Ami egyrészt egy elektronika, tehát van egy érzékű, ami néz hátrafelé, vagy kameraképet elemez, ami alapján figyelmeztethet, de a figyelmeztetésnél több pont jár azért, hogyha fizikailag megakadályozza, hogy rácsapd az ajtót a biciklistára, azon keresztül, hogy nem nyílik ki az ajtó elsőre. Tehát az történik, hogy megnyomod a gombot, vagy meghúzod a kart, és azt mondja bip-bip-bip-bip, és nem nyílik ki.
0: Igen.
2: És aztán, amikor elment a bringás, akkor kinyílik. Tehát ő lehet értelmes funkcióval is felruházni azt, ami alapvetően elsőre inkább csak ilyen öncélű körködésnek tűnik.
0: Nézd, én erre nem is gondoltam, de itt most tényleg tehát azt állított, hogy abban a BMW-ben, amiben én ültem, vagy a Teslában, hogyha én mitől snitzerrel fölvágom a bőrburkolatot, akkor ott van egy kilincs valahol?
2: Nem kell hozzá felvágni semmit. Tehát a Teslákban úgy van például, hogy sok példányban adott Teslákban, a 3-ban meg az Y-ban, ezekben egy csomó ember reflexből nem is a gombot nyomja meg, mert kevésbé ismerik, hanem közvetlenül ott van a könyöklőnek, hogyha megfogod, ahova a kezedet magadtól is tennéd, ott ha meghúzod, ott van egy kilincs. ugyanolyan, mint az összes többi autóban, ami egy tök mechanikus kilincs. Uh-huh. Az más kérdés, hogy de hát a taxisoknál tök sok esetben az van, hogy azt leszokták ragasztani, vagy szólnak, amikor elkezdesz kiszállni, a gombot, mert a mechanikus kilincs ránc, nem arra van, hanem a gombot kell használni benne. De hogy rosszat is mondjak, a hátsó ajtóknál ott ezt viszont ott macerás hozzáférni és nehéz megtalálni, főleg régebben, most a nagyon újaknál már ezt elkezdték megváltoztatni, mert sok volt a balhé, de pont arra az esetre, amit mondtok, amikor baleset van és ki kéne jutni, és valamiért esetleg az elektronikus rendszer nem működik, ami egyébként szuper ritka, de volt rá példa, ott viszont nagyon sokszor nem találják meg az emberek, mert érted, lehet, hogy el van törve csóékának három végtagja, vér folyik a füléből, orrából, és akkor még jöjjön rá, hogy kell kitapogatni, hogy hol lehet ott valahol alul a térképzsák környékén a vésznyitó. De ez csak a hátsó ülés, és a mostanra ezt hála jó Istennek megoldják nekünk a kínai elvtársak, mint oly sok mindent, mert ott egy nagyon szigorú szabályozás rendeletet kalapáltak össze. Egyébként érdekes módon a saját márkáiknak a nagy balesetei miatt, tehát az nem európai vagy amerikai márka, meg nem Tesla sztori, hanem elsősorban Xiaomi is volt. És az, annak az a lényege, hogy most már kötelező a külső kilincset is olyanra csinálni, tehát 2027 januártól nem adhatnak el Kínában ilyen autót, aminek nincs meghatározottan legalább valahányszor valahány centiméteres fizikailag megmarkolható része kívül, amin keresztül ki lehet húzni az ajtót akármiben, és belül is ugyanilyen előírások vannak, hogy kell, hogy legyen fizikai kapcsolatnak is a kilincsnél. Ettől még lehet az, hogy a kilincs elektronikus, mert ezek a kényelmi meg menőségi funkciók, azok őket is érdeklik, csak úgy kell működnie, hogy ugyanott, azon a környéken, ahol a kényelmes nyitás van, az elektronikus, ott kell egy nagyon egyértelműen észlelhető mechanikus kapcsolatnak is lenni, vagy ezeket össze lehet olvasztani, amit szintén csinált már ilyet automárka Japán is, hogy amikor először meghúzod a nyitókát, akkor az elektronikus, és ha minden rendben van vele, akkor szépen kipöcköl, vagy nem nyílik rá a biciklistára, hanem figyelmeztet. De hogyha még egyszer meghúzod, vagy tovább húzod egy ilyen billenő határoló ponton, akkor mechanikusan egy bovden kinyitja, akármi van.
0: Jó. Ez ugye előre mutat arra, amit itt szeretnénk itt összességében megbeszélni. Tehát, hogy a mechanikus kontra elektronikus, illetve a mechanikus kombinálva az elektronikussal, hogy mi az, ami egyrészt van az autókban, másrészt mi az, ami célszerű, hogy legyen. Én most a következőben gondolok itt meg, amit az előbb említettem, a kormányműre. Tehát, hogy igaz-e az, amit én feltételezek, én, aki semmit nem értek az autókhoz, hogy amikor én tekerem az én Mercedes GT53-omban a kormányt, akkor ott érzékelők érzékelik, hogy én mit csinálok, és az ad parancsot két elektromotornak ott a kerék mellett valahol, és azok fordítják balra vagy jobbra a kormányt. Ez igaz-e?
2: Nem, ebben az esetben nem igaz. A Mercedesnek az első olyan autója, amiben ez a steer-by-wire rendszer lesz, amit én drótkormánynak szeretek hívni az egyszerűségedőre, amiben tényleg nincs már rendes mechanikus kormányosztop, meg a fogaslécet nem tekergeted. Az a most debütáló vadonatúj EQS. Az összes többiben, ami eddig volt, azokban mind van fizikai kormány.
0: Jó, de ez engem megnyugtat.
2: Hát sokáig ne nyugtasson meg, mert ez körülbelül az utolsó ilyen generáció, amikor ez így lesz. Tehát búcsúzunk el tőle. Az első nagy sorozatban gyártott ilyen drótkormányos autó, amit meg lehetett venni, az a Cybertruckja volt a Teslának, ami ugye néhány éve létezik. És előtte már az autóiparnak voltak évtizedekkel ezelőtt ilyen típusú kísérletei, de ott mindig volt valamilyen mechanikus vészmegoldás, hogy op, és ha valami meghal, akkor tik, mondjuk összezár egy kuplunk, vagy ilyesmi, és mégiscsak van ott egy mechanikus kapcsolat is. De az újaknál ez már nincsen. A Merci se fog használni, a tiédben még van, az becsült meg. És ennek az az oka, hogy egyszerűen végig van ez nagyon alaposan, becsületesen tesztelve, nem tud előállni az a helyzet, amikor te menet közben elveszted valamiért ezért a...
0: De miért mondják? Hát ha nincs áram, már előáll a helyzet, és áram tud nem lenni.
2: Nem. De nem teljesen, ugyanis tehát a nincs áramnak azért megkeletkeznie, az viszonylag bonyolult ezeknél, iszonyatosan nagyon biztonságosra csinált, nagyon szuper jól végig gondolt rendszerek, amikben mindig van, úgy hívják tudományos körülbelül, hogy redundancia, tehát hogy olyan, mint hogy az emberi szervezetben is ez van, hogy mondjuk veséből, mert az egy nagyon fontos dolog, abban kettő van, meg szemedből is kettő van, egy csomó mindent, amit megtudott az evolúció duplázni, azt megduplázta, és a Merciben is az van, hogy kormányműből és az egész egész mindenből, a vezérő elektronikából, a kábelezésből, a konkrét motorokból, amik mozgatják, ezekből mind-mind-mind kettő van. És önmagában nem ilyet is megnyugodhatsz meg, hogy hát hogy tényleg elképzelhetetlen mennyiségű mérnöki munka és tesztóra van abban, hogy ezek becsületten működjenek. De a másik része az az, hogy ezeket mind valamilyen okból szokás csinálni, tehát hogy nem a semminek a kedvéért történik.
0: Ezt akarom kérdezni, hogy ez csak a villogás a futurizmussal, vagy ennek van értelme, vagy esetleg költséghatékonysága. Tehát most azt mondtad, ugye, hogy kettő van mindenben, elhiszem, hogy akkor van mit a két aksi, meg két vezérlő, de hát azért egy botmixer is elromlik, tehát hogyha az a kis elektromotor...
2: De ha mit csinálsz, ha botmixer elromlik, előveszed a másikat, tehát te is redundál.
0: Na de hogyha az elektromotor a jobb első kerekennél az elektromotor elromlik, és ő nem hajlandó jobbra fordítani, vagy balra fordítani a kereket, csak a bal elektromotorom, ugye, mert két kormányzott kereken van.
2: Bocs, stop.
0: Mert a jobb oldalinak a botmixere elromlik.
2: Nem. Teljes tévedésben vagyunk. Az autó kormányműve úgy működik, hogy van benne egy fogasléc, mindegyik, nem csak ez, hanem így működik most a lényegem az összes autó, van benne egy fogasléc, a fogasléc két végén van egy-egy pálcika, ami megy a jobb keréknek, meg a bal keréknek a csonkálvány nevű részéhez, a kormány összekötő biztos hallottátok emlegetni, és az a lényeg, hogy te, amikor tekered a kormányt, akkor a kormányrúd végén forog a fogaskerék, ahogy tekered a kormányt, ami tologatja jobbra vagy balra a fogaslécet, ami eltolja egyszerre a két kereket.
0: De mondhatod, hogy ez az utolsó generáció, hogy ez van. Igen.
2: Igen, csak azt mondom, hogy amikor ezt elektromossá teszed, akkor nem kerekenként külön tekergetődik, hanem ugyanúgy a fogasléc benne van, csak kormányoszlopod nincs. A fogasléc benne van, a fogaslécen ül kettő darab egymástól tök független és külön áramellátással rendelkező villanymotor, azt tekergeti a fogaslécet, egyszerre értelemszerűen az egyik, de ha véletlenül beszarna az az egy, attól még a másik instant átveszítette, ebből semmit nem fogsz észrevenni, és egy természetesen egyszerre mozog ugyanúgy az első kerék, tehát nem az, hogy az egyik az egyiket tekeri, a másikat, hanem mind a kettőt tekeri, jó. Mind a kettőt.
0: Jó, eddig így képzeltem el, jó.
2: így van.
1: Én is így képzelem reggel. Mert
2: mondanom kell még egy másik ennél is fontosabbat, hogy repülőn ültél már?
0: Hát nekem nem mond, hát a régi Boeingok azok még bovdenekkel voltak a kormányművekkel összekötve, most már a fly-by-wire-es Airbusoknál félek, igen.
2: De hát most már nem csak az Airbusoknál van ez, hanem most már mindenért, tehát hosszú évtizedek óta nem tudsz olyan repülőt.
0: Hábor, nekem volt pilóta jogosítványom, és mégis
2: tudom,
0: félek.
2: De hát te is tudod.
0: Igen.
2: De értem, de hát ettől még az van.
0: De ezért hogy, beszélgetünk, hogy mert félek.
2: És nagyon megtisztelt, hogy a félelmedet vele bosszod meg.
0: Beszéljünk még valami másról, mert ugye említettem itt a Volkswagent, hogy most visszatérnek ők a fizikai gombokhoz, kapcsolókhoz, legalábbis a ID3-nál, és itt hoztam az előbb egyiket az én szerintem remek példámat, nekem ugye ott van még ez a 124-es Cabrio Mercim, amelynek, ezt csak azért mondom, mert sokaknak valószínűleg felvillan ez a műszerfal, meg az egész vezérlő felület, akik ismerik ezt a régi autót, gondolom neked is, hogy ott, hogyha én be akarom kapcsolni a rádiót, vagy hangerőt akarok emelni, vagy klímát, vagy kőmérsékletet állítani, vagy ezt a fúvókát, azt a fúvókát, oda se kell néznem. Ott vannak a gombok, érzem, más fogású az egyik, mint a másik. Tehát ezzel semmiféle gondolom, ugyanezt meg akarom csinálni egy modern autónál, érintőképernyősen almenő és menő és almenő, és nem tudom, mit kell húzogatnom, és azt sem biztos, hogy eltalálom. Tehát elvonja a figyelmem, képernyőt nézek, remeg a nem tudom, kátyús utakon az ujja, és nem tudom, mellébökök. Tehát, hogy óhatatlan az, hogy nagyobb veszélynek teszem ki magam, és vélhetően ezért ismeri fel most a VW, hogy ezeket vissza kell állítani, ezeket a fizikai gombokat. Ezt jól látom?
2: Igen, ezt a felét jól látod. Ugyanakkor ezzel is az van, hogy egy eredetileg jó dolognak a kedvéért csinálunk valamit, ami átmenetileg közben sok esetben szarabb. Tehát a kormány, amiről beszélgettünk, ugye az csak azért van, hogy kényelmes legyen és bonyolult, hanem azért, hogy az autó meg tudjon csinálni olyasmiket is, amiket te nem tudnál. Ki tudjon kerülni egy olyan balesetet, amit te nem tudnál, gyorsabban tudjon reagálni, be tudjon avatkozni, meg tudja fogni a megpördülő, megcsúszó autót, amiket te már nem tudnál, és ezért jó, ha közvetlenül be tud avatkozni a kerekeknél. Mm-hmm. Egy kicsit ugyanez a sztori van, hogy alapvetően azért rakják ezeket a dolgokat, azért digitalizálódnak a funkciók sok esetben, mert nem ugyanazt a hat dolgot tudja a mostani Mercedesed, az új, mint amit a 124-es, vagy mint amennyit egy Trabant. Tehát nyilván az van, hogy amikor három dolgot tud egy autó, mert indexelni lehet vele, meg ablakot törölni, akkor ahhoz nem kellenek. Egy modern autónak, ha végig gondolod, az életed megmentéséért beleépített berendezéseknek csak a konfigurálásának hány opciója van, hogy mennyire avatkozzon bele a sáv, kikóvájgásnál, hogy csak rezegtesse a feneked az adott oldalon, vagy tekerjen vissza a kormányt, hogy mennyire pittyegjen előre, amikor neki akar rá menni valaminek, legyen-e időd egy halálsikolyra legalább, vagy igazából az már nem olyan fontos, és akkor is így menjen inkább neki.
1: Tehát, hogy
2: annyira komplex dolgokat tudnak, amire mindegyikre fizikai gombokat tenni nem reális, plusz nagyon sok új funkciójuk érkezik tök sokszor, amihez nyilván utólag nem lehet gombot küldeni. Tehát amikor egy szoftver update, amikor az autód meg tud csinálni valamit, amit korábban nem, akkor nem tudnak mellé kiküldeni neked fizikailag egy kapcsolót, akkor ezt addig nyaljad fel a műszerfalra valahova. Ezek az alapokok, és a másik fele meg az, hogy nyilván ez olcsóbb, de tök igazad van abban, hogy a gyakorlatban az emberek nagyon nagy része számára egész egyszerűen rosszabbá vált az alapfunkcióknak a felhasználási élmény egy csomó autóban, mert amikor hülyén van megcsinálva valami, tehát nem az a baj a fejlődő, hogy digitalizálódik, vagy elektromos lesz, vagy elektronikus lesz, hanem hogy szarul van kitalálva az egész egyszerűen rossz helyre, rossz felületen, túl komplikáltan. És a FAUV-s példa az egyszerre tökéletesen illusztrálja ennek a jó és a rossz részét, hogy őket nagyon sokat bántották amiatt, hogy az elmúlt években használt felületeik iszonyú idegesítőek voltak, és túl voltak ilyen szempontból villanyosítva. Ezért most visszamenekültek oda, hogy rendes, becsületes fizikai gombok vannak a kormányon. Például ugye előtte nekik is olyan volt, mint amit mondtál a te a modern Mercedesnél, hogy lehet különböző irányokba simogatni, meg azt szerint, hogy milyen erővel nyomod, az fizikailag másmilyen típusú érintésnek tudja venni. Ugye megint, mint a nők, akiket szeretsz nyírázni. Tehát, hogy egy csomó ilyen funkciója volt, amitől viszont az emberek megbolondultak a felhasználás közben, mert volt, hogy véletlenül simították végig, nem érzéki kapcsolatot akartak létesíteni, hanem hogy tekerték a kormányt, akkor megsimítottak valamit, amit bekapcsolt, vagy megszüntetett valamilyen funkciót, felhangosított, mit tudom én. És akkor ebből most az lehet, hogy mindenhol becsületes fizikai gombok vannak az új ID3-ban, de megszámoltam nektek, a kormánynak ugye két küllője van, különként 11 darab gomb van. Na. Tehát egy 3x3-as mátrix, és még kettő a jobb és a bal oldalon, amik közül ráadásul három úgynevezett vakkapcsoló, mert már ők se tudtak rá kitalálni semmit. Mert így,
0: hát ilyen régen is volt a Mercedes, hogy vakkapcsolókat beraktak, mert majd te még bekötteted az ülésfűtést, vagy a...
2: Így van, na hát ez az, de hogy ez nem jobb semmivel, és a fizikai, tehát
0: hát az, jobb fizikai azért, gombokat adunk... Stevie Wonder azért tudna vele mit kezdeni, tehát hogy...
2: Ha azt szeretnéd, hogy egy gombot könnyen el lehessen érni,
0: nem az elérés.
2: Gyakran megnyom.
0: Hát igen. Mert tudja, hogy hol a klíma és hol a duda, mert érzi a hüvelykujjában. Tehát ebben ez a...
2: Na, most itt egy fontos dolgot feszegetünk, az izommemória kérdését, hogy amikor olyan funkciót használsz, amivel kapcsolatosan van izommemóriád, ott az egy behozhatatlan előny a valódi fizikai gomboknál, az fantasztikus. De a legtöbb funkció igazából mostanra a modern autók nagy részénél nem ilyen, és szerintem pont az van, amit most mondasz, hogy ami annyira gyakran használ az ember a mindennapi autóvezetésben, tehát rendszeresen előkerül, hogy állandóan oda kell nyúlnia, dolga van vele, azt büntetném én is, hogyha azt eldugják valamilyen ilyen monitorra vagy hasonlóra, mert iszonyatos szivatás. Azokat a funkciókat viszont, amik nem ilyenek, hanem amik arra vannak, hogy egyszer mondjuk beállítsad olyannak, amilyennek szereted, és akkor utána az a jó, hogyha nincs szem előtt, azokat meg tök érdemes elpakolni, pont azért, hogy ne járj úgy, hogy beülsz egy autóval, és körülnézel, és olyan, mintha a halálcsillagnak a vezérlő pultja lenne, hogy így mindenhonnan villognak feléd ilyen gyanúszínes feliratok, és fogalmat sincs, hogy akkor hova kell nyúlni, mert ha most arra minden funkció kapna egy gombot, akkor az autót belseje, padlótól plafonig, jobb és bal oldala mindegyik egy centis gombokkal lenne tele. Tehát az egész autót be lehetne burkolni gombbal.
0: Ahhoz, jó, de te is tudod, hogy nyilván egy csomó olyan alfunkció, amit nem minden nap használsz, egyszer beállítod, jó van, az legyen monitoron, de azért a fizikai gombok, mint klíma, hangerő, duda, nem tudom, most sorolhatnám, vészvillogó, az legyen tényleg kitapintható, izommemóriával kitapintható. Ez az én véleményem. Gábor, köszi, sokat tanultunk. Köszönjük szépen.
2: Részemről a szerencse.
0: Köszönjük szépen.
2: Ne féljetek az áramtól.
0: Így van, jó, köszönjük, ez lesz Bazsó Gábor, autós szakújságíró. Szia Gábor!
2: Sziasztok!
3: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Majd ha, vagy most Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
5: Néha csak annyi volt a vágyam, hogy végre feltehessem a lábam. Ez lenne a nehéz lábérzés. Hogy a vénás keringésem támogassam, a Vendobrexont választottam. A gyógynövény kivonatokat tartalmazó étrend kiegészítő kapszula hozzájárul az egészséges vénás keringéshez és a normál mikrokeringéshez, hogy könnyű lábakkal léphessek tovább. Vendobrexon a Goodwill Farmától.
6: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
7: Anya, nézd! Ugrok egy bombát!
8: Mi? Ne próbáld ki otthon! Próbáld ki a nyaraláson! Foglalj most a szállás.hu-n! 17 ezer belföldi szállás bomba jó áron!
7: Ugrunk egy bombát!
8: Szállás.hu. Úgyis tett!
9: A munkában nincs megállás, a készletek pedig fogynak. Eljött az önideje, ha sokoldalú, praktikus és rugalmas munkatársat keres. Készleten lévő Mercedes-Benz Citan modellek vállalkozásoknak most akár már nettó 6 millió 150 ezer forinttól. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a márkakereskedésekben és a mercedes-benz.hu/Citan oldalon.
10: Azoké a jövő, akik ma odafigyelnek magukra. A tudatos férfi nem vár, dönt. MyGuard, új prémium termékcsalád. Keresd a potemix.hu-n. Dönts ma a holnapért.
11: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tiggo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tiggo 7 öntöltő hibrid modellek már 9 millió 490 ezer forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
3: A reklám után.
12: Hírek a Retro Rádióban.
13: Jön a harmadfokú hőségriasztás, részlegesen feloldják a kamionstopot, nagyon erős lesz ma az UV-sugárzás. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Fokozódik a kánikula, holnaptól harmadfokú hőségriasztás lép életbe, ami komoly egészségügyi kockázatokkal jár. Kiemelten figyeljünk a sérülékeny csoportokra. Él a vörös kód is, ilyenkor a szociális intézményeknek minden rászorulót fogadniuk kell. Az egész országban tűzgyújtási tilalom van érvényben, a hétvégi kamionstopot pedig részlegesen feloldják szombat este 10-től vasárnap reggel 6-ig. Az energiaellátásban nincs rendkívüli beavatkozást igénylő krízis helyzet, ezt Kádár Pál, a Védelmi Igazgatási Hivatal főigazgatója mondta. Hozzátette, az eddigi csúcsidőszakhoz képest 95%-os az energiafelhasználás Magyarországon. Beszámolt arról is, hogy a hőség miatt számos helyen vízosztópontok és párakapuk működnek. A feladatokban már több mint 2000 ember vett részt. Az áramellátás biztonságának növelését segítő pályázat nyílt meg, 1,5 milliárd euró áll rendelkezésre uniós forrásból, jelentette be a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István jelezte, a beruházásokkal 5000 megawattnyi új, elsősorban megújuló energiatermelő kapacitás előtt nyitják meg az utat. A programban például okosmérők telepítésére is lesz lehetőség. A nyári hónapok beköszöntével egyre többen készítenek különféle gyümölcsszörpöket és virágkivonat alapú szörpöket. Nagyon fontos, hogy ilyenkor is tartsuk szem előtt az élelmiszerbiztonsági szempontokat. Erről Helik Ferenc, a Nébih élelmiszeriparért és élelmiszerbiztonsági ellenőrzésért felelős elnök helyettese beszélt rádiónknak.
14: Nagyon oda kell figyelni a személyi higiéniára, a környezeti higiéniára, és mindenképpen olyan alapanyagokat használjunk, amik sérülésmentesek. Folyó bővízben mossuk el ezeket a gyümölcsöket. Az is fontos, hogy a üveget előtte gondosan mossuk ki. Tartósítási folyamatnál kritikus pont az, hogy megfelelő hőmérsékletet érjünk el, tehát legalább 80-85 Celsius fokon kell a hőkezelést végezni, hogy a későbbiekben ne legyen romlás ezeknél a termékeknél. Jelöljék a terméket, hogy mi van benne, és mikor készült, és mindenképpen száraz, hűvös helyen tartsuk ezeket a termékeket.
13: A következő napokban egyre melegebb lesz, fokozódik a hőség. Sok napsütés mellett csak a középső tájakon és északkeleten lehet némi felhő az égen. Esni sehol sem fog, és a szél is gyenge marad ma. Nagyon erős lesz az UV-sugárzás, 11 és délután 3 között ne tartózkodjunk a tűző napon, és gondoskodjunk a bőrünk védelméről is. 33 és 38 fok között alakulnak a csúcsok, szombaton és vasárnap még nagyobb lesz a forróság, 40 fok is lehet.
10: Retro Rádió közlekedési hírek.
13: Baleset történt az M1-es autópályán a főváros felé vezető oldalon a terelt szakaszon, a 34-es kilométernél Bicske közelében. Két kamion ütközött össze, írja az Útinform. A külső sávot lezárták, de a forgalom a munkaterületen ki tudja kerülni a sérült járműveket, vezessenek óvatosan. Ugyancsak az M1-esen Budapest felé a 17-es kilométernél, az M0-ás autóúti csomópont előtt a terelés végénél egy műszaki hibás jármű okozott korábban fennakadást. Az emiatt kialakult torlódás már feloszlóban van. Kigyulladt egy személyautó az M5-ösön Budapest felé Lajos Mizsénél, a 61-es kilométernél van forgalomkorlátozás. A hőség riadó miatt is figyelmeztet az Útinform, ha hosszabb útra indulnak, az csak elegendő üzemanyaggal tegyék, és mindig legyen a kocsiban megfelelő mennyiségű ivóvíz.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
10: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli sója itt a

0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli showja, a Bocskor. És benne a legjobb pillanatok újra. Ez a Bocskor! Bocskor Best of.
1: Gyerekek, idén volt a nagy duett. Én nem tudom, hogy ti szeretitek-e, vagy nem, én nagyon nem egyébként ezt a műsort egy énekessel. Ugye ez az, már van, mindent összekeverünk. Ugye? Tehát a Megasztár, a Sztárban Sztár,
2: nagy duett, táncos műsorok.
1: Nagy duett. A lényeg az, hogy a nagy duett az az, amikor egy amatőr, de ismert szereplő egy énekessel duettben műsorról műsorra előad egy újabb dalt. És akkor a zsűri megröhög rajtuk. Nagyjából ez a koncepció. És én egyébként sajnálom az előadókat, a profi énekest épp úgy, mint az amatőrt, mert tényleg arra megy ki, hogy mennyire tudsz gúnyt űzni saját magadból, mennyire tudsz nevetségesé válni, és akkor a zsűri nagy hahoták és asztalcsapkodások közepette ezt valamilyen módon értékeli.
2: Hát ez mondjuk már régóta sajátja a kereskedelmi tévézésnek, ez a fajta stratégia.
1: De sokan ebbe belemennek, és egyébként vannak néha meglepő teljesítmények, ezt is tegyük hozzá.
3: Igen, egyébként sok mindenkiről kiderül, hogy van művészi tehetsége, így vagy van hangja.
1: Így van, és itt most csak azért beszélünk egy nagyon-nagyon picit erről, mert ugye ebben a szériában szerepelt Gesztesi Panka is. Ő ugye Gesztesi Károly és Liptai Klaudia lánya, ő Kovács Áron oldalán szerepelt, és egy nagyon-nagyon ügyes volt, bekerült a top 2-be, és gyakorlatilag ez volt Pankának az első média szereplése, én nagyon kiskorából még ismerem is őt, annak idején ugye megszületett az a könyv, a Macsó Papák, ahol ugye Árpa Attila és kislánya Gesztesi Panka, ugye Károllyal és Klaudiával együtt, és ugye az Én Nórim, mi így hárman szerepeltünk, mint Macsó Papák, és a sztoriainkat mondtuk el. És akkor mi sokszor voltunk együtt, de akkor az még pici volt is. Most Klaudia volt a műsorvezető ebben, és valami érdekeset mondott, hogy azt mondja, őszinte leszek, én nem voltam mindig ott Pankának, amikor kellett volna lennem. És az elmúlt 9 hét egy olyan közösséget hozott, amit már soha semmi nem tud elválasztani, ezt én nagyon köszönöm. És ez nagyon helyes ez a mondat. Ugyanakkor egy picit elgondolkodtatott bennünket, hogy nyilván minden szülő a tőle telhetőt megteszi. És semmelyik szülő nem ideális. Tehát mindig van valami, amiben a gyerek hiányt szenved, akkor is, ha a legtöbbet akarod nyújtani, nem?
2: Persze, mert a szülő sem tökéletes, tehát, hogy nincs az a szülő, aki mindent szuperül tud, és mindent nagyon előre meg tud tervezni, és az élet sosem szól közbe, és mindent átad a gyerekének, nem?
3: Így van, illetve azt tudta átadni, amit ő tudott. Igen. Tehát nem várhattunk el tőle többet.
1: Pontosan így van. És mégis, most ne is azt nézzük, hogy egy ebben a körben egyedül nekem van gyerekem, de arra talán mindenki most már így felnőttként vissza tud emlékezni, hogy mit kapott a szüleitől, de talán arra is, hogy mit nem.
3: Egyébként nagyon sok minden. Igen,
1: de ez baromi érdekes, mert ugye te például anyukádról úgy beszélsz, mint egy félistenről. Tehát tényleg, és elhiszem neked, tehát, hogy biztos, hogy ilyen is, és hogy veled, de mégis kell, hogy találjunk valamit, amiben nem volt jó.
3: Van, úgyhogy szóltam, hogy most ne hallgasson. De majd Zoli hallgatja és elmondja neki, hogy végre elmondták.
1: De én is, hogy az én szüleim sajnos nem élnek már. De én is úgy emlékszem rájuk, hogy akiben mindenben tökéletesek voltak. Tehát ők egymás mellett is kitartottak, ugye apám nagyon-nagyon rég meghalt már 88-ban, anyukám tavaly előtt, és de amíg együtt voltak, ők egy abszolút ideális pár nyomását keltették, nagyon okosak voltak, sok mindent kaptam tőlük, tehát hogy azt gondolom, hogy igen, minden ideális, és most érzem, hogy nem.
2: Hát a gyerek egyébként nagyon sokáig úgy is érzi, hogy a szülei mindenben kerekek, mindenben tökéletesek.
1: Minden gyereknek a saját szülője a legnagyobb idol.
2: Így van, hiszen ő a világ.
1: Egy ideig.
2: Aztán, amikor elkezdesz felnőni,
1: és
2: akkor
1: látod, hogy más a szülőknek nagyobb a szókincse.
2: Igen. Vagy máshogy csinálnak, vagy tapasztalod az életben, hogy lehet, hogy ez az kimaradt. Nem azért, mert ki akarták hagyni, hanem mert így alakult, ugye a nevelésedből, és akkor rájössz, hogy nem voltak tökéletesek. Ez természetes.
1: Igen, tehát, hogy a apád így szól hozzá, hogy igen, akkor tudod, hogy ő egy jó apa, és
2: csoda, hogyha ezt az akcentust ismerem, igen.
1: Vagy apa egyszer nagyon kedvesen a szemedben néz, megsimotja a fejed, és azt mondja neked, hogy
4: ha én pontottad, maradt a ti pártoddal.
1: És tudod, hogy apa ezt jól gondolta.
2: Nehéz ezután a családi nyelv próbáltál megérteni a világot.
1: Így van. És akkor kilépsz a világba, és rájössz, hogy...
2: Milyen furán beszél mindenki. Meg kell tanulnod ezt a fránya magyar nyelvet.
3: Pedig felnéztem apára.
1: Addig. Így van. Tehát ez csak akartuk érzékeltetni, hogy nyilván mindenki megtalálja a hiányosságot.
3: Ennél jobban szemléltetni ember nem tudta volna.
2: Nincs két egyforma család, így van.
1: Ő is egy apa.
2: Bizony.
1: Na, szóval.
2: Gondoskodó apa ráadásul.
3: Igen. Minden megtett.
1: A lényeg az, hogy de beszéljünk most, nem tudom, ki akarja kezdeni. Évi, te ugye úgy beszéltél mindig anyukádról, hogy tényleg mindent kezdje. Megkaptál tőle, és neki köszönj, és most mindent meghálálsz neki, és minden. És ez egy tök jó történet, de biztos, hogy van néhány dolog, amit nem kaptál meg annyira tőle. Nézzük meg, mert azért itt nagyon sok tett. Te vagy ez, ugye ott van Gyuri, ő egy ilyen elkényeztetett keszthelyi vendéglátós fiú, aztán ugye nagyjából szintetizátor és bográcsgulyás között élte az életét.
2: Ó, igen, a szintetizátortól mai napi forra vére. Igen.
1: De gondolj bele, hogy egy ilyen mini kis Gyurika, egy ilyen sortban rohangál fölállás, ott van a szintetizátoros bácsi, aki mindig egy unikumtól vidámabb, és amúgy meg a germánok eszik a bográcsgulyást, amit ezerszer hígítottak már a konyhában.
2: És a fülemben van mindig az összes dal vége, ez volt, hogy ta-ta-ta. A mai napig.
3: És csak a feles poharakat ismered.
2: Igen, de hát ott vagy te is. Hát például ugye, te ugye luxusoviba jártál, aztán a iskola helyett rockstárokkal kocsmáztál Újlipótvárosban.
1: Nekem ezt adták a szüleim.
3: Igen, két nyelven születtél. Tehát
1: két nyelven születtem, így van, genetikailag. Abszolút. Két nyelven születtem.
2: Igen, de hát ettől függetlenül te is tele vagy azért hiányosságokkal.
1: És bele kellett néznem a tükörbe is, igen. Igen, itt van a székutasi kicsi lány,
3: igen.
1: Aki ugye elszigetelve élt a világtól, egyszerűen annál fogva, hogy hozzátok minden később érkezett meg.
3: Persze.
1: Hát a rózsaszín borotva is, meg minden.
3: Már a lambada szoknyát is 2000-ben hordta.
1: Lambada.
2: Amikor már 30 éves voltam.
1: Igen, akkor szóval, hogy nézzük meg azt, hogy milyen hiányosságokat köszönhetünk, ha lehet így fogalmazni, a szüleinknek. Szóval, különböző kategóriák vannak. Én nem tudom, hogy ki akar kezelni, például kézügyesség, barkácsolás, stb. Én azért hadd mondjam el, hogy ebben én nagyon nagy hiányt szenvedtem. Tehát én apámat nem láttam soha szerelni, talán egy szerszámot sem láttam a kezében soha. Sem csavarhúzót, se semmit. Kalapácsot sem. Viszont baromira irigyeltem azt a barátomat, akinek az apja mindig ott feküdt a lakótelep alatt, a Wartburgja alatt, mert ugye lemenekült minden hétvégén, hogy ne kelljen egy légtérben lenni a feleségével, és feküdt a Wartburg alatt, és az én barátom befeküdt alá. Ma egyébként egy értelmiségi barátomról van szó, velem egykorú, és ő mindent is meg tud szerelni. Tehát ő fur, farag, csinál, odarak, ért a villamossághoz, ért a mindenhez. Értelmiségi csávó? Aha. Abban is dolgozik. Hát
2: ebből adódóan, hogy apa elmenekült a családi élet elől, azért adott a gyereknek egy ilyen útravalót.
1: Pontosan.
2: De nálunk is így volt, működött a családi élet, rendben voltunk, és nem is barkácsoltunk. És tényleg a mai nap is egy csavarhúzom van, azt is ajándékba kaptam az egyik haveromtól, hogy ne legyek már ilyen szánalmas, legalább legyen otthon, hogy valami legyen.
1: Én ugyanilyen vagyok, mint te, de már én vettem szerszámos ládát, sőt kaptam is egyet, és elkezdtem próbálni dolgokat. Tudod, hogy most minden mániám az lenne autót szerelni, de nem merek hozzányúlni.
3: Hát
1: mert...
3: ne is.
1: Mert az nyilván olyan, hogy mint hogyha a Semmelweis kórházban megkérdezni, hogy hadd menjek már műteni, mert annyira tetszik.
2: Előbb-utóbb megtanulom.
1: Szóval, hogy nem merek én sem semmihez nyúlni, és egyiket ez hiányzik. Tényleg hiányzik, hogy alapvető dolgokat nem tudok megcsinálni.
2: Képet nem mersz, ugye?
3: Falban nem mertek képet fúrni, ez
5: hogy is nem. Én abszolút.
1: Csináltam már, és figyelj, azt a gírbe-görbe tiplit, amit belepréseltem, azt meg ne tud. Hát jobb, ha nem nézel képet.
3: Tehát például, ha egy kilincsben egy csavar meglazul, ahhoz...
1: Ma már kibontom.
2: Én meg tudom húzni.
5: Csillagcsavarhúzóval. Nekem van ugye csillagcsavarhúzóm, én otthon azt látom.
1: Mondtál egy szakszót, és ezzel beszálltál a beszélgetésbe?
5: Csak azért szállok be a beszélgetésbe, mert nekem a gyerekkorom arról szólt, hogy anyától mindig azt hallottam, hogy nem csinálta meg apád, szerelőt kell hívni mindenért. És ugye...
1: Mi ugyanígy. Tehát, mi a Pöce bácsit hívtuk.
2: Mi csak úgy hívtuk, hogy az ember.
1: Mi Pöce bácsinak hívtuk.
5: És én amikor egyedül maradtam a válás után, én nagyon sok mindent megtanultam. Tehát, hogy meg tudjam csinálni, akár visszacsavarozni dolgokat, vagy bármi ilyesmit, hogy ne kelljen embert hívni.
1: Szerintem most nem mondasz igazat.
5: Esküszöm,
1: nem tudom elképzelni azt a 13. kerületbe, hogy kiáll valami, és te visszatolod egy csillagcsavarúzóval. Egyszer nem látom ezt a magam előtt.
5: De
1: mit mondj? Kávéfőzőgépet? Ajtóreteszt? Mit, hát, mit csináltál? Nem, Sanírt?
5: De például, amikor a kilazult a zár, akkor én azt visszatudtam.
1: De nem lazult ki a zár.
5: De volt olyan, nem a 13. kerületben, de a 3. kerületben volt.
2: Tehát és anno 10 évvel ezelőtt egyszer kilazult egy zár.
5: Jó, de hozzáteszem, Évihez hasonlóan én is festettem a lakást, és tök jól.
1: Évi még nem mondta el, hogy festette a lakást.
5: De nekem tegnap igen.
1: Nagy dramaturg vagy, Anett.
5: Évi?
2: Jó jött volna nekem, ha már Évi ezt elmesélte volna, de nem baj. Elmondom.
3: Köszönöm, Anett, hogy elmondtad, hogy festettem a lakást.
1: Na, mert festette a lakást?
5: Készítek el, hogy... Nem
1: mond. De kitől tanultad? Kit vagy kitől nem tanultad? Vagy
5: senkitől nem tanultam. Tehát, hogy nekem most tegnap azon gondolkodtam, hogy mire emlékszem apukámra, ugye sajnos ő is már elhunyt, hogy én azt tudom, hogy apukám mindig a bicikli kerekét pumpálta. Ez az egy kép van így róla, amilyen szerelés, amit így tudnék hozzátenni. Na, amióta kiköltöztem a tanyára, és elkezdtem a kis házacskát felújítani, akkor ugye az első dolog az volt, hogy lefesteni belül a házat. És
1: belül?
5: Akkor először belül.
1: Okay.
5: Kezétek el, nekiálltam, Teddy Henger, leszettem az egész festéket. Hát nem volt jó. Ecsettel rájöttem, hogy végig tudom festeni. Amikor ez az óriási lelkesedés megvolt, mondom, kívülről is lefestem.
2: Egy ecsettel nekiálltál kívülről?
5: Nem, ott viszont Teddy Henger.
1: Aha.
5: És képzeljétek el, mindenki azt mondta, hogy nem lehet lefesteni.
1: Miért? Nem mondták?
5: Elkezdték magyarázni, ilyen alapozó, olyan akármi, mondom, jól hagyjuk ezeket az alapozókat, nekem festék kell. Szóltam medvehagymás Gáspárnak, mondom, hozzá légy szíves állványt, mondtam, minek, mondom, festek, mit, mondom, házat, te, mondom, én, tudsz, mondom, nem. És képzeljétek el, ez tényleg ez a beszélgetés, és felállított az állványt, és tényleg lefestettem a ház falát 3 rétegben, és most hófehér. És mindenki megdöbben, hogy ez hogy csinálta.
2: De ez szuper,
5: és várjál, az, hogy ez most szépe vagy nem, az egy másik kérdés, de jól néz ki.
2: Na, ez a baj vele, mert én is így voltam mindig. Én barátoknál tök bátor vagyok, amikor így hívnak, hogy segítsek felújítani meg mindent. És akkor így festek is, meg ilyesmi.
5: Mit ilyen csapat.
1: Semmi. Mondom. Gyuri, nekem szoktani ilyen mondani, hogy nem ér rá szombaton, mert a barátai az átmegy segíteni, festeni.
2: Igen, például.
1: És akkor én és pontosan ez arról szól, hogy vesznek egy soproni ipát egy kartonnal, és a Gyuri erre oda megy, és akkor ott ott elszopogat abból 6-ot. És nagyjából ez az ő festés, ez azért tudom, mert ugye nálunk Spanyolországban voltatok most a Gergővel.
2: Igen.
1: És én nagyon kértelek benneteket, hogy ugye nem lesz ott a párom, tehát magunk után kell rendet csinálnunk és takarítanunk. És ez főleg a legvégén. És akkor volt egy nagy takarítás. Te a Gergő a suvickolt mindent. Az mosogatott, törölt föl, tudta, hol a mosó, felmosó, minden. Én próbáltam a ezzel sprickelővel, meg a papírral mindent csili-villivé tenni. Gyuri ott áll, egy ilyen kis szivacsal a kezében, néz a távolba, mint akkor a csirkéről volt szó, néz a távolba, és akkor nézi, hogy mi mit csinálunk, néz, és így fogja így a szivacsot, mint tudod, ez az a majom az állatkertben, ami a műmajmot fogja, igen, tudod, igen, az arony. Fogja azt a kis szivacsot, mintha ragaszkodna hozzá, és amikor így fölnézek, vagy ilyesmi, akkor elkezd valamit egy ponton
5: maszatolni
1: a szivacsal.
5: Ez ő? Nekem?
1: Ráismersz?
5: Igen.
2: Honnan ismernél már rám, mekkora zé vagy? Megmondtam mi.
1: Nem is szóval
2: és gondolom, hogy ilyen lefolyóból a hajakat, meg ilyeneket csináltam, hogy tisztaság legyen, azt nem vette észre.
5: Milyen hajat?
2: Hát abban a lefolyóban volt, mit tudom én, milyen
1: hajat. De hol volt haj? Melyik lefolyóban?
2: Mindegyikben. Mindegyiket megnéztem.
1: Három fürdőszoba van, Gyuri. És ott álltál az enyémben, és megnézted a hajakat?
2: Ilyenben is én szedtem ki hajakat.
1: Igaz. Totál hazudsz. És a konyhai lemosó vagy lefolyóban nem volt haj?
2: Nem, onnan ott nem. Nagy Sherlock vagy, ott nem.
5: Na, tehát akkor ebből kiderül, hogy takarítani se tud.
1: Igen.
2: Abban valóban nem vagyok erős. De a többi az óriási ferdítés volt, de a takarításban nem vagyok erős.
5: Te ott akkor a vendéglátó egységbe kezd helyen, azt tanultad meg, hogy hogy kell alibin dolgozni.
2: Nem, azt tanultam meg, hogy kell jól élni. Azt tanultam meg.
1: Pillanat. Tehát, hogy úgy válasz nőt, hogy takarít helyetted? Vagy
2: nem. Úgyhogy tudjak úgy élni, hogy például most is van egy kedves hölgy, aki jön nekem takarítani. Meg
1: és ő a barátnőd?
2: Nem. Ő a takarítónő. Nem.
5: Így randizik.
2: Ő a takarítónő.
1: Azért úgy tudja, hogy ő
2: hogy nem a barátnő? Tudja, hogy nem a barátnő. Igen.
1: Ezt akarom kérdezni.
2: Azt hinni, hogy a barátnő nem kérne pénzt. Így sajnos kér.
3: Persze.
1: Ja, értem.
2: Van-e még kérdésed?
1: Van? Nincs több kérdése. Egyébként, te úgy különböztetnek a barátnődet, a nem barátnőt, hogy az egyiknek adsz pénzt. Értem.
2: Hát leszűrted a lényeget megint.
1: Elkanyarodtunk a témádról.
2: Behozom azt a kupac hajat, amit kiszedtem a lefolyódból, aztán majd nézel valamit.
1: De most én nem tudom, milyen hajról beszélsz. Mert amikor a párom ugye azt mondta múltkor, tavaly, amikor Lacikával volt, egy csomó fanszörzetet szedett ki a Lacika zuhanyzójából.
3: Nem hiszem el, tegnap volt a szőr téma.
2: Lacika születésnapos, legalább ma ne alázd meg.
1: Ez tavalyi sztori.
2: Ja.
1: Ennek örömére mentél hajvadászatra? Ezt akarom kérdezni.
2: Gondoltam, én utána járok, mint az NCIS, hogy nehogy megint ez legyen.
1: Mi van? Most már nem volt.
6: Azért az jó, hogy amikor nem bírtok egymással, akkor engem előkapsz.
3: Igen.
1: Gyerekek, ez a téma kezd szétesni. Kezd szétesni.
3: De hogy is, nem.
2: Ez a nagy lefolyó, hogy ez megcsinált minden.
1: Meg összezavartál, most bevallom.
2: Bocsánat.
1: Nem tudom, hogy hajvadászaton voltál nálunk.
3: Meg a szőröket megint behoztam.
1: Jó, gyerekek, van még. Pénz. Tehát biztos, hogy a szülők valamilyen módon vagy mutattak példát, vagy akár beszéltek veletek pénzügyekről. Nyilván ott nálatok a rózsacsárdában folyt a pénz, nem? Tehát hogy ott tele voltatok kessel.
2: Annak idején kezdtem. Hát az vendéglátás volt, persze.
1: Volt ilyen pénzszámlálógépetek?
2: Én voltam a pénzszámlálógép. Tehát ahogy apukám számolta így a pénzt, így ilyen nagyjából ilyen derékig értem neki, és akkor így néha a hüvelykujját így letartotta, én megnyaltam, és akkor úgy számolta tovább.
1: Vannak olyan emberek, akik így kézben iszonyú gyorsan számolnak pénzt.
2: Az volt.
1: És én szerintem az mindig valamilyen seftes ember. Fejes is ilyen. Tehát így számol pénz. Én nem tudok. Én így szépen egyenként leteszem a kis bankókat.
2: Na igen.
1: Akkor... Én egy úriember vagyok.
2: Nem, a fejes típusú látja ebből, hogy ebből jó biznisz lesz, ahogy te pakolgatod a bankókat.
1: Igen. Ja, igen. Látja bennem, hogy én egy
2: persze.
1: Jó palimadár vagyok. Értem. Tehát te a pénzzel hogy tanultál bánni?
2: Nekem így igyekeztek elmagyarázni a pénz értékét, meg zseppénzt kaptam, hogy lássam, hogy abból mi jön majd ki, hogyha elköltöttem, akkor egy darabig megint nem kaptam, ugye, mert hát hogy érezzem, hogy akkor...
1: De bejött mondjuk egy este 800 ezer forint.
2: Aha.
1: Akkor ezt hogy osztotta be
2: hát a pár? Hát egy százast kaptam zseppénznek.
1: 100 ezeret? 700 ezer?
2: 700 ezer ment a bankba.
1: És semmi nem vett új zellert, meg ilyenek, tehát hogy...
2: Hát, hogy biztos, valamit biztos befektettek, hogy másnap is lehessen kaját adni, de én csak a zseppénzem.
1: 100 ezer te, 700 ezer a bankban.
2: A többi már nem érdekelt, hogy mit csinálnak értem. Vele. Nálatok hogy volt, nem így?
1: Nálunk sajnos nem. Na. Tehát, hát nem, nálunk nem bántak jól a szüleim a pénzzel, sajnos.
2: Az azt jelenti, hogy nem adtak neked?
1: Hát nézd, adtak, amit tudtak, de valahogy elment, és egyébként is egyikük se volt szenvedélybeteg, semmi, tehát nem ilyen téma. Egyszer elment a pénz, és nem tudom, hogy hova. És ez például nekem ugye azt mondatta velem, hogy takarékoskodjak. Tehát én egy takarékoskodó típus vagyok, de pénzzel bánni senki nem tanított.
3: Tehát nem mondták el, hogy nem. Ide, oda, ezt kell kifizetni, azt kell megcsinálni.
1: Semmit. Tehát az, hogy az élet pénzbe kerül, az, hogy a lakhatás egyébként pénzbe kerül, az, hogy a fizetésed nem arra való, hogy elverd, ezt senki nem tanította.
3: Ez egyébként tényleg így van. És igen. Mai napig nem tanítják. Igen. Tehát nincs, sem iskolában nincs, és egyébként szerintem egy szülő se foglalkozik ezzel.
5: Nem, mert azt gondolja, hogy majd később meg ráér, meg bármi.
2: De ezzel azt jelenti, hogy pofonvág az élet. Tehát, hogy a szülő engedi azt, hogy pofonvág az élet.
5: Vagy nem pofonvág, mert például én hasonlóan nőttem fel, mint amit a Gábor mondott, hogy én is azt éreztem mindig, hogy nem élünk rosszul, de egyik hónapról a másikra.
1: Így kb. Igen.
5: Igen, és akkor az volt, hogy én viszont tudatosan már tizenévesen éreztem, hogy nekem biztos, hogy kell egy biztos tartalék minden hónapban félretenni, és én már így indultam neki a nagybetűs életnek, mert én negatív példát, vagy kvázi rossz példát.
1: Abszolút értem. Gyuri, a szerelemre megtanította apád?
2: Nem. Határozottan megmondom, hogy nem.
1: Mit mondott a nőkről?
2: Azt, hogy nagyon kedvesen kell velük bánni, és hogy oda kell rájuk figyelni, és hogy fontosak.
1: És hogy nem szabad visszaélni a testeddel?
2: Nem, ezt nem mondta.
5: Gyuri, hát miért, nem tanultad.
2: Miért neked mit tanítottak a szerelemről a családban, és ki volt az?
1: Már nem élt apám, amikor szerelmes lettem.
2: Mm.
1: Nem teljesen igaz, amit mondtam, de...
3: Számoltunk. Én fejlően számoltam.
1: Igen, igen, igen. Én azt a példát láttam, hogy ők nagyon jól vannak egymással. Tehát én azt láttam, hogy ott kölcsönös megbecsülés van, és én ezt viszem tovább. Tehát hiába vagyok egy picit ilyen Charlie Sheen-es műsorban, de azért otthon ennél picit kifinomultabb vagyok.
2: Szerintem is, aki együtt van a család, nálam is így van, ott szerintem az ezt a példát keresi, igen, megviszi.
3: És egyébként a szüleitek se arra se készítettek fel, hogy károkat csinálhattok a lányokban?
1: Milyen károk a drágám?
3: Az, hogy mi egy értékes lények vagyunk, és minket meg kell becsülni.
1: De ezt így nem mondta senki, de az ember ugye arra rájön, tehát én nem tudom.
2: Igen, de ugyanakkor arra sem készítettek fel, hogy ti nők károkat tudtok majd okozni bennünk?
3: Benned?
2: Ne személyeskedj, bennünk. Nem, így van. Azt sem mondta el senki, hányszor fognak minket összetörni, mint az üveggolyót.
3: És
2: tényleg?
3: Ti hányszor törtetek minket össze, anélkül, vagy azzal kapcsolatosan, hogy rajtunk tapasztaltátok meg, hogy talán már most nem fogtok összetörni embereket, hölgyeket, érző lelkeket.
1: De most a saját magadról beszélsz? Tehát, hogy téged összetört valaki a víz alatt, vagy mi?
3: Nem.
1: De hát honnan veszed ilyen hülyeségeket? Honnan veszed azt, hogy a Gyuri meg én összetörtünk hölgyeket?
3: Rátok nézek.
1: Nem, te azt látod belőle, hogy két nagyon jóképű férfi áll veled szemben, és ezért feltételezel dolgokat. De lehet, hogy mi mind a ketten külön-külön és együtt is nagyon romantikusak.
3: Ó, igen.
2: Együtt vagyunk olyanok, mint a bolygó kapitánya romantikában, igen.
3: Az milyen?
2: Hát az nagyon erős, az nagyon erős. Ne hagyd, hogy a traumáid vezéreljenek, amikor
3: rám
2: nézel.
3: Nem vezérelnek. Én szerintem most abszolút a női társadalmat hoztam fel nektek.
1: Felvilágosítás. Kaptatok-e ilyesmit a szüleitektől, Évi?
3: Hát nem.
1: Nem, tehát... Nem, tehát
3: valamennyit édesanyám azért pedagógus valamit próbált annó mondani, de már túl voltam.
1: A biológia rajta. Hetedik osztály?
3: Igen, de túl voltam már akkor rajta. Tehát későn szólt.
1: Gyuri?
2: Nem, nálunk nem volt. Tehát figyelj, szerintem...
1: Akkor elvitt apát tüzet rakni az erdőben, nem mondta el, hogy na kisfiam, most mondok egy-két dolgot?
2: Akkor megtanított tüzet rakni. Akkor ez volt a program. Hmm. Te tudsz tüzet rakni?
1: Hát én van egy saját módszerem.
3: Na halljuk.
2: Így is ki lehet magad vágni a szorult helyzetből.
1: Ezt tanítani nem tanítottak tüzet rakni. Tehát azért az, nem tudom, különböző városokban laktunk, meg minden, de nem volt erre.
2: Na akkor mesélj, mi a saját módszered? Rádobsz egy cippót egy újságra? Vagy mi?
1: Nézd, a benzin az fontos szerepet játszik a tűzrakásban.
2: Éreztem.
1: Fontos szerepet játszik, de amúgy próbálok ilyen gúlát vagy piramist építeni fahasábokból. Alá teszek papírt, rá nagyobb fákat, és akkor bedurrantok alá. Mondom, ennyi. Tehát, hogy... Aha. Ez a kandallóban sikerül is többnyire.
2: És akkor ilyen 20 percig nagyon meleg van, és aztán game over, mi?
1: Ezt én sem értem.
7: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
8: Majd ha, vagy most... Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
9: Na, mi lesz a mai program?
10: A parás felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
9: Vagyis
10: este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
9: És ha rock'n'roll, akkor
10: az ég kék, a grill kolbász Master Good.
11: Ki miben kéri ma reggel a vasat? Mibe önthetem a Maltofer szirupot?
12: Én a műzlibe kérem, anya.
13: Itt a narancsleven, drágám.
14: A Maltofer szirup az a magas vastartalmú gyógyszer?
12: Igen.
14: Akkor a tejemmel iszom meg.
13: Ha megvolt a napi vaspótlás, mehetünk is.
11: Induljon lendületesen a nap. Maltofer szirup. Vashiány megelőzés és kezelés egyéni ízlés szerinti vaspótlással. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
15: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu és a Cherry márka kereskedésekben.
16: Ashwagandha, Maka gyökér Q10, Panax Ginseng, NR, Potemix Energy. 18 összetevő egy precízen felépített formulában. Akció a potemix.hu-n.
17: Olcsóbb, mint egy éve?
18: Az Aldiban, igen. Például a Milsani laktózmentes tejszínhab spray 21%-kal olcsóbban most csak 789 forint. Mindig Aldi.
17: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
7: A reklám után.
16: Hírek a Retro Rádióban.
19: Komoly egészségügyi kockázatot hoz a hétvégi hőség. Spóroljunk az árammal az esti órákban. Egész Európában tombol a hőség. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Az idei év legveszélyesebb hőhulláma jöhet, ezt az országos tiszti főorvos mondta a kormány szóvivői tájékoztatón. Oroszi Beatrix emlékeztetett, most még másodfokú a hőségriasztás, de holnaptól már harmadfokúra emelik. Az extrém meleg idején a csúcshőmérsékletek 4 napig 38-40 fok körül alakulhatnak. Hangsúlyozta, hogy ez olyan egészségügyi kockázat, amely nem csak egyéni, hanem össztársadalmi odafigyelést igényel. Azt kérte, mindenki vigyázzon magára, családtagjaira, a környezetében élőkre. 11 és 16 óra között ne tartózkodjon a napon és igyon sok vizet. Az áramfogyasztás csökkentését kéri a lakosságtól a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István közösségi oldalán jelezte, annak érdekében, hogy a villamos energiaellátás biztonságos és zavartalan maradjon, az esti órákban 18 és 21 óra között mérsékeljük a klímaberendezések használatát. Emellett az elektromos eszközök töltését és a nagyobb teljesítményű háztartási gépek működtetését is érdemes későbbre időzíteni. Többet tudhatunk meg a hazai kórházi fertőzésekről. Szeptembertől indulhat az ezeket mérő és publikáló rendszer. Ezt az egészségügyi miniszter jelentette be. Hegedűs Zsolt

0: A kánikula miatt. Luxemburgban például megdőlt a júniusi melegrekord, az országban ilyen hosszú és intenzív hőhullámot még nem tapasztaltak ebben a hónapban. A következő napokban egyre melegebb lesz, fokozódik a hőség. Sok napsütés mellett csak a középső tájakon és északkeleten lehet némi felhő az égen. Esni sehol sem fog, és a szél is gyenge marad ma. Nagyon erős lesz az UV-sugárzás, 11 és délután 3 között ne tartózkodjunk a tűző napon, és gondoskodjunk a bőrünk védelméről is. 33 és 38 fok között alakulnak a csúcsok, szombaton és vasárnap még nagyobb lesz a forróság, 40 fok is lehet.
1: Retro Rádió közlekedési hírek.
0: Két kamion ütközött össze az M1-esen a főváros felé vezető oldalon, a 34-es kilométernél Bicske közelében a terelt szakaszon, írja az Útinform. A külső sávot zárták le, a forgalom a munkaterületen tudja kikerülni a sérült járműveket. Kigyulladt egy személyautó az M5-ösön Budapest felé Lajosmizsénél, a 61-es kilométernél a leálló sávon áll a kiégett jármű, így nem képez már forgalmi akadályt. Három személyautó ütközött össze az 1-es főúton Mosonújhely térségében a Mecséri elágazásnál. A 145-ös kilométernél egy sávon irányonként váltakozva halad a forgalom. Az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt között több szakaszon is dolgoznak az útépítők, félpályás lezárásokra kell számítani, és az erős forgalom miatt mindkét irányban torlódásra készülj.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli sója itt a Retro Rádióban. Ez a Bocskor Best Of, és benne a legjobb

0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli showja, a Bocskor. És benne a legjobb pillanatok újra. Ez a Bocskor! Bocskor Best of.
1: Szia, Mokci! Jó reggel!
2: Boldog jó reggelt nektek is! Sziasztok!
3: Jó reggelt!
1: Jó reggelt! Annyira felcsigáztál ezzel a témával, itt a Gyuri már reggel elkezdte.
2: Igen, mert azon gondolkodtam, hogy hogy a francban tudunk erről beszélni, annélkül, hogy nem modelleznénk le. Tehát meg tudom kérdezni, hogy te mit tudom én, te mit mondanál a párodnak, de hát akkor mindannyian lebuknánk a francba, érted?
1: Igen, mi az alapvető kérés? Ugye neked hosszú kapcsolatod van, de tényleg igaz, hogy vannak olyan kérések, amiket nem merünk fel, ezt nem tudom elképzelni.
2: Mondjuk azt, hogy elkerüljük ezek a kérdéseket, vagy mondjuk azt, hogy nem gondolunk rá egy idő múlva, vagy mondjuk azt, hogy kínos, vagy hogy mondjuk lehet, hogy irreverzibilis lenne, érted, miután megkapnánk rá a választ, érted? Tehát, hogy nem, lehet, hogy kiderülne olyan dolog, amit elsunyogtunk egész életünkben eddig,
1: nem
2: és majd elmondom a végén, hogy szerintem ez hogy működik, jó?
1: De még mielőtt azért elmondanád, én most próbálok gondolkozni, hogy milyen kérdés tud kínos lenni a párommal kapcsolatban. Tehát maximum olyan itt olyan eldöntedő kérések, hogy belekukkan talál ebbe a testrészembe. Mit tudom én? Tehát, hogy ami, ez nyilván kínos.
2: Na, jó felemész.
3: Sejtettem, hogy rájön.
1: Ezek sima eldöntendő kérdések.
2: Rögtön ez az első. Nem ennyire direkt módon. Jó. Szóval értem, tehát ez. Hanem, jó, hát akkor kezdjük el, jó?
1: Tehát, már is én ki vagyok ebben? Vagy ki kicsoda ebben?
2: Hát nézd, először nézzük azt, hogy a mi kapcsolatunkban esetleg előfordul ilyen, hogy te ezt megkérdeznéd, vagy...
1: De vagy a mi baráti kapcsolatunkban, ami létezik, vagy a mi fiktív szerelmi kapcsolatunkban?
2: Mondjuk, ami volt. Hát a fiktív az nem, mert akkor nyilván a válasz is fiktív lesz. Ahhoz nincs mi ez viszonyítani.
1: Jó.
2: Tehát most legyen az, hogy régi kapcsolataidban esetleg előfordulhat ez, hogy ezt felteszed, elképzeled.
1: Az én régi kapcsolataimban, vagy a veled való kapcsolatomban?
2: Melyiket választod?
1: Nem választok semmit.
2: Nem választok semmit. Jó, akkor először legyen a régi, aztán utána lemoldelezzük, hogy hogy néz ki ez velem, jó?
1: Oké.
2: Tehát a régi kapcsolataidban, ha valaki megkérdezni azt tőled a régi kapcsolat között, hogy és válaszolnál erre, és őszintén, hogy van-e olyan testrészem, amit nem szeretsz kifejezetten, mégis ilyen árukapcsolás szinten elfogadtad, érted? Volt-e ilyen csajszid?
1: Olyan, akinek nem fogadtam el a testrészét, vagy olyan...
2: Nem, hanem hogy vagy olyan, kifejezett...
1: Akinek el is mondtam volna, hogy nem fogadom el a testrészét.
2: Igen, mind a kettő, de kifejezetten hát nem mondjuk, szeretted.
1: Mondjuk egy szőrös melbimbó például?
2: Nagyon jó, igen, vagy egy szőrös hát, vagy mit tudom, egy háton egy bibircsók például. Ezért igen. Ugye állandóan ugyanabban a poszban idealizáltátok az együttléteket, és féltél, hogyha megfordítod, akkor a hátára hányszor. Mit tudom én, érted? Tehát,
1: vadul kezdődik ez a negyed óra.
3: Jó, akkor első kérdés után.
2: Próbálom leegyszerűsíteni.
1: Én értem. Jó, tehát, hogy akkor én... igen, de várjál, tudnom kell többet. Hogy ezt a kérdést...
2: Nehéz, mi?
1: Ezt a kérdést azért teszi-e fel, jó szándékon, ő szeretne ezen változtatni, és ő nem tudja, és bizonytalan, vagy ez egyfajta ilyen letesztel, hogy na, mennyire szeret még engem ez a pasi.
2: Ez is. Vagy pedig elfogadtad, de megkérdezték, az arcodban nyomták a kérdést. Válaszolsz rá őszintén? Ez arról szól, hogy bizonyos kérdéseket nem teszünk föl, mert félünk a választól. Erre válaszolnál te?
1: Ha a szőrös melbimbó lenne az,
2: igen?
1: Akkor válaszolnék. Mert igen, reményt látnék abban, hogy ez a dolog ez megváltozik.
2: Aha.
1: És esetleg ő őszintén azért kérdezi, tőlem, hát hogy még jobban akar tetszeni nekem esetleg, és akkor ő ezen, ha tud változtatni, változtat. Ezért a szőrös melbimbót én bedobnám. Lesz, ami lesz. Annett most felébredti. Látom, hogy ez a téma érint.
3: Nem, az jutott eszembe, hogy is a szőrös hátat.
2: Annett, te ezzel hogy vagy tényleg, Annett?
3: Mármint mivel?
2: Hát ezzel a kérdéssel, van-e olyan testrész a párodon, ha megkérdezi tőled, amit nem kedvelsz? Sőt, kifejezetten, hogy is mondjam.
3: Hát nekem még nincs. Én mindent szeretek a Csabin. Most ez lehet, hogy ilyen át...
1: Ne, ez nem őszinte.
2: Ez gyatra. Igen,
1: ez gyatra.
2: Például a frizuráját szereted?
3: Ő kopasz.
2: Tudom.
3: Igen. Nekem soha nem volt Csabi előtt kopasz párom, és nem is gondoltam bele abba, hogy egyszer lesz is, és azt gondolom, hogy egyébként tetszik, igen. Neki jól áll.
2: És nem szeretnél beletúrni a hajába, és megmozdítani a fejét oldalra, és mit tudom én, semmi?
3: Hm? Nem, most nem.
4: Most nem.
3: Tehát egy ebben szóval... a kapcsolatom, én így szeretem, ahogy van, igen.
4: Egyszerűen a hajbatúrós, ez pedig egy jó dolog, azért nem tudsz erre Banderasost játszani.
3: Hát igen. Nem, vele nem. Tehát az tény és való.
2: Csak Jason lehet, semmi más. Jason-ös tudsz játszani.
4: Szóval a válaszom, igen, megmondanám.
2: Aha. Ezt na, például. Akkor jó, velem kapcsolatban tessék. Tehát na. Mi egy pár vagyunk,
4: Fokci, igen.
2: Van-e olyan testrészem, amit kifejezetten nem kedvelsz?
3: És még a hangja is megvált.
4: Te hülye vagy? Hát hangosan sorolnám.
2: Halljuk.
4: Bocs, de most milyen pár? Az én régi jó barátom, harcostársam és kollégám vagy?
2: Vagy... A másikat nem mond végig, jó?
4: Hülye. Vagy az, akivel Botswanában együtt aludtál a sátorban?
2: Na, például. Na.
4: De melyik vagy? Melyik vagy? Hogy kell
2: válaszolni? Botswanai együttlétünk, igen, például. Ja, ott, például. Volt olyan testrész,
3: ami zavart.
2: Nem kedvelték. Nem esély ilyeneket, hogy miért hozzád, meg.
4: Nem.
2: Miért? Hát ott lett volna lehetőség összebújásra, kicsit közelebb jön az oroszlán, tehát azért...
4: Igen, az oroszlánságod, igen, tehát az zavar. Hát igen, a szőr mindenhol.
2: Aha. Értem. Az. Tehát a sörény.
4: Melyik? Sörény, igen.
2: Jó, hát...
4: Afrika, jól mondva, sörény.
2: Jó, hát érted.
4: Jó, most jó, nem akartalak megbántani, te mondtad, hogy kérdezzek rá.
2: Nem, hát semmi gond. Már kezdek lassan túl lenni rajta, mert valami miatt hullajtom őket, de hát mindegy, próbálok megfelelni.
4: Na mondjál egy újabb kérdés, mert ez a testrészet már
2: rendben izzadok. Van, ne csámcsogjunk ezen, igazad igen. Van. Már kínos. Na, mondja, hogy...
4: De én tudnék olyanokat mesélni, csak nem tudom, mert a rádióban nem lehet büntetés nélkül ilyeneket mondani.
2: Melyik az a szokásom, amivel nehéz együtt élni, de még nem tetted fel ezt a kérdést nekem?
4: Nem kérdés, az? Akkor nem jegyeztem meg.
2: Igen, bocsánat, igen.
4: Ez egy szokásod, amivel nehéz együtt élni.
2: Igen. De még nem említetted eddig.
4: Válaszom szét, hogy amikor rendik. Iszol és nem iszol? Tehát, hogy...
5: Jöjjön az, amikor iszik.
3: Igen.
4: Hát akkor tehát szörnyű a... vagy. Tehát akkor ellentmondás nem tűrően üvöltözöl. És az érvek azok hangerőben és kevésbé szofisztikált szavakkal és jelzőkkel jutatott tudomásunkra, tehát ez a tulajdonságod, ez az iszol.
2: De nem lehet azért, mert muszáj hangsúlyoznom, muszáj hangerővel pótolnom azt az értelmi kiesést, ami nálatok történik az ívás következő. Ez nyilván nem az van, hogy ott ültök józanul, én meg iszom, mint a barom.
5: Ha? Volt ilyen is.
4: Hát ezt igyekszed. Mikor? Igen, ezt igyekszed.
2: Mikor volt ilyen? Tehát mindig az van, hogy együtt történő lealjasodás, csak
4: amiből
2: figyelem...
4: te aztán kiválsz, felemelkedsz, és elkezdesz üvöltözni.
2: Pontosan, mert ti annyira elpunyadtok, hogy nekem muszáj valahogy éberen tartani.
4: Felrázni a társaságot.
2: Pontosan, így van. És ez néha fizikailag is.
4: Igen.
2: Jó, hát... Jó, rendben, oké. És viszont nálam, melyik az a szokásod, amit viszont én nem tolerálok?
4: Az én szokásom? Na, melyik az a szokásom, János, amit nem tolerálsz, hogyha együtt vagyunk?
2: Na lássuk csak, melyiket emeljem ki?
4: Emeld ki, ami nagyon megszégyenít.
2: Jó, rendben. Legyen, igen, megszégyenít? Jó. Nagy társaság fogadás. És amikor belépsz az ajtón, bár már régóta együtt vagyunk, nem hozzám jössz oda először, hanem valamiféle média pontok szerint körbe köszöngés, és körbe parolázol.
4: Ez így van, ez nagyon szégyenletes.
2: És én vagyok a legutolsó.
4: Ne!
2: És elmész
4: hát, ha ez tényleg így van, akkor ez kettő dolog lehet. Vagy szégyeljem magam, vagy te vagy olyan komplexusos, hogy tényleg felpofoználak.
2: Szerinted én komplexusos vagyok?
4: Nem kicsit, de lehet, hogy bennem van a hiba. Tehát lehet, hogy én azért mondom, hogyha ez így van, tényleg, akkor ezért én szégyellem magam, és ezt korrigálni fogom. Köszönöm, hogy szóltál, barátom.
2: De látod, ilyeneket, na, és akkor erre megyünk, hogy így alakul, és így mélyül egy kapcsolat. Na.
4: Most mélyebb is.
2: Így van. Személyiségednek van-e olyan része, amit el kellett nyomnod a kapcsolatunk érdekében?
4: A mi kapcsolatunk érdekében a személyiségednek olyan része?
2: Igen, amit el kellett nyomnod. Uh-huh. Tehát
4: jó kérdés.
2: Inkább azt nem forszíroztad, mert úgy érezted, hogy ha azt megmutatod magadból, akkor az esetleg kellemetlen lenne számunkra.
4: Nem hiszem. De én ilyet nem találok, nem.
2: Uh-huh. Jó, oké, akkor ezen ugorjunk át. Mik a legjobb és a legrosszabb változások rajtam, amióta együtt vagyunk?
4: Hát nagyon sok minden, külső is, belső is. Tehát először is szeretem már azt, hogy csak körszakálad van, és nem megy fel egészen a halántékodig az a szakál. Ezt én nagyon szeretem, és hogy a kopasságod az most már valós, és nem az a karé. Tehát ez a külső.
2: Tehát nincs döglött mókus, és nincsen félhold
4: pontosan,
2: az arcomon.
4: Pontosan, így. Tehát ezek, amik ugye most pozitív irányba változtak, ezeket kérdezzük, plusz.
2: Na várja, és a pozitív irányba nem említenéd meg az üvöltözésemet az alkoholizás következtében, amely mélységesen megváltozott, tehát először is nem iszom annyit.
4: Ez zavar is, hogy nem iszol annyit. Tehát, hogy én szeretném, ha itt többet innál.
2: Jó, ezen nem újjon. Megbeszéltük.
4: Nem,
2: hajlandó vagyok változni.
4: Visszafogottabb vagy, ez tény. Igen. De nagyon-nagyon, nem tudom, mert ugye nagyon lopakodóan fejlődik a mi barátságunk, és én nagyon szeretem a beszélgetéseinket. És egyébként a csendes beszélgetéseinket szeretem nagyon. Tehát, hogy...
2: Hát ez akkor, amikor igen, már mindenki elment, és amikor már nem igazán iszunk. És rossz irányban olyan változás, ami tudom én, a legrosszabb.
4: Nem tudom, hogy ez változás-e, de hogy nagyon sokszor ez a lemondó pessimista hangulatot árasztod. Tehát, hogy nem egy pozitív kicsattanó, hanem egy ilyen elkeseredett, lemondó pessimista figurát hozol, ami engem is lehúz.
2: Az gáz, igen, mert az taszítés, igen.
4: Az taszítés, várom, hogy lefeküdj meg ilyenek, igen.
2: Ja, igen, az. Én is. Nem.
4: Igen,
2: ezen én magamtól gondolkodtam egyébként, hogy mikor lefekszem, hogy bassza, tényleg olyan pessimista voltam, amit az élet vége tulajdonképpen a beszélgetésnek, mert
4: lehúztál, igen.
2: Lehúztam az egész részét hangulatot, ja. Így van. Azt mondja, hogy...
4: Már megint mélyült a kapcsolatunk. Figyeled? Igen. Most kimondjuk.
2: Persze.
4: Igen.
2: A kapcsolatunk előtti időből hiányzik-e valami? Most ezt mondjuk ezt elképzeltem velem kapcsolatban.
4: Hát ez párkapcsolatban, igen, mert a párkapcsolatot tudod igen megfogalmazni. Mert igen, hiányzik, hogy a haverokkal el tudtam menni a kocsmába, te meg nem engedsz. Tehát, hogy ezért köztünk ilyen nincs.
2: Hát nincs, igen. Aha, szóval például ilyen, igen. Azt mondja, van-e olyan tulajdonságot, ami nem értékelek eléggé? Vagy amit nem értékelnek benned eléggé a közvetlen környezetedben a párod, vagy akármi.
4: Töröm a fejem, hogy most rád gondoljak-e, vagy a páromra. Nem ugyanaz.
2: Köszönöm szépen.
3: Én is ezen nevettem.
2: Miben segítetek, hogy
4: valamelyre
2: billenjen a dolog?
4: Fenn van a kezem, tehát ne így értsétek, látjátok.
2: Fenn van a kezem.
3: Tényleg felemelte a két kezét itt.
4: De mi volt még egyszer a kérdés?
2: Van-e olyan tulajdonságod, amit nem értékelek eléggé? Tehát amit benned nem értékel eléggé a párod.
4: És ezzel... A párom, értem.
2: Igen, tehát te igyekszel piszkosul, hogy tegyél valamit a kapcsolatban.
4: Én azt gondolom, hogy egyébként értékeli, de nem eléggé. Tehát értékeli.
2: Aha, na ez. Ez
4: szerintem az empátiám. Tehát én nagyon empatikusnak gondolom magam, tudom, hogy ezen most itt sokan elkezdtek röhögni, meg menj ki nyugodtan, Évi, hogyha rosszul vagy.
3: És... tehát sok jelzőt használ.
4: De kérdezz meg a párom, mert ő ezt elismeri, szerinte igen, de szerintem még mindig nem látja eléggé.
3: Nem lehet, hogy nem mutatod eléggé?
4: Az lehet. Na, de az lehet, hogy nincs.
2: Azért nem mutatja eléggé, mert nincs értékelés, érted? Tehát nem értékelik eléggé, ezért nem erőlködik vele. Uh-huh. Évi, azért az empátiával kapcsolatban nem mindenkivel vagyunk empatikusak, érted? Tehát,
3: na de hogy senkivel?
2: Van, akire nem, hát ez nem.
4: Látod, tehát igen, az én imidzsemet egyébként feláldozzátok a humor oltárán. Ezt most már évek óta figyelem, csak mondom. Igen. Hát, azért annél sokkal jobb ember vagyok, mint ahogy ti akartok engem láttatni.
5: Na, akkor egy padon ülünk, tesó.
4: Te is? Itt vagy velem?
5: Én is úgy érzem.
2: Igen, csak bocsi, az a helyzet, hogy ezt ti egymással teszitek, érted? Meg igen. Én is tulajdonképpen. Igen. Tehát mi megpróbáljuk egymást, hogy is mondjam, néha letaposni azért a humor és a poén érdekében, ami aztán esetleg valamiféle apró kis sérüléseket okoz bennünk.
4: Bizonyám.
2: Amiből nem tudunk kijönni. Elég az, hogyha egy riposz nem sikerül, tehát hogyha kapok valamit tőled, és nem tudok jól visszanyomni, csörtézni, akkor bennem marad az a franc egye, meg ezt kellett volna mondanom, azt kellett volna, és ott marad bennem egy kis tüske, mert azért ezekben a megérzésekben azért vannak igazság.
5: Kilőtted a Jánost?
4: Tehát. Nem a Jánost lőttem ki, mást.
5: Ja, jó.
4: Igen. Ja, viszont Jánost, nem, Jánossal be kell fejeznünk, mert látom az órát. Figyú, ez nagyon izgi volt.
2: Na, nekem is tetszett már, úgy értem, hogy megtudtunk egymásról megint egy csomó dolgot.
4: És
2: igaz, ebben igaz, hogy más is, tehát...
4: Igen, de nem szólaltak meg, de mindegy, de közelre kerültek.
3: Hát de ti kapcsolatotokról volt szó, hát most mi nem szólhatunk vele kívülről.
2: Hát jó, Évi, megcsinálhattam volna veled is.
3: Bármikor, nyugodtan.
2: Csak hát ahhoz egy kicsit hosszabb ideje kéne együtt élnünk, és gyakorlatilag
3: van, és nem tudod, hogy mim szőrös. Ugye?
2: Így van.
3: Ne Jézusod!
5: Menj meg a műsort ettől a kocsmai stílustól.
2: Igen.
4: Az Évi viszi ebbe az alpári irányba.
5: Teljesen.
4: Hát a Vogával már filozófikusak voltunk, és akkor beleviszi ebbe az alpári mocsárba.
2: Igen, de az Évi vonal az nekem jobban tetszik, tehát nem annyira megjátszós, mint
3: hát,
2: amilyen.
3: Köszönjük, nincs annyi probléma.
4: Na jó, van, Vokcika. Köszönjük szépen, csőkutya, találkozunk hétfőn.
2: Csőkutya, sziasztok.
4: Hello.
6: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
7: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most, keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
8: A Family Park nyáron is ideális célpont a családok számára.
9: Száguldás a park hullámvasútjain és felfrissülés a park számos víziatrakciójánál.
8: Szórakozás és kaland Ausztria legnagyobb szabadidőparkjában, Soprontól csak 20 kilométerre. www.familypark.hu.
10: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tiggo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tiggo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
11: Nyerj S-büdzsé babzsákfotelt és nézd kényelmesen a mérkőzéseket. Vásárolj június 25-e és július 15-e között Spár vagy Interspár üzletben legalább egy S-büdzsé terméket. Használd a MySpár appod, majd töltsd fel a digitális blokkod, hogy megnyerd az S-büdzsé babzsákfotelek egyikét. Részletek nyereményjáték.spar.hu. Spár. Jó döntés. Már 35 éve.
12: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11.400.000 forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
13: Fáradt lábak, viszeres bőrtünetek. Válassza ön is a Biomed vadgesztenye krémfortét természetes gyógynövény kivonatokkal. Biomed vadgesztenye krémforte, az ápolt lábak szakértője.
14: Keresse a Biomed vadgesztenye krémfortét a gyógyszertárakban, gyógynövény szaküzletekben és a Rossmann drogériákban.
13: Biomed. Minőség, megbízhatóság, kedvező ár.
15: Hovány Márton vagyok, a Mercedes-Benz Hovány alapítója. Örömmel tájékoztatom Önöket, hogy a Budaörsi Autós Komplexumunk 2024 után 2025-ben is ismét az év Mercedes-Benz márka kereskedése lett, valamint szervizünk elnyerte a kiemelkedő ügyfélélményért járó Customer Care Award elismerést is. Ezúton szeretnék köszönetet mondani a megtisztelő bizalmukért, a munkatársaimnak pedig a kiváló és ügyfélcentrikus munkájukért. A jövőben is minden erőnkkel azon dolgozunk, hogy a legjobbak legyünk és megfeleljünk az Önök legmagasabb igényeinek. Mi versenyzünk, az eredmény az Önöké.
16: A reklám után.
17: Hírek a Retro Rádióban.
18: Összehangolja a kormány a hőséggel kapcsolatos védekezést. Fontos a tudatos vízhasználat, nagyon erős lesz ma az UV-sugárzás. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Rendkívüli hőség jön a hétvégén, összehangolt védelmi tevékenységet rendelt el a kormány. Magyar Péter kormányfő irányítja a védekezést, őt egy koordinációs testület segíti, amelyben részt vesz több minisztere is. Az extrém időjárás miatt rendkívüli tájékoztatás jön. A miniszterelnök azt kérte az emberektől, hogy vegyék komolyan a hatóságok kéréseit. Magyar Péter a munkáltatókat az egészséges munkakörülmények biztosítására és a szabadtéri munkák átütemezésére kérte. A megengedethez képest 10-20 km/órás sebesség csökkentésre van szükség a vasúti és hévvonalakon. Az extrém meleg miatt ugyanis nagyon felforrósodnak a sínek, mondta a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid arról is beszélt, ha egy IC kocsiban nem működik a klíma, lehetőség szerint kiveszik a forgalomból és igyekeznek pótolni. Tartalékszerelvényekkel készülnek, de szükség esetén felajánlják az utasoknak az első osztályú kocsikat is. A tudatos és takarékos vízhasználatra figyelmeztet a Magyar Vízi Közműszövetség. A tartós kánikula miatt az ország több településén korlátozták a vízhasználatot. A megnövekvő fogyasztás és a hálózat túlterheltsége további problémákhoz is vezethet, mondta rádiónknak Kreitner Krisztina, a szövetség szóvivője.
19: Ne bánjunk pazarló módon ezzel a természeti kincsel. Locsolásra például nem csak vizet használnánk, hanem az otthoni furtkutakat, vagy az összegyűjtött csapadékot, esővizet. Mikor esik, akkor próbáljuk meg összegyűjteni. Csökkentsük a növényzet locsolására használt ivóvíz mennyiségét is, a locsolás gyakoriságát, lehetőleg locsoljunk reggel, akkor a hajnali órákban mellőzzük az ivóvízzel történő pormentesítést, ne csak vízzel oldjuk meg, hanem más alternatív módokon.
18: Kiválóan szerepeltek az olasz rizlingek a Nébih ellenőrzésén. A Supermenta termékteszten ezúttal 27 tételt vizsgáltak a nagy kereskedelmi láncok kínálatából, különböző borvidékek tavalyi évjáratait. A szakemberek nézték a borok alkohol és cukortartalmát, a sav és kén-dioxid mennyiséget, a címkéket és jelöléseket. Egyetlen tételnél sem találtak hiányosságot vagy hibát. A következő napokban egyre melegebb lesz, fokozódik a hőség. Sok napsütés mellett csak a középső tájakon és északkeleten lehet némi felhő az égen. Esni sehol sem fog, és a szél is gyenge marad ma. Nagyon erős lesz az UV-sugárzás, 11 és délután 3 között ne tartózkodjunk a tűző napon, és gondoskodjunk a bőrünk védelméről is. 33 és 38 fok között alakulnak a csúcsok, szombaton és vasárnap még nagyobb lesz a forróság, 40 fok is lehet.
17: Retro Rádió közlekedési hírek.
18: Nagyon erős a forgalom az M1-es autópályán a főváros felé. Tatától Biatorbágyig szakaszosan torlódnak a járművek. A sok kamion miatt elsősorban a külső sávon nehéz az előrejutás. Aki személyautóval van és Budapestre tart, annak érdemes az átterelt belső sávot használnia, írja az Útinform. Bicske közelében a terelt szakaszon két kamion ütközött össze a 34-es kilométernél. A külső sávot lezárták, a forgalom a munkaterületen ki tudja kerülni a sérült járműveket, de így is több kilométeres torlódás alakult ki. Baleset történt az M0-ás déli szektorán az M1-es felé, Török Bálint térségében. Az 5-ös kilométernél a lassítósávon áll a sérült jármű, lassulásra, torlódásra kell itt is készülni. Három személyautó ütközött az 1-es főúton Mosonújhely térségében a Mecséri elágazásnál. A 145-ös kilométernél egy sávon irányonként váltakozva halad a forgalom.
17: Sporthírek a Retro Rádióban.
20: Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Meglepetéssel zárult a labdarúgó világbajnokság E-csoportja, a már biztos továbbjutó Németország 2-1-re kikapott Ecuadortól New Yorkban. A dél-amerikaiak ezzel történetük során először győzték le a németeket, és harmadikként továbbjutottak a kieséses szakaszba, miközben a négyszeres világbajnok 11 mérkőzéses győzelmi sorozata is megszakadt. A csoport másik mérkőzésén Elefánt Csontpart 2-0-ra verte Curaçaót, az afrikaiak ezzel tovább léptek. Az F csoportban Hollandia 3-1-re legyőzte Tunéziát. Szintén továbbjutó a Japán-Svédország mérkőzés 1-1-es döntetlennel zárult, ami mindkét csapatnak kedvezett, a japánok másodikként, a svédek pedig legjobb csoport harmadikként léptek tovább. A D csoportban Ausztrália gól nélküli döntetlennel biztosította helyét a kieséses szakaszban Paraguay ellen, míg a társházigazda Egyesült Államok 3-2-re kikapott Törökországtól Los Angelesben, de így is csoport elsőként folytathatja a tornát. Köszönöm a figyelmet!
16: A Sporthírek támogatója a Rijszab Chips. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
17: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli sója itt a Retro Rádióban. Ez a Bocskor Best Of.

0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli sója, a Bocskor. És benne a legjobb pillanatok újra. Ez a Bocskor! Bocskor Best of.
1: Tegnap olvasunk egy sztorit. Egy édesanyja mesélt arról, képzeljétek el, arról a pillanatról, amikor ő szembesült azzal, hogy a tinédzser fia elszív a szobájában titokban egy vépet. Tudjátok, a vép az a valamilyen kis színes kis dobozka, annak van egy szipókája, és abba bele szipókázik a fiatal, és akkor a nagy füstöt vagy párát ereszt ki a szájából. Magyarán dohányzik, de nincs benne dohány.
2: Igen, tényleg olyan furcsa egy kicsit, tehát semmiben nem emlékezed, mert olyan tényleg, mint egy ilyen automata garázsnyitó, távirányító szívogatnál.
1: Igen, olyasmi, igen.
2: És akkor jön belőle egy ilyen nagy gőz.
1: És az anyuka elgondolkodott azon, hogy miután kérdőre vonta a fiát azonnal, hogy tényleg ez a legjobb, amit anyaként ő tehet, hiszen egyébként minden tinédzser próbál ki tiltott dolgokat, és aztán felnőttként már belátja, hogy ez hülyeség. Tehát itt az, hogy az ő múltjában is volt cigi, meg ital, meg mit tudom én, Anettnél a miniszoknya lehetett a legtiltottabb dolog, kóla, energiaital, ki tudja, minek mi volt az, vagy kinek mi volt az. És akkor a fiú egyébként nem értette az anya dühét, és ez is érdekes ám, hiszen az ő fejében ez nem egy káros szenvedély, hiszen a suliban mindenki szívja.
3: Így van, minden, a kimutatások szerint minden negyedik gyerek szívja.
1: Tínédzser vagy?
3: Tínédzser, 15-16 éves.
1: 15-16 éves, tehát minden negyedik.
3: Nagyon komoly.
1: Igen, ez nagyon-nagyon komoly. És álljunk meg egy pillanatra, csak én akarom, hogy mindenki értse a dohányzásnak az evolúcióját, mert én ebben részt vettem. Uh-huh. Tehát ugye ott van a hagyományos dohányzás, a mai napig létezik, ugye ez a papírba tekert dohány, rudacska, füstszűrővel vagy anélkül meggyújtod, elszívod. Jó, ez kezdi háttérbe szorítani mindenféle szerkezet, és így fogunk eljutni a vépig. Tehát ugye először voltak ezek az elektromos cigik, és ezek nagyon hasonlítottak az igazi cigarettára, fehér volt, barna volt a vége, mint a fűszörű, és ha beleszívtál, akkor felvilágított a vége, mintha izzana, vagy piros, vagy zöld fényben.
2: Tehát ez így szimulálta még a cigit.
1: Szimulálta a cigit, így van. Tehát az még olyan akart lenni. És akkor jöttek ezek a különböző nagy tartályok, Big Daddy Laca rohangált ilyen nagy tartályokkal a kezétől, így fogta, így át se érte. Így
2: Igen, de ezt megígértük, hogy arról nem beszélünk senkinek.
1: De ő az, hogy ezzel szokott le a dohányzásról.
2: Igen, volt az.
1: És akkor
2: az
1: lehetett hozzá külön folyadékot venni, és azt után tölteni, de azok rendesen ilyen tartályok voltak.
2: Igen, és az tényleg úgy nézett ki, mint valami óriási rakéta, és valami folyadék lötyögött az egyik sarkába.
1: Így van. Az is mind ilyesmi volt. Akkor jöttek, tehát egyre kevésbé kezdtek el hasonlítani a hagyományos cigire, csak mindjárt érdekes lesz, hogy miért mondom. És ráadásul ugye ezeket a termékeket, az IQOS-okat beleértve, azzal propagálták, hogy ez segít a dohányzásról való leszokásban.
3: Így van, tehát próbálták ezt így jobb színben feltüntetni.
1: Így van, tehát, hogy még mi is reklámoztunk, talán a Philip Morris volt az, hogy le akarsz szokni a dohányzásról, akkor keresd fel őket,
2: igen,
1: és akkor ők azt mondják, hogy a legjobb, ha leszoksz a dohányzásról, de nem megy, itt az IQOS. Tehát nagyjából ez volt...
3: Micsoda reklám?
2: Mert hogy abból indulnak ki, hogy az ártalom csökkentő, hiszen ugye nincs égés, nem keletkezik égés, és erre mondják, hogy a kátrány az már akkor nincsen benne, és már ez jobb.
1: Így van, nincs égés termék, nincs kátrány. Ugyanakkor még olyan is van, hogy nincs benne nikotin. De olyan is van, hogy van benne nikotin. Aztán már nem is a dohány ízt próbálták reprodukálni, hogy minél jobban hasonlítson a cigire, hanem jöttek ezek a gyümölcsízű és színes kis szerkezetek. És akkor itt érkeztünk meg oda, hogy gyakorlatilag a dohányzásról való leszokásban való segítség köpenyébe bújtatva, vagy álcájába bújtatva, gyakorlatilag egy új termékre akarnak rászoktatni. És ez a vép, vagy az elf bár, vagy a nem tudom.
2: És csak nézzük a tiszta tényeket, hogyha ez mondjuk a dohányzásról leszoktatásra lenne, akkor miért kell ennek, hogy a legfinomabb gumicukor íze legyen? Mondjátok.
1: És ezek a színes, szexi színek, tehát itt van, hogy van áfonya, kiwi, alma, barack, pink lemonéd, szőlő, ananász, mangó, vattacukor, ezek most mind olvasom, hogy milyen ízirányban vannak ezek a...
2: Hát ezek pont a csalogató ízek. Gyakorlatilag.
1: És hirtelen a tinédzser ott találja magát, hogy nem a cigivel küszködik, és a dohányzással, és a nikotin, vagy nem nikotin, vagy dohányi, hanem az, hogy egy színes termék ott van a kezébe, amiből egyébként finom vattacukor gőz szív be.
3: Így van, és senki nem mondja azt, hogy egyébként ez káros, mert ugye régen a cigire azonnal ráhúzták, hogy...
1: Nem azonnal amúgy, igen.
3: De azért nem volt egy jó brandje, nem? Tehát, hogy egy ideig menő volt, utána meg azt mondták, hogy...
1: Egyre inkább igen. Az volt, hogy ez izé, és akkor a érrendszeri megbetegedések, a tüdőrák kialakulásában a cigaretta. Igen, itt most nincs égéstermék, ezt nem nagyon tudják mondani.
2: Így meg van. Még nincsenek hosszú távú kutatások róla, és ezért lehet az, hogy még akár évekig is így a kicsit ilyen légüres térben lebeg ez a dolog.
1: Jó, mi megnéztük, hogy mi van a vépben, ezekben a gőzökben. És ez jött ki, az arányokat nem tudjuk, propilinglikol, ez a hordozóanyag, és ez segíti az ízeket. Van növényi glicerin, ettől lesz ez a gőz olyan sűrű, olyan nagyon, mint egy omega koncert. Aztán különböző aromák, ugye gyümölcs, mentol, mi egymás, és vagy van benne, vagy nincs extra nikotin, hát ezt ugye meg lehet nézni a dobozon, hogy van-e benne nikotin, ez viszont függőséget okoz.
2: Nem vagyunk kémikusok, teljesen laikusan, hogyha elolvasod laikusként ezeket az összetevőket, nem tűnnek egészségesnek. Tehát nem az, amire azt mondod, hogy valószínűleg szükségem van.
1: Nem, de ugyanakkor lehet, hogy egy bármilyen élelmiszerben, amit egyébként elfogyasztasz, és abban ilyen-olyan kiegészítő anyagok vannak, stabilizátorok, ek, stb. Lehet, hogy abban legalább annyi káros anyag van, mint egy ilyen vépben. Nem tudjuk, mert ahogy te mondtad, nincsen hosszú távú kutatás. De nyilvánvalóan minden szülő óvja ettől a gyerekét.
3: Hát próbáljuk óvni, de úgy nem lehet őket, hisz mindenki csinálja, és hogyha nem csinálja, kimarad, van ez az érzés továbbiakban.
2: De nem csak a szülőkben kelt ez rossz érzés, mert nyilvánvalóan azért ez egy furcsa történet, az orvosokban is, tehát oké, hogy nincsenek hosszú távú kutatások, de azért az orvosok is egyre többször jönnek már azzal, hogy bizony okoznak ezek dolgokat.
1: Szerintem igen, de ezt mondják. Tehát, hogy ez olyan, mint az ügyvéd. A céges ügyvédet megkérdezett, hogy csinálhatom ezt a rádióban. Nem, inkább nem. Mert hogy neki ne legyen vele dolga, és az orvos ugyan, ne vépezzél, mert nem akarja, hogy dolga legyen vele. De nem, a gyerekek, most legyünk őszinték, nincs róla hosszú távú kimutatás, hogy ez mit okoz. Az, hogy ez a tüdőnek nem tesz jót, ez a glikol, meg a mit tudom én, igen, nem tesz jót egy Toyota kipufogó sem.
3: Oké, de egy tudományos kimutatás valakit elrettent?
1: Én szerintem több embert elrettetett, de nem ebbe akarok belemenni. Abba akarok belemenni, hogy egy szülő hogy viselkedik jól. Tehát ilyenkor mit csináljon a gyerekkel? Ugye biztos van olyan, aki emlékszik arra, amikor még gyerek volt, és cigizett, apja rajta kapta, és apja gyorsan elszivatott vele 3 doboz szimfóniát, a gyerek leokátta a konyhaasztalt, és így meg volt oldva a dolog.
2: Egy életre.
1: Így van. Hány F-bárt szivassak végig a tinédzser gyerekemmel, hogy megtanulja a leckét?
2: Aha.
1: Egy F-bárban van 3000 szívás.
3: És van rá egy órája.
2: Hosszú napok elé néztek.
1: Hát figyelj. Hogy cselekszem helyesen?
2: Nem tudom, tekintve azt, hogy nikotinos cucc függőséget okoz.
1: Nikotinos, ha olyat kérsz.
2: Igen.
1: A legtöbb gyerek nem kér nikotinosat.
2: Nem
1: csak
2: tudom.
1: Mondom, én meg tudom.
2: Nem tudom, oké. A nagy része arról szól ennek a történetnek, hogy függőséget okoz ez is. Akkor egy szülőnek mi a legfontosabb? Az gyerekem ne legyen függő, bármitől is, de ne legyen függő, nem? Tehát innen induljunk ki.
1: De gyerekkorú autó cukrot adsz neki, valószínűleg már kávézik is, függ, az nagyon sok mindentől az a gyerek már.
2: Akkor legyen még egy, most már úgyis
1: minden. Jó, figyelj, én most egy valós vitát kezdeményezek. Tehát nem akar, ha azt akarod, hogy demagóg műsorvezető legyek, akkor szóljál.
2: Nem, nekem ez így tökéletes.
3: Jó vagy, így maradj olyan.
1: De most komolyan, hát legyünk őszinték, mondjuk ki, ami van.
2: Ezért gondolom,
1: nem tudunk semmit, de mit, hogyan cselekedjünk, hát ha mégis baj van.
2: Én azt gondolnám úgy, hogy nem vagyok szülő, hogy a lehető legtöbb ártalomtól próbálja meg megvédeni a szülő akár fegyelmezéssel is a gyereket.
1: Ez így van. Nekem próbáljuk megvédeni a gyereket, teljesen egyetértek vele. Téged hogyan védtek meg, és mielől, Gyuri, amikor kis tini voltál, és úgy érezted, hogy attól leszel felnőtt, hogy tiltott szereket tolsz magadba?
2: Hát például engem a dohányzástól megvédtek.
1: Hogy?
2: Úgy, hogy elmondták, hogy ez baromira nem jó. Úgyhogy én hittem benne.
1: Hogy szoktál az alkoholra, arról nem mondtak semmit?
2: Arról is mondták, hogy. Arról is mondták, hogy ne így áll sokat. Ezt a mai napig tartom nagyjából.
1: Mondták 12 éves korodban.
3: Igen.
2: 16-ban. Ezt elmondják, évente elmondják azért.
1: Most is elmondják?
2: Sőt, havonta is.
1: De igen, szóval igen. De látod, hogy mi hatott és mi nem hatott. A dohányzás valószínűleg nem volt olyan, hogy biztos kipróbáltad.
2: Igen, de nem
1: tetszett. Nem tetszett.
2: Nem.
1: Miért nem tetszett?
2: Nem tudom, egyszerűen.
1: Kik dohányoztak a te környezetedben?
2: Azok, akik ilyen zűrös arcok voltak, akik mindig így elvonultak titokban. A rossz tanulók, tudod, ezek azok az arcok, akikkel nem akartál úgy együtt
3: mi
2: lenni.
3: Mi jó tanuló, soha nem dohányzott?
2: Hát biztos dohányoztak, de nem ebben a furcsa klikben. Tudod?
1: Viszont, tehát, viszont az elit ivott?
2: Nagyon.
1: Tehát az elit fiatal gárdához akart.
2: Akkor a szabadságvágyó különcök, azok inkább így.
1: A szabadságvágyó különcök. Oké, Évi, neked nagyon érdekes lehet a tini korod, mert nagyon félek attól, semmi tiltott szer a közeledben nem is került.
3: Hát egyébként igen. Tehát ebben a témában azért nehéz bármit mondanom, mert nagyon sokat gondolkodtam tegnap, meg felhívtam anyukámat is, hogy csináltam-e bármit ki. Semmit.
1: Titokban dohányzás, titokban ivás, megkóstoltad otthon a tokait.
3: Nem, képzeljétek el, hogy én soha nem dohányoztam, amíg úsztam, mert hogy tudtam, hogy nem fogom tudni az 5-ös-7-es levegős gyors úszást megcsinálni feladatban. Viszont azért hagyd mondjam, hogy én is csináltam mást, nyilván én nem ehettem, ezért én a dugi pénzemből a büfébe állandóan csokit és nápolyt vettem. És nekem ez volt az ilyen, amiben így úgy érzem, hogy züllöttem egy pár percet.
1: Tehát akkor egy félrevonult sötét kapuajba benyomtál 3 mannert a szádba.
3: De tényleg volt
2: hát,
3: ilyen.
2: Figyelj,
3: tehát a cukrászdába bementem sajtos rólóért.
2: Még egy nápolyi gengszter is meghajolna előtte.
3: Azért kemény volt, ha mi?
1: Na jó, de én tökre értem, hát neki ez volt a legnagyobb
2: igen,
1: bűn.
2: Igen, igen, és érthető, hogy a sport mellette nem csináltam, mert nem jött volna ki a teljesítmény.
3: Én nem találkozhattam ilyen emberekkel, mert ha ilyenekkel találkozom, mint ti, akkor elzüllök. És nem leszek az, aki vagyok.
1: Züllötte az, aki dohányzik és iszik?
3: Hát, hogyha 16 évesen körül...
1: Akkor az züllött.
3: Így van.
1: Aha, okay.
3: Nekem nem akkor tudom. Az voltál.
2: Te voltál a tinik rossz juhártya annak idején, de te hogy te züllöttnek érezted magad? Te
1: azért... Nem. Én nem éreztem züllöttnek magam. Én egy kísérletező rossz juhártnak éreztem magam, aki bár nem tudja elénekelni a sailinget, de azért egy Marlborót már ki tud nyitni félkézzel.
3: Az egy menő dolog volt?
1: A Marlboró a legmenőbb dolog volt.
3: Nem, félkézzel.
2: Az úgy volt az Uber.
1: Az volt az Uber menő. Igen. Szóval én mindent kipróbáltam, a szüleim nyilván elmondták a szokásosat. Itt a kérdés az, hogy ez mennyire hat vagy sem. Teszem hozzá, az én szüleim dohányoztak, tehát ilyen téren a példa az nem volt jó, de abban az időben egyébként majdnem mindenki dohányzott, tehát nem volt annyira kirívó. Az alkohol meg egy ilyen bátorságpróba volt. Tehát ez a titokban a Dunaparton leültünk a Duna lépcsőjére, és valakinél volt egy kevert, vagy egy császárkörte. Akkor azt meghúzogattuk.
2: Jó, van, ezért egyből a gázra léptél.
1: Rossz juhárt a gázra léptél, de hogy igen, hát azért tűnik züllöttnek ez az életmód, mert nem engedték, hogy otthon csináljuk. Hát azért kellett a Dunapartra menni.
2: Mennyivel szebb lenne a császárkörte otthon a kanapén, persze.
1: Ez szép kristálypohárban más azért, mint meghúzni a Jóska meg a Karesz után.
2: És akkor ott ültetek a Dunapartra, és így még csavartál is egyet így az üvegen, hogy meglegyen az örvény, mikor így lecsúszott a császárkörte, úgy?
1: Nem tudom ezt elképzelni most, amit mondtál.
2: Amikor a szádhoz tette, tudod, és akkor felfelé így egy pöccintettél egyet, hogy gyorsan becsúszol a szádba.
1: Nem ilyen kis rakéták az?
2: Nem,
1: hát voltak kis üvegek. Mesélj, akkor te ezek szerint te rakétáztál, mesélj.
2: Nem rakétáztál.
1: Akkor honnan ismered ezt a mozgást?
2: Hát azért nekem is voltak barátaim, azért ne viccelj, ilyen hasonló rossz juhártokkal én is körbe voltam véve. Nem, nálunk a vörösboros kóla ment, az mi.
1: Hol volt nektek helyetek arra, hogy ezt bekeverjétek, mert így nem árulták.
2: És hogy tudod a szakkifejezéseket? Ezt így hívtuk be.
1: Na, és hol volt ez a hely? Volt az ifjúsági klubban, beengedtek a János bácsi odaadta délután a kulcsot?
2: Hát például, de egyébként egy néven klubban is tudtunk kérni, meg vettünk poharakat.
1: Milyen klubban?
2: Hát mit tudom, én elmentünk bulizni, persze. Hát
1: Keszthelyen beengedtek benneteket 14 éves kis taknyosokat a klubba, és keverhették a kólájukat a borral?
2: 17-18, nem 14 évesen nem. De egyébként meg simán vetted a poharat is a boltba, tudod, és akkor kóla bor, és akkor azt összekeverted poharat.
1: Én tudom, hogy készül. Tehát,
2: gondoltam, hogy pont téged nem kell beolvassalak.
1: Én is hittem, hogy nem sokáig annyira nem ízlett. Anett, te hogy romlottál?
4: Hát én viszonylag jó gyerek voltam Évihez hasonlóan, de azért nekem is voltak ilyen félrelépéseim, ha lehet így mondani. Például az én egyik nagy függőségem az volt, amikor az én szüleim is dohányoztak, a dohányzás egyáltalán nem érdekel, pont azért, mert nagyon büdösnek tartottam. Uh-huh. Viszont a nagybátyám mindig nálunk kávézott, és az nagyon mozgatta a fantáziámat. Meg, tehát, hogy...
1: Akkor a kávézás vagy a nagybátyád?
4: Ne, a kávézás...
2: Voltak azért csúnya dolgaim.
1: És akkor próbáltál gyorsan lefeküdni, hogy már álmos vagy, és akkor a nagybátyádra gondoltál.
2: Hol van, ami VBK-nk tesszük?
4: És akkor, amikor nem látták, akkor én mindig így mártogattam a kocka cukrot, meg az jutott még eszembe, hogy az unokatestvéreim, amikor ott voltak nálunk, anyáiknak volt egy szekrényük, ilyen italos szekrény. Hmm. És amikor nem voltak otthon, mi azért ilyen nagy lányosat játszottunk, és így kóstolgattunk belőle italokat.
1: Mik voltak otthon, emlékszel még?
4: Arra emléksz,
1: az Cserkó Pál lesz mindenkinél volt, a fekete címkés.
4: Képzelt Pálikára nem emlékszem, viszont arra, hogy ilyen édes...
1: Vermutok, Éva Vermut.
4: Szerintem ilyen...
1: Ismer az egész készletet, tehát
4: nyugodtan. Szerintem ilyenek voltak, mert ezek így utána mindig olyan jó kedvre derítettek bennük.
1: Na hát.
4: De nem ittunk sokat, csak ilyen nagy lányok.
1: Mindenki az... így, tehát azért mondom, hogy mindenkinek van egy sztoria, és azért beszélünk ma erről, mert itt van ez az anyuka, aki azt mondta, hogy ha-hó, hát én is olyan voltam, mint Anett, vagy Gyuri, vagy én, hogy és bennünket is tiltottak, de most én hogy teszek jót a gyerekemmel? Tiltsam a véptől, vagy ráhagyjam, hogy úgyis rájön.
2: Ha belegondolsz, ha mi nekünk ebben az időszakunkban a szüleink nem lettek volna, és nem mondták volna azt a rakás dolgot ezekről, aminek a nagy részét figyelmen kívül hagyták, persze, mert lázadók voltunk, akkor szerintem még rosszabb lett volna a helyzet. Még jobban elengedjük a lovakat, nem?
1: Gondolod, hogy a szülői intelem amiatt nem engedtük el a lovakat?
2: Meg már az, hogy kergették ezeket a dolgokat. A tanárok is mitől, és egyszerűen tudtad, hogy ezekkel vigyázni kell.
1: Ma hol tartanál, hogyha te hogy hívták az iskoládat, ahova jártál, a középiskolát?
2: Bibógimi Hévíz.
1: A Bibógimi Hévízben, az osztályteremben bárki rágyújthatott volna, és egyébként vihettél volna termoszba a vörösboros kólát is.
2: Na, az utóbbi veszélyesebb lett.
1: Na jó, de tegyük fel, ha van hamutartó minden padon, bármelyik gyerek rágyújthatott volna matek vagy föci órán, és a vörösboros kólából is kortyogathattál volna. Ha ez engedélyezett lett volna, akkor ti hol tartanátok ma?
2: Nem tudom, lehet, hogy ugyanitt amúgy. Lehet, hogy ugyanitt, mert az ember azért egy idő után megunja ezeket, akkor is, hogyha vicces játék, nem?
3: Hát azért szerintem azért kellettek azok a szülői intelmek. Valami azért hatással igen volt rátok,
1: nem? Én is azt gondolom, hogy igen. Tehát szülői intelem kellett. De mondjuk lett volna cigi automata a Komjádi uszadában, azért volt nálad 200 forint, nem?
3: Igen, de a csokit vettem volna. Szóval azért nem, én mindig kaját vettem.
2: Miért? Ha te úgy érzed, hogyha ott lett volna a hamután meg a VBK termoszban, akkor más lenne
1: nem
2: most hiszi a helyzet?
1: Ilyen nem, én azt gondolom, én bevallom, hogy de nem biztos, hogy mindenki így működik.
2: De neked ilyen volt az óvodád, nem?
1: Az óvodám, nem, ott medence volt.
2: Ja, medence, bocs, keverem a dolgot.
1: A nagymamám volt ilyen. Ja, mindenki ismeri a nagymamám, a Marlboros nagyit.
2: Persze.
3: Tényleg?
1: Igen.
2: Ő fogalom.
1: imádom. Isten nyugosztalja. Na nem ez a lényeg, hanem az, hogy én azt gondolom, hogy én lettem volna, mint ahogy voltam is, annyira fegyelmezett, hogy ezt vagy azt megállom. Én ugye nagyon sokáig dohányoztam, tehát nekem most sikerült leszoknom a dohányzásról igazán, de az, hogy én mértékkel fogyasszak ezt vagy azt, vagy azt, az nem a szülői intelem miatt volt.
2: Nem az, hogy a környezet visszajelzéseit azoknak
1: de
2: kellett.
1: Pontosan
2: rá,
1: a környezet visszajelzéseit.
2: De benne vannak a szüleid is.
1: Hát igen. Ilyen értelemben igen, de az, hogy nem lehet kóvályogni totál benyomva, nem lehet teljesíteni az iskolában vagy a munkahelyen totál benyomva, az embert beszabályozza a társadalma. Szerintem.
3: És szerinted ez előnyödre vált?
1: Melyik része?
3: Hát, hogy bekorlátoztad.
2: Ezt most úgy látod, hogy nem?
3: Csak meg akarom kérdezni, hogy ő
1: ez egy érdekes kérdés, mert alapvetően egy hedonista életmódot élő valakinek tartom magam. Tehát én szeretem az élet élvezetét, tehát nem tagadok meg magamtól mindent. Én ma csak mit tudom én esetleg finomabb borokat iszom, mint a Gyuri a kólával, és nem olyan mennyiségben, mint a Gyuri a kólával. Leszoktam a dohányzásra, mert beláttam, hogy egészségtelen, tehát hogy itt tartok most, akkor én nem tudom.
2: Jó ember vagy.
1: Ez meg a másik, de ez...
2: Nem vagy ettől rossz ember, te hogy bekorlátozod magad néha.
1: Jó, és a kicsi lány, aki még mindig a nagybátyájára gondol.
2: Megkóstoltátok a vermutot, aztán egyből jó lett a nagybácsi, mi?
4: Szemét vagy, nem?
2: Én hoztam ezt fel.
1: De nézd meg az Évikét is, hát azért a mai napig TikTokban ott amikor nem látjuk, de halljuk a gépet, itt az automatát. Igen. A Sribit meg a Twix az úgy beugrik Évikébe, még most is.
3: Abszolút.
2: Én hallottam múltkor telefonálni, úgy szólította valaki a telefonba, hogy Sribit neki, ez a beceneve.
3: Igen, de most mondjam azt, tehát hogy nem dohányoztam, és tényleg, tehát nem tudok rosszat mondani, nekem csak az étel volt, tehát minden olyan, amit tiltottak, nekem nem ezt tiltották az alkoholokat, mert tudtam, hogy ez nem tesz jót az én életemnek, viszont tőlem tiltották az ételeket, a csokit, a sajtosról.
1: Azt nem tudod, hogy az nem tesz jót az életednek?
2: Ezt most kell megtanulni.
3: Ezt most kell megtanulni, igen. Most,
1: viszont... Hogy viselkedjünk, legyünk a szüleid?
3: Azt csinálod.
1: Tehát Évike, beszéljünk neked a sajtos rólóról, az összetételeiről, és hogy milyen kihatása van a szervezetedre?
3: Látom. De beszéljetek, tanítsatok erre, illetve elmondhatjátok, lehet az alkoholfogyasztásban is lesz egy-két tanácsotok még. Mert nem jól csinálom.
1: Hát, hogy így áll sok vizet közben.
2: Mi csak gyakorlati dolgokat tudunk neked.
1: Ja. Egy gyors kérdés még a végén. Mit tanácsoltok ennek az anyukának? Mit mondjon a 15 éves fiának?
3: Nehéz.
1: Zsarolja, fenyegesse, ne. Beszélgessen el vele arról, hogy ez káros, vagy nem tudjuk még, lehet, hogy olyan betegséget okoz, ami majd 10 év múlva jön ki, inkább ne.
2: Ha elég értelmes a gyereke hozzá, úgy érzi, akkor igen, ez a beszélgessen el vele, és magyarázza el neki, hogy ez miért nem kevésbé veszélyes, mint mondjuk a klasszik dohányzás.
1: De a gyereknek vannak érvei. Ez a lényeg, hogy azt mondja, hogy de nincs benne veszélyes. Ezt mondja a gyerek?
2: Persze, de mi alapján?
1: Mi alapján mondja az anyja?
2: Igen.
1: Akkor ugyanott tartunk, mint az elején. Te mi alapján mondja az anyja?
2: A tínédzser korunkban mi is mondhattuk volna azt, hogy a cigiben nincs semmi veszélyes anya.
1: Hát én mondtam is. John Lennonra hivatkoztam.
2: Jó, vannak menthetetlenek, nem mondom.
5: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most, keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
7: Június 27-én szombaton érkezik a Tokaji Fesztiválkatlan nagy színpadára az Erkel Színház zenés komédiája, az Anconai szerelmesek. Egy napfényes olasz történet sok nevetéssel és igazi nyári színházi hangulattal. Jegyek a fesztiválkatlan.hu weboldalon. Anconai szerelmesek. Június 27-én Tokajban az Erkel Színház előadásában. Várunk benneteket!
8: Hovány Márton vagyok, a Mercedes-Benz Hovány alapítója. Örömmel tájékoztatom Önöket, hogy a Budaörsi autós komplexumunk 2024 után 2025-ben is ismét az év Mercedes-Benz márka kereskedése lett, valamint szervizünk elnyerte a kiemelkedő ügyfélélményért járó Customer Care Award elismerést is. Ezúton szeretnék köszönetet mondani a megtisztelő bizalmukért, a munkatársaimnak pedig a kiváló és ügyfélcentrikus munkájukért. A jövőben is minden erőnkkel azon dolgozunk, hogy a legjobbak legyünk és megfeleljünk az Önök legmagasabb igényeinek. Mi versenyzünk, az eredmény az Önöké.
9: Csapjunk bele a nyárba!
10: Nappal strand, este buli!
9: Bükkfürdőn!
10: Csúszdák, ninja pálya, napágy chill, koktélok!
9: Bükkfürdőn!
10: Minden, ami egy igazi nyári sztorihoz kell!
9: Találkozzunk Bükkfürdőn!
11: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
12: Ismét itt van a Frutti Italpor nyereményjáték. Több mint 100 nyeremény, köztük PS5, Samsung TV vagy értékes wellness hétvége. Részletek fruttiitalpor.hu. Frutti Italpor. Mindig mindenhol.
13: Vár a Lidl. Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig a Cantaloupe dinnye kilója csak 599 forint, az 1,5 kilós magyar lecsópaprika csomagja pedig csak 999 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
14: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tiggo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tiggo 7 öntöltő hibrid modellek már 9 millió 490 ezer forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
5: A reklám után. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli show-ja itt a Retro Rádióban. Ez a Bocskor Best Of.

0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli sója, a Bocskor. És benne a legjobb pillanatok újra. Ez a Bocskor! Bocskor Best of.
1: Na, gyerekek, itt van egy nagyon fontos téma. Gondolom, bár a fene tudja, hogy egyelőre azon nem vitatkozunk össze, hogy az intim együttlétnek, meg a jó párkapcsolatnak a spontaneitás az egyik alapja. Hát ezt teszi változatossá.
2: Hát abban van a szenvedély, amiről ugye mindig mindenki beszél, hogyha nincs szenvedély, akkor nincs semmi.
1: Igen, szenvedély, spontaneitás. Te az előbb mondtad, hogy te egy Excel táblázat csaj vagy, ma mindjárt erre rátérünk.
3: Ez az én témám.
1: Ez a te témád? Na jó, oké, mert ugye egy amerikai intimitás szakértő teljesen ellentmondót mond ennek. Képzeljétek el, azt mondja, hogy a mostani rohanó életmód ezt felülírja, ezt a spontaneitás gondolatot. Anett nagyon bólogat, és én értem is, mert ugye Anett az, aki állandóan rohan, az M1-es egyik felén van, a másik felé van, aztán egyszer híreket ír, aztán nekünk segít, aztán kutyákat etett, aztán sétáltat, aztán megint állatorvos, Ászár, Budapest. Hát halló, hogy lehet? Én nem lehet intim életet élni, Anett, ahogy te élsz.
3: De lehet, csak nyilván...
1: Gyorsan.
2: Szaladni kell utána.
3: Nem is az, hogy gyorsan, de például pont ezért jó, mert akkor nyugszik meg az ember. Amikor én például Ászára érek, akkor azt tudom, hogy ott a nyugalom szigete, és nem maradnak ki. Tehát én nem hiszek ebben a hamupipőgézésben, mert nem marad ki, hogyha az ember igazán akarja, akkor nem kell ehhez Excel tábla.
1: Azért hadd mondjuk el a hallgatóknak, hogy mi ez a hamupipőke szabály, amit itt ezek az amerikai tudósok mondanak. Azt mondja, ennek az a lényege, hogy a párok az intim együttléteiket előre egyeztessék, írják be a naptárba, kifüggeszthetik a hűtőre, pont úgy, mint hogyha mondjuk bérelnek egy közös squashpályát, vagy elmennének vacsorázni péntek este. Tehát, hogy ez legyen egy ilyen fix, közösen megegyezett időpont, de ez kerüljön ki, és akkor mindenki tudja, hogy mi a dolga akkor.
2: Hát ez azért nem hangzik túl jól, de értem a logikát.
1: Szerintem azért sok férfi, aki már nem kapja meg az asszonyát, nagyon örülne, hogyha ott lenne egy ilyen keddi 17:30.
2: Lehet.
4: Micsoda, ott áll egész nap a hűtő előtt, mikor jön egy cetli. Hát ne vicceljünk már. Ez nyilván elsőre elrettentő, de ha belegondolsz, most ha az embernek tényleg több munkahelye van, gyereke van, családja van, valahogy bele kell illeszteni, ezt hívják én időnek különben, vagyis a mi időnk.
2: Igen, ezt a logikát értem, de ugyanakkor meg tényleg nem válik egy ilyen nagy nyomássá ez az egész innentől, meg egy ilyen teljesítendő feladattá, nem tudom.
3: Hogy nekem hétfőn 5 órára készen kell, hogy legyek.
1: És hát igen, trimmeld meg magad.
2: Hát ez most is így vagy, péntekenként látjuk, hogy ki vagy csípve, indul az Ászári maraton.
1: De így van, tényleg látjuk rajtad. Tehát itt vagy, hát hogyha Csabi látna téged kedden, akkor valószínűleg már legyintene rád.
3: De
1: látom, hogy pénteken ki vagy csípve, a Schwarzkopf illatú hajad, lebeg itt a levegőben, a dekoltázs egy gombbal kijebb van, és akkor elő is veszed a push-upot, piros az arcod, tényleg vérbő vagy, kislány, vérbő.
3: De az, tudjátok miért van, az a péntek imádata és szeretete, hiszen én...
2: Csak a péntekre veszed fel a push-upot, mert péntek.
3: Igen. Tehát, hogy azért én hétköznap is vagyok lent Ászáron is, és akkor is tip-top vagyok. Tehát, hogy én készen bármikor.
1: Te készen állsz bármikor? Te most is, hogyha a Csabi bejön és lehúznánk itt a redőnyöket, akkor te készen állnál?
3: Hát úgy külsőleg, mint
1: nem,
3: tehát,
1: hogy
3: rendben. Igen, mert én
1: tehát, ha nem néznénk
3: vagy...
1: oda, és behúznánk.

0: behúznánk a sötétütő függönyöket, azt mondanánk, hogy nem kell híreket mondanod, most egymásé lehettek. Mi kint mászkálunk, nem csinálunk zajt, tehát nem kukucskálunk. Készen állsz?
1: Hát itt nem tudnék teljesíteni, mert hogy itt zavarna a helyszín, de ha otthon lennék, akkor szerintem igen.
0: Nem kéne kimenni előtte. Jaj, kimegyek.
1: Nem kell kimenni előtte, igen.
0: Medves törlő, nem?
1: Nem.
0: Jó, oké, nem azért mondom, hogy én ezt bírom.
2: De ugye a hangot beváltana ilyenbe a hangot, nyugtass meg.
1: Nem, de hogy pontosan ezért mondom azt, hogy mert ha ez egy randi, akkor oda készül az ember, de ha már előre eltervezett, akkor meg már régen, tehát én akkor biztos, hogy begörcsölnék.
0: Na, Frau Excel, válaszolj erre.
1: Tessék, kérdezz.
0: Válaszolj erre. Anett állandóan kész, mint a kelet-német úttörők. Tehát, hogy
1: van... De szép hasonlat.
2: Ők voltak még ebben az ügyben nagyon erősek.
1: Jó, hogy egy címerező tábor. Igen, én is kész vagyok bizonyos időpontokban. Tehát, hogy biztos, most nézd...
0: A megbeszélt időpontokban, nem?
1: A megbeszélt időpontokban. Először is akkor vagyok otthon.
0: Jó, hát lehet máshol is. De hogy... Na jó, de te jobban szereted...
1: Jobban.
0: Úgy a megbeszéltet. Úgy fér bele.
1: Úgy fér bele, tehát lehet spontán, de szerintem sokkal kellemetlenebb, ha elalszom, mert elfáradtam. Napközben most azért hazamenni, hogy utána visszamenjek, és akkor most ezen túl vagyunk. Tehát, hogy...
2: Nem tudom, ennek így elveszik a varázsot. Bocsi, is. Régen, amit a 80-as években, amikor nem volt ennyire rohanó a világ, akkor hogy ment ez?
0: Gyuri! Semmi, ráértünk. Először is a BKV közlekedett. Tehát 2 percenként jött járat. Itt át nem rohantál sehol, mert tudtad, hogy eljutsz bárhova akarsz.
2: Igen.
0: 2, való igaz, most ugye a rendszerváltás előttről beszélünk. Aha. Amikor én tini voltam. Jó, nem lehetett kapni Iron Maiden lemez, de szexelni lehetett.
2: Na.
0: Marlboro és szex. Ez volt a Kádár rendszernek a lényege.
2: A vívmánya.
1: Én még ilyen jót nem hallottam erről a Kádár rendszerről. Hát nekem nem ezt tanították.
0: Nem ez volt a hivatalos. De akinek volt egy csepp esze, így élt. Marlboro és szex. Igen, szóval, hogy nem volt hova sietnünk, hiszen ugye nem tudtunk több pénzt keresni. Aha. Nem volt hova több pénzt keresnünk, hiszen nem tudtunk jobb autót venni.
2: Igen, ráértetek, nem rohantatok.
0: Ráértünk, és a testi vonzódás ott volt, nem volt tiltott. Tehát, hogy az égvilágon olcsó volt az antibébi tabletta. Aha. Hát gyerekek, egyszerűen nem volt ez kérdés.
2: Kánoán, ahogy mondtad.
0: Gyuri Kánoán. Igen, én onnan jövök, a Kánoánból. Nézd rám.
2: Hogy változott ez a 90-es, 2000-es években? Tehát, hogy ez hogy jutottunk idáig, hogy tényleg egyeztetni kell?
0: Hát nézd, én azt gondolom, hogy... Hát igen, szóval amikor bevezették az adózást, az mindent elrontott.
2: Elvette a kedved?
1: Na erről se hallottam még ilyen aspektusból.
0: De tényleg.
2: Hát kifizettem az adót, ma már nincs hozzá.
0: Nem, a stresszt okozott. A stresszt okozott, mert nem tudtál hozzányúlni a nőthöz, mert ő is adózott. Mert menedzser akart lenni.
2: Hát
0: a 80-as években nem volt női menedzser.
2: Hagyjál, bocsi, nézd meg, mennyit adóztam, fáj a fejem.
0: Pontosan. Most ebből
1: guntűzöl. Akkor jött be a fejfájás?
0: Akkor jött be a fejfájás, akkor jött be az, hogy menedzser akar lenni valaki, az adózás mindent tönkretett. Igen.
2: Hát ez azóta is tart, akkor ezek szerint ez...
0: Hát persze. Hát ez azért mondom, hogy ez tényleg azóta tart. Tényleg. Hidd el, jó, te azt mondod Kádár rendszer, én azt mondom keleti Woodstock. Tehát, hogy...
1: Hát...
0: Marlboro, szex és piramis együttes. Tehát így,
2: na, még valami eszedbe jutott, jól van. Kellett egy 10 perc, hogy még valami 80-as években.
0: Biztos, hogy sokan emlékeznek erre az időszakra.
1: Hogy a 80-as években akarok élni.
0: Hát persze, hát jó volt.
1: Én élni azt, hogy ne kelljen ennyit...
2: Adózni.
1: Igen.
0: De mitől vagytok ti ennyire zárkózottak, lányok?
1: Nincs időnk. De hova tegyem be?
2: Nem mi mondjuk meg.
1: Nem, az időmben.
0: De drága Évi, akkor hogy lehet veled, hogy is mondjam, hozzád kapcsolódni intim módon?
1: Pénteken, szombaton, vasárnap.
0: Tehát eleve csak hétvégenként?
1: Igen.
0: És akkor szereted tudni, hogy ez mikor következik be, vagy akkor téged meg lehet lepni ezzel, hogy jövök?
1: Hát amennyire meglepetés lehet a péntek, szombat, vasárnap.
0: Hát hogy hánykor, drágám?
1: Hánykor? Hát az
0: szeretsz előkészülni?
1: Hát előkészül, hát tudom, hogy péntek, szombat, vasárnap ez.
0: Tudod,
1: lesz.
0: De teszel már valamit magaddal?
1: Teszek, tehát hogy nyilván azért mondjuk felveszek olyan dolgot, ami lehet, hogy érdekel.
0: Hogy érdekel?
2: Ami téged, vagy a másik?
1: A másik. Hát engem nem.
2: Csak a péntek, szombat, vasárnap, abban vagy oldé.
1: Igen, és aha. Akkor, hogyha véletlenül jön ez a, hogy is mondjam, ez a Woodstocki élet, ez a kelet Woodstocki élet, akkor ott vagyok, és akkor én meghódítható vagyok, de tudom, hogy lesz itt péntek, szombat, vasárnap.
0: De tudod,
1: vasárnap,
0: hogy lesz, ez nem öli meg? Tudod, hogy lesz, tehát be fog csengetni valaki?
1: Semmit, olyan spontán lesz a történet, mert erre vágytok.
0: Nekem ez libidógyilkos.
2: Nekem is teljesen.
1: De mi? Hát de hát nem nézd tudnék. Meg, hogy itt vagyok. Mármint, hogy nem neked, de hanem úgy.
0: Ne, én nem tudnék. Gyuri, te hogy vagy ezzel?
2: Hát, de teljesen ugyanezt érzem, amit mondasz, hogy kell az a, ha nem is vadász ösztön, de az a kis izgalom, vagy ne váljon egy olyan érzésé, hogy ezt most nekem le kell tudnom, itt nekem most feladatom van, itt most nekem ki van jelölve egy munka. Mert innentől már ez nekem
0: és mindenféle
2: ilyen.
0: Fáradalom nélkül úgymond megkapod. Tehát ez rendben van, kap meg, nem arról van szó, hogy itt, de azért mégiscsak a hódítás, és most apró hódításról beszélek, nem úgy, hogy tényleg egy a házasságon belül is, hogyha egy picit azért meg kell hódítani, nem? Picit azért körbe kell zizegni őt, és aztán egyszer csak kinyílik, igen. Nem? Hogy ebben van az egésznek a lényege. Ez az, ami nekünk örömöt is ad. Nem az, hogy na, lesz-e 17-30, tessék, letolom.
1: Nektek a spontaneitás az miben nyilvánul meg? Tehát ti akkor reggel elkezdtek azon gondolkodni, hogy este hogyan cserkészítek be a vadat? Vagy hogy értitek ezt? Tehát, hogy mindig máshonnan jönnétek? Nem. Mindig máshova mennétek?
0: Egyszerűen jó, mi férfiak ugye másképp működünk. Tehát mi valószínűleg bárhol, bármikor tudnánk, ha a helyzet olyan. Tehát a spontaneitás az azt jelenti, hogy egy váratlan helyzetben, egy váratlan pillanaton, akár egy váratlan helyen elkezdem ugye próbálni, meghódítani, rávenni,
2: igen.
0: És hogyha az összejön, akkor ez hihetetlen izgalmas.
1: Ilyen nem
0: és
1: volt még?
2: Nekünk is.
0: Ez mi volt?
1: Hogy ilyen nem volt még, hogy rácsaptak a kezedre olyan helyen, amikor azt kezdted el? Mondjuk egy
2: mindenkinek
0: azért nem ismeretlenekkel csinálom. Tehát azért...
2: Jaj, összekevertem valakivel.
0: Nem volt, de olyan tud lenni, persze, hogy jaj, ne itt meg, majd mind, figyelj haza, egy óra múlva otthon leszünk.
2: De ez is már izgalmas.
0: Ez már izgalmas, ez már baromi izgalmas. Most látom, hogy nézel nagyokat.
1: Hát persze.
2: Ja, egy jó tanács, Évi. Nekünk férfiaknak is meg kell, hogy jöjjön a kedvünk. Tehát valami nekünk is meg kell, hogy hozza a kedvünket, és csak az, hogy oda fel van írva egy papírra, hogy ez lesz a feladat, az nem hozza
1: meg. Jó, de ha elmegyünk ebédelni, és elkezdesz, miközben mondjuk eszem a marha pörköltet nokedlivel.
2: Mert simogatod magad,
0: milyen szexi ez, ahogy mondod.
2: És simogattam mellét, figyelted? Marha pörkölt nokedlivel,
1: és elkezdesz az asztal alatt bármit, és azt mondom, hogy fú, egy óra múlva otthon vagyunk, hát erre gerjedsz?
2: Megeszem
1: a
0: pörköltet. Te nagyon jól leírtad azt, ami teljesen totálisan libido lohasztó. Tehát ahogy zabálod a marha pörköltet, ez a kis te erre gerjedsz, egy ilyen hangsúly. De figyelj, soha többet nem foglak megkívánni. Soha többet.
2: Nem, csak eszembe ne jusson a hétvégén ez az. Úristen. Úristen, ugye? Mert ez tönkreteszi az egész nemi életemet.
0: Ez biztos.
1: Jó, és hogyha salátát ennék naturhússal, és éppen falatoznék, és miközben a pezsgőt a megfelelő...
0: Egyébként csak a kaját cserélted ki, a viselkedésedet is cserélt ki.
2: Megiszom ezt a pezsgőt, aztán majd utána.
0: Na, itt a pezsgő, elegerjedsz! Jézusom, Évi!
1: Nem, de hát most ezt mondtad.
0: Anett, akkor taníts meg az Évinek, hogy kell viselkedni ennőnek.
1: Gyerünk, Anett!
3: Hát mindenféleképpen finomnak kell lenni.
0: Legyél már finom.
1: Éhes volt.
3: És kívánatosnak, és a nap bármelyik időszakában. Nagyon fontos. És ezt sajnos tapasztalatból tudom, hogy amikor így elhagyja magát az ember, az egy idő után az is egy ilyen libidó romboló apasik számára egy kapcsolatban, és akkor már írhatsz cetlit meg bármi, akkor már nem fog működni.
0: Gyerekek, alapvetően ezt azért kutatták nyilván, mert minden hosszú távú kapcsolatban ez elkezd picit kikopni. Ennek mi lehet az oka? Az, hogy egyébként az előtt valamelyikötök mondta, a mókuskerék, hogy mindig ugyanaz. Gondolj bele, egy családnál, lefekteted a gyereket, tehát eljön az este, lefekteted a gyereket, megvacsoráztatok, letusolsz, befekszel az ágyba, befekszik az ágyadba a párod. És akkor Elvileg most van idő, gyerek már alszik, mit csinálsz? Elindul a kezed.
2: Ezt a napi rutint ismételgeted újra és újra és
0: pontosan.
2: Újra.
0: Elindul a kezed, ugyanaz a kezed indul el, ugyanott landol rajta, ő ugyanazt érzi, amikor landol a te kezed rajta, tudja, hogy te mit akarsz, vagy akarja, vagy nem, jó fej, belemegy, nem megy bele, az egész unalmas, az egész tényleg egy totál lerágott csont. Itt tényleg, nálatok is van ilyen, Anett?
3: Hogy unalmassá válik?
0: Igen, hogy ugyanaz történik mindig. Ugyanazok a mozdulatok.
3: Hát nyilván én még nem vagyok benne hosszú ideje ebben a kapcsolatban, tehát valószínűleg ennek következtében, de volt olyan kapcsolatom, ahol igen, ilyen rutinszerű
0: volt.
3: Pont
0: ugyanez volt, így van. Így van. Igen. Ti hogyan reagáltok, Évita, hogyha elindul a kéz? Tehát lefekszik melléd az, aki, mit tudom, hogy lefekszik, minden ugyanaz, minden ugyanúgy történik, és ugyanúgy elindul a kéz. Hogy reagálsz? Tehát egy...
1: Hát adok jelet, hogy érzékeltek.
0: Én férfi vagyok, és ezt értelmezem. Ezt úgy értelmezem, hogy ez egy totál lemondó soha, ez a jaj, hát, nehogy már megint. Jaj, most igen, megint tényleg.
2: Felvetted a hétvégi ünneplődet, és akkor ezt egy ilyen sóhajjal indítod meg.
1: Nem. Az előbb azt mondtátok, hogy nektek a vadászösztön a spontaneitás. Most meg azt mondod, hogy te a vadászösztön spontaneitás ugyanazokat a mozdulatokkal próbálod felhívni a figyelmet.
0: Nem magunkról beszéltünk, hanem ez szokott lenni.
2: De nem akarunk egy olyan vadat levadászni, ami már haldoklik.
1: Tehát ez nem. De nem, hát tudod, hogy ugyanaz lesz, és nyilván hiányzik a kreativitás. És ezért mondom, hogy...
0: De te is csak ott dög lesz.
1: Mert jól laktam.
0: És szuszok, mint Timi a bálna. Hát az hogy lesz szexi?
2: Pörköltezés után.
0: Hogy lesz az szexi, amikor csak fújtatsz?
1: A bugyit.
0: Felvetted a bugyit, vagy levetted a bugyit?
1: De olyat vettem fel, amit gondoltam. Amikor ismerkedtünk, még tetszett.
0: Ja, értem. Tehát te adsz egy apró jelet. Aha. Gyuri?
2: Meg nyögdél se ilyeneket, hogy jaj, de jól laktam. Az még nagyon bejön.
0: Istenem.
1: Szoktam.
0: Istenem.
2: Gondolom.
1: Hát, akkor mit vártok el tőlünk? Mit reagáljak? Wow! Kezdődik ugyanaz újra?
2: Hát ti várjátok el, hogy legyen ez az előre egyeztetett.
1: Anett, együtt éreztél velem? Vagy mi történt?
0: Ja, akkor nézzük már meg, csináljunk egy órarendet. Mindenki csináljon egy órarendet, oké? Nézzük a hét napjait, és hogy hova illesztenéd be a...
1: Hamupipőkét.
0: Hamupipőkét, hova illesztenéd be? Oké, hétfő. Reggel itt vagyunk 10-től 10 óra, 12 óra, 13 óra.
1: Nekem hétfőre nem fér be.
0: Akkor hétfő kívül.
2: Este lehet pipőkézés maximum.
0: Este lehet pipőkézés.
2: 8 körül.
0: Mennyi 8 idő? Körül.
2: 8-tól 9-ig pipőke.
1: Jó, rövid.
2: Max.
0: Ó, oh, igen?
2: Vagy 7-től még.
0: Jó.
2: Még.
0: Na most csak azt nézem, hogy a kalambó mikor van.
2: Előtte meditálok. Úgyhogy 8-tól.
0: 8-tól. Nálad
3: én hétfő? Én híreket írok.
0: Tehát jó, hétfő kiesett.
1: Hétfő nincs.
0: Hétfő nálad?
1: Neked? Várj már.
0: Attól függ, mikor van velem a párom.
1: De most nem választhatsz. Most
0: milyen változás? Hogyha egyedül vagyok?
2: akkor már délután pipőkézel.
1: Otthon meghódítottad magadat.
0: Kiírom reggel a hűtőre, és délután letépem.
1: És odaállap.
2: Hopp, el vagyok maradva a tipőkézéssel.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Szerettünk volna szerények lenni. De ha te vagy Amerika legikonikusabb márkája, és még az áraidat is lejjebb viszed, nem lehetsz az. A Ford Puma igazi közönségkedvenc. 1 millió eladott példány, és most 6.990.000 forinttól a tiéd. És a Ford Kuga? 8.990.000 forinttól indul, és kérheted hibrid hajtással is, akár 0%-os finanszírozással. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek Ford.hu.
2: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre.
3: Az 1 kg-os csont nélküli, szeletelt, friss, vácolt, fűszerezett, tálcás, Regnum Barbecue, narancsos sertéskaraj. Csak 2.990 forint.
2: Spár. Jó döntés. Már 35 éve.
4: Majd ha. Vagy most. Nissan Qashqai. A magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most. Keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól. Amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
5: A Family Park nyáron is ideális célpont a családok számára.
6: Száguldás a park hullámvasútjain és felfrissülés a park számos vízi attrakciójánál.
5: Szórakozás és kaland Ausztria legnagyobb szabadidőparkjában. Soprontól csak 20 kilométerre. www.familypark.hu.
7: Hölgyeim és uraim, kapcsolják be biztonsági övéiket, mert jön a grill szezon. És ha te akarsz lenni a grillezés királya, akkor figyelj, mert itt a Sweet Chili és a Cheddar Sauce az Univertől. És ez még nem minden, az egészen július végéig tartó promócióban te is segíthetsz iskolákat labdához jutni. Mert hogy nyár, foci, Univer.
8: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
9: Komfortos és tartós megoldás az intim flórádnak. A Ginofilus Restore probiotikus hüvelytabletta helyreállítja a hüvei flóra egyensúlyát, csökkenti a kellemetlen szagokat és folyást, és véd a gombás és bakteriális fertőzésektől. 8 nap 2 tabletta Ginofilus Restore.
10: Gyógyászati segédeszköz. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
11: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig a Cantaloupe dinnye kilója csak 599 forint, az 1,5 kilós magyar lecsópaprika csomagja pedig csak 999 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
12: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tiggo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tiggo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
0: A reklám után.
13: Hírek a Retro Rádióban.
14: Egészségügyi kockázata is van az extrém hőségnek. Többet tudhatunk meg a hazai kórházi fertőzésekről. Egész Európában tombol a hőség. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Az idei év legveszélyesebb hőhulláma jöhet, ezt az országos tiszti főorvos mondta a kormány szóvivői tájékoztatón. Oroszi Beatrix emlékeztetett, most még másodfokú a hőségriasztás, de holnaptól már harmadfokúra emelik. Az extrém meleg idején a csúcshőmérsékletek 4 napig 38-40 fok körül alakulhatnak. Hangsúlyozta, hogy ez olyan egészségügyi kockázat, amely nem csak egyéni, hanem össztársadalmi odafigyelést igényel. Azt kérte, mindenki vigyázzon magára, családtagjaira, a környezetében élőkre. 11 és 16 óra között ne tartózkodjon a napon és igyon sok vizet. Többet tudhatunk meg a hazai kórházi fertőzésekről. Szeptembertől indulhat az ezeket mérő és publikáló rendszer. Ezt az egészségügyi miniszter jelentette be. Hegedűs Zsolt átláthatóságot ígért a témában. Leszögezte, az a cél, hogy modern, európai és nagyon magas szintű egészségügyi ellátása legyen a magyaroknak. Ma van a kábítószerkereskedelem és fogyasztás elleni nemzetközi nap. A legfrissebb jelentések a drog probléma összetettségére irányítják a figyelmet, mondta rádiónknak Majzik Balázs, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ drog megelőzési osztályának vezetője.
15: megjelentek új szintetikus drogok, és ezeknek a közegészségügyi kockázatára hívja fel a figyelmet, hogy az, hogy a kokain és a kannabisz változó gyakran erősebb formái megjelennek a piacon. Habár Magyarországra mondjuk nem jellemző, de azért jelen vannak az opioidnak új erős szintetikus változatai, új trendek is vannak, hogy poliáznak bizonyos dolgokat. Mindig meg kell újulni a szakmának is, hogyha megjelennek új szerek, új kereskedelmi módszerek, mert ugye ez a rendészetről is szól, tehát hogy említsek egy példát, mondjuk a drónok vagy az online kereskedelem, szükségben az innovációra.
14: Tombol a hőség Európa szerte. Hollandiában történelme során először adtak ki vörös riasztást a kánikula miatt. Luxemburgban például megdőlt a júniusi melegrekord, az országban ilyen hosszú és intenzív hőhullámot még nem tapasztaltak ebben a hónapban. A következő napokban egyre melegebb lesz, fokozódik a hőség. Sok napsütés mellett csak a középső tájakon és északkeleten lehet némi felhő az égen. Esni sehol sem fog, és a szél is gyenge marad ma. Nagyon erős lesz az UV-sugárzás, 11 és délután 3 között ne tartózkodjunk a tűző napon, és gondoskodjunk a bőrünk védelméről is. 33 és 38 fok között alakulnak a csúcsok, szombaton és vasárnap még nagyobb lesz a forróság, 40 fok is lehet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
16: És most minden időt legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
17: Péntek, és nagyon sok szeretettel köszöntöm a Retro Rádió hallgatóit. Vágó Piros vagyok, töltsük együtt a következő 4 órát. Benne is érkezem majd sztárokkal, Shakirával, Republikkal, Michael Sembello és a Méniek. Velük kezdünk már is.

A Retro Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as, a 90-es és a 2000-es évekből. Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Páratlan páros. A 2000-es évből visszaugrunk két évet. 1998-ba, és folytatjuk majd az akkori mega sikerrel, Shania Twain-től a The Don't Impress Me Much-csal, amit Shania tulajdonképpen azért írt, mert mindenki teljesen el volt foglalva, meg nyilván el volt alélva Brad Pitt félmeztelen, meztelen, ruhás, mindenféle fajta képeitől, és ő meg így megrántotta a vállát, és azt mondta, hogy oké, de azért engem ez annyira nem nyűgöz le. Így született a The Don't Impress Me Much, egy amolyan csajos himnusz, és ezzel már lehet, hogy egy kicsit érzékeltetjük is, az érkező hétvégét még néhány órát kell kibírni. Jöjjön tehát Shania Twain slágere a Retro Rádióban.

Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió. Nagyon jó kis együttműködés volt ez a Blue-tól és Elton John-tól. A folytatásban már érkezik Whitney Houston és közlekedési infók, mert hogy az M5-ösön még korábban Szeged felé az M0-ás csomópontja után történt egy baleset. Szerencsére már nem tartják zárva az autópályát. A 27-es kilométernél csak a külső sáv van lezárva, de így is több mint 5 kilométeres a torlódás, és ez visszahat már az M0-ás forgalmára is. És az M1-esen is továbbra is nagyon erős a forgalom a mai napon is, a Budapest felé vezető oldalon, Tatától Biatorbágyig szakaszosan torlódik a forgalom. Jó utat kívánok mindenkinek, folytassuk tehát Whitney Houstonnal!

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Bevallom, még az éjszakám egészen kellemes hőmérsékletben telt, de reggel már ugye befele autózva láttam, hogy 30 fok van. Most pedig már írják hallgatóink: szia Piros, már most nagyon meleg van, szerencsére a traktorban jó a klíma. Várom a jó zenéket, és minden traktorosnak kitartást kívánok. Ladás Laci. Aztán Krisztián írja: mezőtúron már most 32 fok van, és még simán emelkedik 5 fokot délután 3-ra. És szintén mezőtúrról írt Iri, egymástól függetlenül: hűtsé, drága pirka, forró ez a katlan, akarom mondani kupola. Sajna, a katlannal is teljesen igazad van, ténylegesen, és mit mondom majd vasárnap hétfőn, amikor igazán eléri a csúcsát. Amennyire lehet, próbáljuk meg mentálisan készíteni magunkat. A Modern Talking-gal folytatom a Sherry Sherry Lady-vel.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. 11 óra után folytassuk majd egy örökzöld Gypsy Kings slágerrel. Volare, repülünk a kék égben, és elhozom Bruno Mars slágerét is. Locked Out of Heaven, ezt is játszom tehát 11 után a Retro Rádióban.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Na, mi lesz a mai program?
3: A parázs felizzi, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
2: Vagyis?
3: Vagyis este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
2: És ha rock'n'roll, akkor...
3: Az ég kék, a grill kolbász Master Good.
4: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
5: Várandósoknak, kismamáknak a megfelelő vas és polsok pótlás kihívás. A Maltoferfollal sikerülhet. A Maltoferfoll magas vastartalmú, bármikor bevehető, mégis jól felszívódó vaspótló gyógyszer. Maltoferfoll, más vas, mint a többi. A kockázatokról és mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
6: Készen állsz a napsütötte kalandokra? Kezd a nyarat a Decathlonban! Keresd az M-házház két személyes kemping sátra 12.990 forintért a decathlon.hu webshopon, az abban vagy a Decathlon áruházakban, és szeress sportos élményeket kedvező áron!
7: A nyár egyik legkülönlegesebb Mercedes-Benz élménye megérkezett a Balaton partjára. A Mercedes-Benz Stúdió Budapest most a balatonfüredi vitorlás kikötőben várja, exkluzív tesztvezetésekkel, sunset hangulattal és a márka legújabb modelljeivel. Vezetési élmények, akusztikus estek és balatoni nyári pillanatok. Lépjen be a Mercedes-Benz Stúdió Budapest világába. Részletek mercedes-benz.hu/mbstudio-budapest.
8: Gré energiahatékony légkondicionálók és hőszivattyúk hazánk és a világ első számú klímamárkájától. Gré, az otthon nyugalma.
9: Olcsóbb, mint egy éve? Az Aldiban, igen! Például a Milsani laktózmentes tejszínhab szpré 21%-kal olcsóbban most csak 789 forint. Mindig Aldi.
10: Hovány Márton vagyok, a Mercedes-Benz Hovány alapítója. Örömmel tájékoztatom Önöket, hogy a Budaörsi autós komplexumunk 2024 után 2025-ben is ismét az év Mercedes-Benz márka kereskedése lett, valamint szervizünk elnyerte a kiemelkedő ügyfélélményért járó Customer Care Award elismerést is. Ezúton szeretnék köszönetet mondani a megtisztelő bizalmukért, a munkatársaimnak pedig a kiváló és ügyfélcentrikus munkájukért. A jövőben is minden erőnkkel azon dolgozunk, hogy a legjobbak legyünk és megfeleljünk az Önök legmagasabb igényeinek. Mi versenyzünk, az eredmény az Önöké.
1: A reklám után.
11: Hírek a Retro Rádióban.
12: Rendkívüli hőség jön a hétvégén. Friss víz jutott a bodrogmenti holtágakba. Külföldi turista tévedt el a visegrádi erdőben. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Fokozódik a kánikula, holnaptól már harmadfokú hőségriasztás lép életbe, ami komoly egészségügyi kockázatokkal jár. Kiemelten figyeljünk az idősekre, gyerekekre, betegekre és a hajléktalan emberekre. Él a vörös kód is, ilyenkor a szociális intézményeknek minden rászorulót fogadniuk kell. Az egész országban tűzgyújtási tilalom van érvényben. A kormány összehangolt védelmi tevékenységet rendelt el. Magyar Péter kormányfő irányítja a védekezést, őt egy koordinációs testület segíti, amelyben részt vesz több minisztere is. Ma éjféltől rendkívüli tájékoztatás jön az extrém időjárás miatt. A miniszterelnök azt kérte az emberektől, hogy vegyék komolyan a hatóságok kéréseit. Újra él a V4 védelmi miniszteri együttműködés, számolt be a honvédelmi miniszter. A visegrádi országok védelmi tárca vezetői Budapesten találkoztak. Ruszin Szendi Romulus közölte az egyeztetésen a keleti és déli fenyegetettségről, az illegális migráció veszélyeiről, a védelmi ipar megerősítéséről, valamint az orosz-ukrán háborúról tárgyaltak. Ezzel kapcsolatban abban is megállapodtak, hogy esetleges tűzszünet és béke után is közös érdek mentén foglalkoznak a V4 térség biztonságával. 1 millió köbméter vízhez jutottak a bodrogmenti holtágak. Az ökológiai vízpótlást a Bodrog és a Hernád folyókból végezték, jelezte az Észak-Magyarországi Vízügyi Igazgatóság. A cél, hogy a holtágakba friss víz kerüljön, és ezzel segítsék a vizes élőhelyek és a vízi élővilág fennmaradását. A munka nem áll meg, zajlik a tiszalúci Holt-Tiszaág vízpótlása a Takta folyóból. Külföldi turista tévedt el a visegrádi erdőben, konferencia hívással sikerült megtalálni, közölte a Pest vármegyei kutatómentő szolgálat. A túrázó telefonján nem volt internet és térképet sem vitt magával, ráadásul senkinek nem mondta, hogy pontosan merre fog kirándulni. A bajba jutottal a TEK munkatársa tartotta a kapcsolatot telefonon, ebbe a hívásba kapcsolódtak be a szolgálat komoly helyismerettel rendelkező kollégái. Kvaddal mentek a helyszínre, így sikerült megtalálni az eltévedt turistát. A következő napokban egyre melegebb lesz, fokozódik a hőség. Sok napsütés mellett csak a középső tájakon és északkeleten lehet némi felhő az égen. Esni sehol sem fog, és a szél is gyenge marad ma. Nagyon erős lesz az UV-sugárzás, 11 és délután 3 között ne tartózkodjunk a tűző napon, és gondoskodjunk a bőrünk védelméről is. 33 és 38 fok között alakulnak a csúcsok, szombaton és vasárnap még nagyobb lesz a forróság, 40 fok is lehet.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
11: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: Haladunk előre, aprítjuk ezt a pénteket, 11 óra is elmúlt már 5 perccel. Köszöntöm a Retro Rádió hallgatóit, Vágó Piros vagyok. Tartsanak velem, érkezik majd Jazz Megaz, Bruno Mars, és kezdünk már is az újra színészkedő Kylie Minogue The Locomotion-jával.

25 legnagyobb slágerei retro rádió. Ma jól vagyok, és jól is leszek, mert hogy mindjárt folytatjuk Ricky Martinnal, aki ha már az órát Kylie Minoggal indítottuk, aki ugye visszatér a színészethez, akkor Ricky Martinnal kapcsolatban pedig el lehet mondani, hogy nemrég fejezte be a forgatását egy vígjáték sorozatnak, a Palm Royale című vígjáték sorozatnak, és majdhogy nem napra pontosan 10 nap múlva 2026. július 6-án hétfőn ad majd hatalmas koncertet a Budapest Sportarénában. Egyébként ugye éppen világkörüli turnéját járja, ez tavasszal indította 32 állomással. A napokban éppen Horvátországban járt, a Pulai Arénában. Fú, azért annak nagyon szuper hangulata lehet. Szóval folytassuk akkor már is az Un, dos, tres, Mariával, Ricky Martintól. Yeah!

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Sok hallgatónknak nem ceruzával, hanem valószínűleg tollal hónapok óta, hosszú hónapok óta be van írva július 18-a, a Balaton átúszás dátuma. És erről már beszámolt a Retro Rádió is, minden táv, minden számban betelt már, tehát nincsen több jelentkezés. Abban az esetben nyitják meg újra a jelentkezéseket, ha esetleg az időjárás miatt el kell halasztani a versenyt, ahogy erre azért volt példa az utóbbi években néhányszor. Na de bízzunk benne, hogy minden körülmény úgy mond optimális lesz, bár azt már most lehet tudni, hogy a Balaton alacsony vízállása annyira nem optimális. Igazából a versenyzőket ez magában a versenyzésben nem fogja zavarni. Annyi, hogy a déli parton már most 100 méterrel hamarabb leérne a versenyzők lába, és ugye valószínűleg a július 18-ai időpontig még ez egy kicsit előrébb fog tolódni. Van még azonban egy kihívás, amivel a szervezőknek szembe kell nézni, mindjárt

most ezt is elmesélem. Valaki leadta a nevezését, eldobta bizony a követ, és most már csak megy a hullámokkal. Az ABBA házi értés lágerét is játszom, előbb jöjjön Billy Joel-lel az Uptown Girl a Retro Rádióban.

legnagyobb slágerei Retro Rádió. Az imént meséltem a Balaton átúszásról, ahol említettem, hogy a versenyzőknek már körülbelül az átlaghoz képest egy ilyen 100 méterrel hamarabb leér már a lábuk majd a déli parton, de a szervezőknek az északi parton is akad feladatuk bőven, ugyanis az alacsony vízállás miatt a kishajók, amik szállítják a versenyzők cuccait Réfülöp és Boglár között, nem tudnak kikötni a réfülöpi kikötőben, tehát egy hosszú stéget vagy mólót kell majd építeniük oda, ami mellé már akadálytalanul ki tudnak majd kötni. Mind tehát az úszóknak, mind pedig a szervezőknek én jó felkészülést kívánok, mi pedig folytatjuk már is a Pet Shop Boys-szal. It's a Sin!

0: Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió. Szinte érezzük ezt a dalt hallgatva, hogy valami lágy szellő simogatja az arcunkat. Köszöntöm a hallgatókat, mindjárt itt a dél. Délután pedig akkor felülünk az álomhajóra. A Carpe Diem-mel, és hallgassuk a Bailando Danaps és Hori remixében. Ezeket a tipikus nyári slágereket is hozom hamarosan a Retro Rádióban.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tiggo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tiggo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
3: Tudtad? A vashiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abbahagyod a vaspótlót.
4: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
3: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
4: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
5: Fáradt lábak, viszeres bőrtünetek. Választa ön is a Biomed vadgesztenye krémfortét természetes gyógynövény kivonatokkal. Biomed vadgesztenye krémforte, az ápolt lábak szakértője.
6: Keresse a Biomed vadgesztenye krémfortét a gyógyszertárakban, gyógynövény szaküzletekben és a Rossmann drogériákban.
5: Biomed. Minőség, megbízhatóság, kedvező ár.
7: Hovány Márton vagyok, a Mercedes-Benz Hovány alapítója. Örömmel tájékoztatom Önöket, hogy a Budaörsi Autós Komplexumunk 2024 után 2025-ben is ismét az év Mercedes-Benz márka kereskedése lett, valamint szervizünk elnyerte a kiemelkedő ügyfélélményért járó Customer Care Award elismerést is. Ezúton szeretnék köszönetet mondani a megtisztelő bizalmukért, a munkatársaimnak pedig a kiváló és ügyfélcentrikus munkájukért. A jövőben is minden erőnkkel azon dolgozunk, hogy a legjobbak legyünk és megfeleljünk az Önök legmagasabb igényeinek. Mi versenyzünk, az eredmény az Önöké.
1: A reklám után.
8: Hírek a Retro Rádióban.
9: Hőkupola okozza a rendkívüli forróságot. Friss születési és halálozási adatokat közölt a KSH, venezuelai földrengés, tovább nőtt az áldozatok száma. Akár 40-42 fokot is mutathatnak a hőmérők a következő napokban Magyarországon. Az extrém forróságot egy hőkupola okozza, amely megakadályozza a lehűlést hozó frontok érkezését. Arról, hogy mi áll a szélsőséges időjárási jelenség hátterében, Simon Gergő meteorológust, a Hungaromet osztályvezetőjét kérdeztük.
10: Nem egy meteorológiai szakifejezés, hanem inkább ez egy metafora arra a jelenségre, ami most zajlik Nyugat-Európában és hazánk fölé is húzódik. Ezt az egészet úgy kell elképzelni, hogy egy anticiklon csapdába ejti ezt a nagy hőmennyiséget, amit a légkör a különböző szintjein tárol. Olyan erős ez a magas nyomás, hogy az érkező frontok idézőjelesen lepattannak róla, tehát érdemi változása hétvégén, illetve jövő hét elején nem várható, és egyre inkább fokozódni fog ez a hőség.
9: Holnaptól már harmadfokú hőségriasztás lép életbe a mostani másodfok után. A több napig tartó extrém meleg olyan egészségügyi kockázat, amely nem csak egyéni, hanem össztársadalmi odafigyelést igényel, hangsúlyozta az országos tisztifőorvos. Oroszi Beatrix azt kérte, mindenki vigyázzon magára, családtagjaira, a környezetében élőkre. 11 és 16 óra között ne tartózkodjon a napon, és igyon sok vizet. A születések, a halálozások és a házasságkötések száma is csökkent éves viszonylatban májusban. A KSH friss adatai szerint az elmúlt hónapban több mint 5600 gyermek született Magyarországon. Ez majdnem 1,5%-kal kevesebb a tavaly májusinál. A halálozások száma pedig meghaladta a 9600-at, ami több mint 4%-os csökkenés. Májusban mintegy 5200 pár házasodott össze, itt 6,5%-os a visszaesés. Az év első 5 hónapjában egyébként a természetes fogyás mértéke csökkent. Tovább emelkedett a venezuelai földrengések áldozatainak száma. A legfrissebb jelentések szerint több mint 230-an vesztették életüket a természeti katasztrófában, és legalább 4000-en megsérültek. Szerdán két erős földmozgás rázta meg a dél-amerikai országot, először egy 7,2-es, majd egy 7,5-es erősségű rengés pusztított. A térségbe a világ minden részéből érkeztek mentő alakulatok. A következő napokban egyre melegebb lesz, fokozódik a hőség. Sok napsütés mellett csak a középső tájakon és északkeleten lehet némi felhő az égen. Esni sehol sem fog, és a szél is gyenge marad ma. Nagyon erős lesz az UV-sugárzás, 11 és délután 3 között ne tartózkodjunk a tűző napon, és gondoskodjunk a bőrünk védelméről is. 33 és 38 fok között alakulnak a csúcsok, szombaton és vasárnap még nagyobb lesz a forróság, 40 fok is lehet.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
8: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: A déli verőfényes napsütésben köszöntöm a Retro Rádió hallgatóit, egészen a délutáni verőfényes napsütésig kettőig kísérem majd a hallgatóinkat. Vágó Piros vagyok, érkezik majd az Orishas a reprezentel. Michael Fieldel indulunk, szól a Moonlight.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió. Lehet, hogy így péntek délben, dél után már ránk fér egy kis felrázás. Mondjuk zenében én hozom mindjárt a Walk the Moon-nal a Shut Up and Dance-et, és Tina Turner-től meghallgatjuk a Typical Male-t, Natalie Imbruglia is szól, de jöjjön egy-két közlekedési info, mert hogy vannak fejlemények. Az M1-esen ugye ma is nagyon erős a forgalom, Tatától Biatorbágyig szakaszosan torlódik a forgalom, úgyhogy aki teheti és személyautóval van, Budapestre tart, annak érdemes az átterelt belső sávot használni. Tatabánya és Biatorbágy között a kiépített terelés előtt a 64-es kilométer Szelvénytől több mint 5 kilométeres torlódás alakult ki. Valamint szintúgy Budapest felé, Tata térségében egy busz és egy tréler ütközött, úgyhogy a 67-es kilométernél az érintett pályaoldalt lezárták, és a csomóponton keresztül terelik a forgalmat. Az M5-ösön ugye korábban Szeged felé az M0-ás csomópontja után történt egy baleset, véget ért a helyszínelés, ez a jó hír, és most már a torlódás is feloszlóban van. Viszont történt egy másik baleset a 84-esen Sümeg térségében, a 24-es kilométernél, itt irányonként váltakozva engedik a forgalmat, úgyhogy némi torlódásra készülni kell. Én pedig elsoroltam, hogy milyen slágereinkre, már is Natalie Imbruglia-val folytatjuk Szól a torn a Retro Rádióban.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Ugye mondtam, hogy jól jön ez a sláger így a péntek délutánban, a Walk the Moon és a Shut Up and Dance, amivel folytatjuk mindjárt a Kowalski meg a Vega varázsszavak, és jöjjön Kim Weidel a You Came. Na és egy kitekintés az időjárással kapcsolatban, ahol a szakemberek most már egyre biztosabbra veszik, hogy a hétvégén, illetve a jövő hét elején rekordok dőlnek majd meg, az abszolút meleg rekord is valószínűleg a múlté lesz. Eddig a legmelegebbet 41,9 fokot 2007. július 20-án Kiskunhalason mérték, és miután a következő napokban egyre nagyobb lesz a forróság, és ez a tetőzés leginkább majd vasárnap hétfő kedre várható, ezért nagy valószínűséggel az Alföldön

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Részben a nagy meleg, meg amiatt is, hogy sokáig világos van, azért kihasználjuk általában az estéket. És egy jó hír, hogy ma van az év legkésőbbi naplementéje, ami ráadásul az ország különböző pontjai máskor jön el. A középidő 20 óra 46 Budapest és a keleti határszínen ehhez képest 15 perccel korábban, a nyugati határszínen 12 perccel később ér el ez a pont. Szóval használjuk ki a napfényes órákat ilyen szempontból. És most hallgassuk Rod Stewartot, Do You Think I'm Sexy? A Retro Rádióban.

0: legnagyobb slágerei, amik mind-mind egy-egy korszak lenyomatai, mint amilyen a Queen dala, a Friends Will Be Friends. Amivel szintén folytatom majd egy óra után, de érkezik Paula Abdul is. Az MTV hős korszakából érkezik majd a Straight Up a Retro Rádióban. Tartsanak velem!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám!
2: Olcsóbb, mint egy éve? Az Aldiban igen! Például a Milsani laktózmentes tejszé habspray 21%-kal olcsóbban most csak 789 forint. Mindig Aldi!
3: Készen állsz a napsütötte kalandokra? Kezd a nyarat a Decathlonban! Keresd az MHZ-ház két személyes kempingsátra 12.990 forintért a decathlon.hu webshopon, az abban vagy a Decathlon áruházakban, és szeress sportos élményeket kedvező áron!
4: Ki miben kéri ma reggel a vasat? Mibe önthetem a maltofer szirupot?
5: Én a műzlibe kérem, anya.
6: Itt a narancslevem, drágám.
7: A maltofer szirup az a magas vastartalmú gyógyszer?
5: Igen.
7: Akkor a tejemmel iszom meg.
6: Ha megvolt a napi vaspótlás, mehetünk is.
4: Induljon lendületesen a nap. Maltofer szirup. Vashiány megelőzés és kezelés egyéni ízlés szerinti vaspótlással. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
8: Ismét itt van a Frutti Italpor nyereményjáték. Több mint 100 nyeremény, köztük PS5, Samsung TV vagy értékes wellness hétvége. Részletek fruttiitalpor.hu. Frutti Italpor. Mindig mindenhol.
9: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig a Cantaloupe dinnye kilója csak 599 forint, az 1,5 kilós magyar lecsó paprika csomagja pedig csak 999 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
10: Hovány Márton vagyok, a Mercedes-Benz Hovány alapítója. Örömmel tájékoztatom Önöket, hogy a Budaörsi autós komplexumunk 2024 után 2025-ben is ismét az év Mercedes-Benz márka kereskedése lett, valamint szervizünk elnyerte a kiemelkedő ügyfélélményért járó Customer Care Award elismerést is. Ezúton szeretnék köszönetet mondani a megtisztelő bizalmukért, a munkatársaimnak pedig a kiváló és ügyfélcentrikus munkájukért. A jövőben is minden erőnkkel azon dolgozunk, hogy a legjobbak legyünk és megfeleljünk az Önök legmagasabb igényeinek. Mi versenyzünk, az eredmény az Önöké.
1: A reklám után társadalmi célú reklám.
11: Mi a Richter Gedeonnál a bizalomra építünk. Ezért magyar központú, nemzetközi nagyvállalatként a hazai piacon, hazai médiában hirdetünk. Ezzel hiteles és megbízható környezetben jelenhet meg a márkánk.
12: Beke Zsuzsa is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
1: Társadalmi célú reklámot hallottak.
13: Hírek a Retro Rádióban.
14: Eurózóna 2030 körülre teljesíthetjük a feltételeket. Többet vonulnak a mentők a hőség miatt, halálos áldozatokat követelt a kánikula Spanyolországban. Villányi Eszter vagyok. A magyar kormány alapvető célja, hogy 2030 környékére teljesítse az eurózónához csatlakozás feltételeit. Erről a miniszterelnök beszélt, miután Kármán András pénzügyminiszterrel közösen tárgyaltak az Eurogroup elnökével. Magyar Péter hangsúlyozta, az euróbevezetés amellett, hogy pénzügyi stabilitást jelent, csökkenti az inflációs kockázatot, kötöttségekkel is jár. Ugyanakkor a Maastrichti kritériumok teljesítése olyan piaci bizalmat teremt, ami segíti a magyar gazdaságot. A kormányfő arról is beszélt, hogy Magyarországon az eurózónához való csatlakozás támogatottsága 70-75%-os. Sok feladatot ad az országos mentőszolgálatnak is a hőség. Az elmúlt napokban csak nem 10%-kal több esethez vonultak a mentők, mint tavaly ilyenkor. Az extrém meleg okozta tünetek enyhítésében a folyadékpótlás a kulcs, mondta rádiónknak Szűcs Brigitta szóvivő.
15: Ha nem iszunk eleget, a szervezet nem tudja izzadással hatékonyan hűteni magát, ami növeli a hőártalmak, akár a hőgúta kialakulásának kockázatát. A nem megfelelő folyadékbevitel továbbá csökkenti a vérnyomást, ami gyengeségérzést, ájulást okozhat. Egy felnőtt embernek ilyen melegben 4-5 liter folyadékra is szüksége lehet. Fontos, hogy ne csak akkor igyunk, amikor már szomjasak vagyunk. Ha ezeket a tüneteket észleljük magunkon, fejfájás, szédülés, gyengeség, fontos, hogy mielőbb árnyékos, hűvös helyre húzódjunk, és fokozatosan fogyasszunk nagy mennyiségű folyadékot. Ezekkel az egyszerű intézkedésekkel a panaszok általában enyhülnek, mérséklődnek.
14: 1 millió köbméter vízhez jutottak a bodrogmenti holtágak. Az ökológiai vízpótlást a Bodrog és a Hernád folyókból végezték, jelezte az Észak-Magyarországi Vízügyi Igazgatóság. A cél, hogy a holtágakba friss víz kerüljön, és ezzel segítsék a vizes élőhelyek és a vízi élővilág fennmaradását. A munka nem áll meg, zajlik a Tiszalóci Holt-Tiszaág vízpótlása a Takta folyóból. Tombol a hőség Európában, Spanyolországban már több mint 200 haláleset köthető a rendkívüli időjáráshoz. Párizsban a hőség miatt elhalasztják a Pride-ot és más tömegrendezvényeket. A francia fővárosban már harmadik napja 40 fok fölött alakulnak a maximumok. Nálunk is fokozódik a hőség, mondom az időjárás részleteit. A következő napokban egyre melegebb lesz, fokozódik a hőség. Sok napsütés mellett csak a középső tájakon és északkeleten lehet némi felhő az égen. Esni sehol sem fog, és a szél is gyenge marad ma. Nagyon erős lesz az UV-sugárzás, 11 és délután 3 között ne tartózkodjunk a tűző napon, és gondoskodjunk a bőrünk védelméről is. 33 és 38 fok között alakulnak a csúcsok, szombaton és vasárnap még nagyobb lesz a forróság, 40 fok is lehet.
13: Sporthírek a Retro Rádióban.
16: Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Meglepetéssel zárult a labdarúgó világbajnokság E csoportja, a már továbbjutó Németország 2-1-re kikapott Ecuadortól, amely története során először győzte le a németeket, és csoport harmadikként szintén ott van a legjobb 32 között. Megszakadt a németek 11 meccses győzelmi sorozata. Elefántcsontpart 2-0-ra verte Curaçaót, az afrikaiak történetük során először jutottak tovább világbajnoki csoportból. Az F jelű kvartetben Hollandia 3-1-re legyőzte Tunéziát, és megnyerte a 4-est, míg a Japán-Svédország mérkőzés 1-1-es döntetlennel ért véget, ez mindkét csapatnak továbbjutást ért. Ausztrália gól nélküli döntetlennel biztosította helyét az egyenes kieséses szakaszban Paraguay ellen, az Egyesült Államok pedig ugyan 3-2-re kikapott Törökországtól, de csoport elsőként folytathatja. A VB-n már 177 gól esett, ami új torna rekord. Köszönöm a figyelmet!
1: A sporthírek támogatója a Rijsup Chips. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
13: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
17: Péntek délutánban köszöntöm a Retro Rádió hallgatóit, sokaknak már elkezdődött a hétvége, sőt lehet, hogy a vakáció is, úgyhogy szuper délutánt kívánok, Vágó Piros vagyok, érkezik majd a Spice Girls, a Wannabe-vel, az Ergo, a Létezemmel, most jöjjön Stevie Wonder!

minden idők legnagyobb slágerei, retro rádió, el kell, hogy engedj. Hát lehet, hogy a hétvégi tervekben, programokban is lesznek olyan pontok, amiket el kell, hogy engedjünk. Mi például az édesapáméknál grillezést, pontosabban bográcsozást tervezünk, de ugye országos tűzgyújtási tilalom lépett érvénybe. Szerencsére az otthoni sütögetésre vagy bográcsozásra mindez nem vonatkozik, tehát lehet grillezni vagy tárcsázni, ugye nyilván a biztonsági előírásokat betartva egy nagy vödör víz készenlétben, vagy akár a slagot, ha ott tartjuk, és természetesen mindig meg kell várni, hogy teljesen el tudjuk oltani a tüzet. Vagy, ha van erre opció, akkor érdemes ilyenkor elővenni a gázos vagy az elektromos grill megoldást. Mi is egyébként gázfőzőn fogjuk majd ezt az ominózus bográcsot lógatni. Kint viszont a szabadban, erdőben, fásításokban egyáltalán nem szabad tüzet rakni, még a kijelölt tűzrakó helyeknél sem. És ennél tovább megyek, egy eldobott csík is óriási problémákat tud okozni, akár az utak mentén, vagy bárhol máshol is. Ne tegyük. Most se, máskor se egyébként, hozzáteszem. Paula Abdul és a Straight Up, a folytatás a Retro Rádióban.

Viszont hétfőtől, június 29-től fontos változás lép életbe, amit az autósoknak, akármerre is autóznak így a fővárosban, érdemes észben tartani. Mert hogy már délután 5 órakor lezárják a pesti alsó rakpartot ezen a szakaszon, ez egy 2,2 kilométeres szakasz. Tehát délután 5-től másnap reggel 5-ig lesz zárva a pesti alsó rakpart, és jöhetnek a gyalogosok, a bringások, a jogások, bárki, akinek ott van kedve pihenni bármilyen módon is. Nyilván ez adott esetben nagyobb forgalmat ró a budai alsó rakpartra, úgyhogy akik ott közlekednek, azoknak is érdemes ezt bekalkulálni. Bárhol is járnak, jó utat kívánok, folytassuk a Joy-jal, szól már a Valerie, a Retro Rádió.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Az imént mondtam, hogy tűzgyújtási tilalom van az egész országban érvényben, ami ugye megengedi, hogy a kertünkben, udvaron grillezzünk vagy bográcsozzunk, de ugye javasolt, hogy ha lehet, akkor elektromos vagy gázos grillt használjunk, de Rita hozzájárult egy nagyon jó tanáccsal, a gázpalackot senki ne tegye átütő napra, mert az is veszélyes lehet, vigyázzunk egymásra, szép hétvégét kívánok. Rita, köszönjük, ez fontos figyelmeztetés. Folytatjuk már is a Totóval, az Afrikával.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Azt hiszem, mindenhol elérte a hőmérséklet a mai maximumát, és tartja is magát majd a délutánban, de azért én nagyon kellemes időtöltést kívánok kollégámmal, Dénes Tamással, és köszönöm a figyelmet. Vágó Pirost hallották, holnap 10-kor a rádiókonyhában jövök.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Aldi Fresh Stylers. Például csütörtöktől vasárnapig a friss magyar csirkemellfilé kilója 10% kedvezménnyel csak 1775 forint. Aldi. Frissesség minden nap.
3: Majd ha. Vagy most. Nissan Qashqai. A magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most. Keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól. Amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
4: Gree energiahatékony légkondicionálók és hőszivattyúk hazánk és a világ első számú klímamárkájától. Gree, az otthon nyugalma.
5: Szerintem tegyük ide a napozó ágyat.
6: Ne próbáld ki otthon. Próbáld ki a nyaraláson. Foglalj most a szállás.hu-n akár 10-20% VIP kedvezménnyel.
5: Steven, foglaltam két helyet a medencénél.
6: Szállás.hu.
5: Úgyis lett.
7: Fáradt lábak, viszeres bőrtünetek. Válassza ön is a Biomed vadgesztenye krémfortét természetes gyógynövény kivonatokkal. Biomed vadgesztenye krémforte, az ápolt lábak szakértője.
8: Keresse a Biomed vadgesztenye krémfortét a gyógyszertárakban, gyógynövény szaküzletekben és a Rossmann drogériákban.
7: Biomed. Minőség, megbízhatóság, kedvező ár.
9: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig a Cantaloupe dinnye kilója csak 599 forint, az 1,5 kilós magyar lecsó paprika csomagja pedig csak 999 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
10: Hovány Márton vagyok, a Mercedes-Benz Hovány alapítója. Örömmel tájékoztatom Önöket, hogy a Budaörsi Autós Komplexumunk 2024 után 2025-ben is ismét az év Mercedes-Benz márka kereskedése lett, valamint szervizünk elnyerte a kiemelkedő ügyfélélményért járó Customer Care Award elismerést is. Ezúton szeretnék köszönetet mondani a megtisztelő bizalmukért, a munkatársaimnak pedig a kiváló és ügyfélcentrikus munkájukért. A jövőben is minden erőnkkel azon dolgozunk, hogy a legjobbak legyünk és megfeleljünk az Önök legmagasabb igényeinek. Mi versenyzünk, az eredmény az Önöké.
1: A reklám után.
11: Hírek a Retro Rádióban.
12: Hőség életbe lép a harmadfokú riasztás. 2030 körül jöhet az euró Magyarországon. Keresik az ország legjobb fagylaltját. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Nyakunkon az év legveszélyesebb hőhulláma. Oroszi Beatrix országos tiszti főorvos elmondta, holnaptól harmadfokú hőségriasztás lép életbe, a csúcs hőmérséklet pedig több napon át 38-40 fok körül alakulhat. A szakember azt kéri, hogy délelőtt 11 és délután 4 óra között lehetőleg ne tartózkodjunk a tűző napon, ígyunk elegendő folyadékot, és fokozottan figyeljünk az idősekre, a gyerekekre, valamint a környezetünkben élőkre. A hőség idején vörös kód és tűzgyújtási tilalom is érvényben van. 2030 körül csatlakozna Magyarország az euróvezethez a kormány tervei szerint. A miniszterelnök ezt azután mondta, hogy Kármán András pénzügyminiszterrel közösen tárgyaltak az Eurogrupp elnökével. Magyar Péter kiemelte, addigra szeretnék megteremteni az euró bevezetésének gazdasági feltételeit. Hozzátettem, jelenleg Magyarország még messze van ettől, ugyanakkor a felmérések szerint a magyarok 70-75%-a támogatja a közös európai fizetőeszköz bevezetését. A kormányfő szerint már a felkészülés időszaka is hozzájárulhat a gazdaság stabilitásához, és erősítheti a befektetői bizalmat. Holnap rendezik meg Hajdúszoboszlón az évfagylaltja versenyt. Az ország legjobb cukrászai mérik össze tudásukat a rangos szakmai elismerésért. A látogatók a helyszínen élőben is végignézhetik, hogyan készülnek a fagylaltok. Mondta rádiónknak Erdély Balázs, a Magyar Cukrászipar Testület szakmai elnöke.
13: Megújul a verseny, most egy ehető erdő kategóriát hirdettünk. Mindenféle Magyarországon megtalálható erdei alapanyagokkal vártuk a nevezéseket. Nagyon izgalmas kategória, a közönség zsűri, most idén a gyermekek zsűrije is fog dolgozni. Gyerekek is kiválasztanak egy kedvenc fagylaltot, és a természetesen emellett a szakmai zsűrik is.
12: Külföldi turista tévedten a visegrádi erdőben, végül konferencia hívás segítségével találtak rá, közölte a Pest vármegyei kutatómentőszolgálat. A túrázó telefonján nem volt internet, térképet sem vitt magával, és senkinek nem jelezte, merre indul. A terrorelhárítási központ munkatársa telefonon tartotta vele a kapcsolatot, a hívásba pedig bekapcsolódtak a helyismerettel rendelkező kutatómentők is. Végül kvaddal jutottak el hozzá, és biztonságban kivezették az erdőből. Holnap zavartalan nyári napra készülhetünk, sok napsütés vár ránk, csak kevés gomoly felhője lehet meg az égen. Eső nem lesz, a szél is legfeljebb lengedezhet, a hőség viszont komolyan rákapcsol. Délutánra 34 és 39 fok közé forrósodik a levegő. Vasárnap és hétfőn tovább erősödik a kánikula, sok napsütéssel és száraz idővel. A hőmérők hétfőn már akár 41 fokig is kapaszkodhatnak. Kedden is marad a forróság, de akkor már néhol meghízhatnak a gomoly felhők, és egy-egy zápor vagy zivatar is kialakulhat.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
11: És most minden időt legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
14: Nagyon szép és nagyon-nagyon kellemes péntek délután, csodaszép hétvégét kívánok a mikrofonnál egészen délután 6 óráig. Dénes Tamás igazi nyári hétvége indul, méghozzá nálunk többek között a YouTube-val vagy Demién Ferenccel. Kezdésnek a Genesis lemeze pörög.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, 14 óra 25 perc van, az 5 perc van, az délután fél három, elképesztően meleg van. Jelen pillanatban a Retro Rádió hőmérője 35 fokot mutat, és a forróság mellé csak hadd jelezzem, hogy szombat-vasárnap 40 fokot fogja majd súrolni az a bizonyos hőmérő higanyszál, és egészen július 1-ig tart a forróság, pont akkor nagyot csökken majd a hőmérséklet, de erről még majd később. Viszont azt mindenképpen hozzá kell tegyem, hogy a hőségriadó miatt a következő napokban fokozottan figyeljenek arra, hogyha hosszabb útra indulnak, csak elegendő üzemanyaggal induljanak, legyen a kocsiban ivóvíz, frissítő, esetleg nedves törölköző arra az esetre, ha mondjuk torlódás alakulnak ki, vagy mondjuk útzár lépne életbe. És ha valamilyen betegségben szenvednek, akkor legyen önöknél a megfelelő gyógyszere elegendő mennyiségben, ha esetleg hosszabb megállásra kényszerülnének. Ezt nem a kis ujjamból szoptam ki, hanem ez bizony az útinform is meglengette ezt a néhány mondatot. Én csak továbbítottam. Menjünk tovább! Hamarosan felszállunk a szerelem vonatra. Ötte Billy Idol, sőt a Right Said Freddy szerepet kap, ez utóbbi pedig már dumál is. Don't talk, just kiss, inkább ne dumálj, inkább csak csó.

0: Metrórádió közlekedési hírek.
1: Hamarosan Belinda Carlisle-val, vagy éppen a Bad Boys Blue-val folytatom majd itt a Retrórádióban. Most közlekedjünk, 5 perc múlva lesz 3:43. Az M1-es autópálya főváros felé vezető oldalán ma is nagyon erős a forgalom. Tatától Biatorbágyig szakaszosan torlódik a forgalom. A sok kamion miatt elsősorban a külső sávon nehéz az előrejutás. Aki személyautóval van és Budapestre tartanak, érdemes az átterelt belső sávot választania. Érdemes tudni arról, hogy Budapest felé szintén az M1-esen Tata térségében véget ért a baleseti helyszínál és a 67-es körnél minden sávjárható, de közel 10 kilométeres a dugó, ez lassan oszlik fel. M3-as autópálya határ felé Rétaljai pihenő előtt személyautó a belső szalagkorláton a 193-as kilométernél. Egyetlen sávon halad a forgalom.
0: Ha önnek is információja van az utakról, ossza meg a Retrórádió hallgatóival. A forró drót

0: minden idők legnagyobb slágerei, retro rádió, 2 perccel járunk, 3:43 után. Feri a vonalban, és sajnos súlyos balesetet látott Budapesten, ugye?
1: Igen, a 15. kerületben a Visonta utca felé vezető úton a Székelyföld utcától a vasúti kereszteződésben egy kis furgonos találkozott a vonattal.
0: A vonattal? Atyaisten!
1: Tart a baleseti helyszínen, és félpályán engedik, mármint az egyik oldalon engedik az autókat, de a másik oldal az le van zárva, úgyhogy a vonat közlekedés az biztos, hogy megállt arra pályára.
0: Atyaisten, mindez tehát a 15. kerületben Budapesten.
1: Így van.
0: Feri, nagyon szépen köszönöm, további jó utat, és azért csak azért is szép hétvégét, jó?
1: Köszönöm viszont mindenkinek.
0: Hát sokkal jobb hír, hogy a folytatásban ez már a Bad Boys Blue nagyslágere, a You're a Woman, itt a Retro Rádióban. Vigyázzanak magukra!

0: pénz.
1: Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió közben a kamionos Atesz jelentkezett. Hello Tamás, mindenki vezessen óvatosan az utakon ebben a kánikulában, mert a kamionom hőmérője 36 fokot mutat. Michael Jackson 17 éve távozott az élők sorából, ma este pedig Norvégia, Franciaország derbi lesz. Igen, Michael Jacksonról megemlékeztünk az elmúlt napokban. A norvég-francia meccset pedig én is megnézem majd, de közben hallgatom a következő órában itt a retro rádióban Korda György repterét. És a Backstreet Boys nagy sikerét is, a Larger Than Life-ot. Egész csomó nagy slágert a kánikula ellen itt a Retro Rádióban.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Na, mi lesz a mai program?
4: A parázs felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
3: Vagyis?
4: Vagyis este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
3: És ha rock'n'roll, akkor...
4: Az ég kék, a grill kolbász, Master Good.
5: Ismét itt van a Frutti Italpor nyereményjáték. Több mint 100 nyeremény, köztük PS5, Samsung TV, vagy értékes wellness hétvége. Részletek fruttiitalpor.hu. Frutti Italpor. Mindig mindenhol.
6: Tudtad? A vashiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
7: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
6: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
7: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, majd kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
8: Aldi Fresh Stylers. Például csütörtöktől vasárnapig a friss magyar csirkemellfilé kilója 10% kedvezménnyel csak 1775 forint. Aldi. Frissesség minden nap.
9: Majd ha. Vagy most. Nissan Qashqai. A magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most. Keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól. Amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
10: Anya, nézd! Ugrok egy bombát!
11: Mi? Ne próbáld ki otthon! Próbáld ki a nyaraláson! Foglalj most a szállás.hu-n! 17 000 belföldi szállás bomba jó áron!
10: Ugrok egy bombát!
11: Szállás.hu.
12: Úgyis tett!
13: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig a Cantaloupe dinnye kilója csak 599 forint, az 1,5 kilós magyar lecsó paprika csomagja pedig csak 999 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
14: Hovány Márton vagyok, a Mercedes-Benz Hovány alapítója. Örömmel tájékoztatom Önöket, hogy a Budaörsi Autós Komplexumunk 2024 után 2025-ben is ismét az év Mercedes-Benz márka kereskedése lett, valamint szervizünk elnyerte a kiemelkedő ügyfélélményért járó Customer Care Award elismerést is. Ezúton szeretnék köszönetet mondani a megtisztelő bizalmukért, a munkatársaimnak pedig a kiváló és ügyfélcentrikus munkájukért. A jövőben is minden erőnkkel azon dolgozunk, hogy a legjobbak legyünk és megfeleljünk az Önök legmagasabb igényeinek. Mi versenyzünk, az eredmény az Önöké.
2: A reklám után.
15: Hírek a Retro Rádióban.
16: Holnap is nagyon erős lesz az UV-sugárzás. Hőkupola tartja fogva Magyarországot. Idősügyi kerettörvényt kezdeményeznek a nyugdíjas szervezetek. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Holnap is nagyon erős UV-sugárzásra kell készülnünk az egész országban. A Hungarometer arra figyelmeztet, hogy a napsugarak délelőtt 11 és délután 3 óra között különösen erősek lesznek. Ezért, ha tehetjük, ebben az időszakban ne tartózkodjunk hosszabb ideig a tűző napon. Ne feledkezzünk meg a naptejről, a kalapról vagy csapkáról, illetve a vállat takaró ruházatról sem. A szakemberek szerint átlagos bőrtípusnál már 15-20 perc is elég lehet ahhoz, hogy leégjünk. Akár 40-42 fokos csúcshőmérséklet is lehet a következő napokban Magyarországon. Az extrém forróságot egy úgynevezett hőkupola okozza, amely egyelőre távol tartja a lehűlést hozó frontokat. Arról, hogy mi áll a rendkívüli időjárási helyzet hátterében, Simon Gergő meteorológust, a Hungarometer osztályvezetőjét kérdeztük.
0: nem egy meteorológiai szakifejezés, hanem úgy mondanám, hogy inkább ez egy metafora arra a jelenségre, ami most zajlik Nyugat-Európában és hazánk fölé is húzódik. Ezt az egészet úgy kell elképzelni, hogy egy anticiklon csapdába ejti ezt a nagy hőmennyiséget, amit a légkör a különböző szintjein tárol. Olyan erős ez a magas nyomás, ez az anticiklon, hogy az érkező frontok idézőjelesen lepattannak róla, tehát érdemi változása hétvégén, illetve a jövő hét elején nem várható, és egyre inkább fokozódni fog ez a hőség.
16: Idősügyi kerettörvény megalkotását kezdeményezik a nyugdíjas érdekképviseletek. A javaslatról Tóth Kinga Dóra szociális államtitkár egyeztetett a nyugdíjas szervezetek egyeztető tanácsának képviselőivel. A kezdeményezés célja az időseket érintő szolgáltatások korszerűsítése, valamint a szociális és egészségügyi ellátás jobb összehangolása. Az államtitkár azt mondta, a javaslat támogatható, és megvizsgálják, milyen formában valósulhat meg. Adománygyűjtést indított a katolikus Caritas a venezuelai földrengés áldozatainak megsegítésére. A segélyszervezet felvette a kapcsolatot helyi partnerszervezetével, hogy mielőbb felmérjék a legfontosabb szükségleteket. A Caritas arra kér mindenkit, hogy lehetőségeihez mérten támogassa a károsultakat. A szerdai 7-esnél erősebb földrengésekben több száz ember vesztette életét, több ezren pedig megsérültek. Holnap igazi forró nyári időben lesz részünk, a napsütés csak kevés gomoly felhő zavarhatja, csapadékra pedig nem kell számítanunk. A szél többnyire gyenge marad, így délutára gyorsan felforrósodik a levegő, 34-39 fokos maximumokkal. Vasárnap és hétfőn sem kapunk enyhülést, marad a száraz napos kánikula. Többfelé 40 fok körüli értékeket mérhetünk, de hétfőn akár 41 fok is lehet. Kedden már a sok napsütés mellett gomoly felhők is érkezhetnek, és záporzivatar frissítheti fel rövid időre a levegőt.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
15: És most! Legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
1: Ahogy Péter is elmondta, irtózatos forróság lesz az egész hétvégén, nagyjából 40 fokos hőmérséklettel, nagyon erős UV-sugárzása. Vigyázzanak magukra, és figyeljék közben a Retro Rádiót a mikrofonnál, Dénes Tamás, figyeljék a Republikot vagy George Harrisont, és az elején a Steve Miller-ben.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió 6 perc múlva lesz. Délután 3:30 a forróság változatlan, és az is, hogy vigyázzanak magukra. Sajnos sok a baleset, erről hamarosan beszámolok. Most viszont valami másról. Én azt gondolom, hogyha azt mondja az ember, hogy John Bon Jovi, akkor a legtöbbünknek azért a 80-as évekbel is rájut eszébe, aki gitárral vagy anélkül óriásokat ugrálva a színpadon, hosszú haja, nagyon jóképű srácként ontotta a slágereket a Bon Jovi nevű zenekara élén, és tényleg ő volt az a fickó, akit úgy nem lehetett nem szeretni, nem csak az, mert jó zenét csinált, hanem valahogy az egész fazonja olyan volt. Hát tessék elképzelni, és erről most olvastam egy cikket, hogy John Bon Jovi most már kétszeres nagypapa lett. Az idei esztendő fontos év volt számára, hiszen előbb Jake fia és felesége, a filmsztár Millie Bobby Brown fogadta körökbe egy kislányt, aztán pedig a másik fiának, Jessie-nek született meg a kislánya, úgyhogy kétszeres nagypapa, és hát most már van egy olyan karkötője, egy Papa John, mert hogy ez ő lett, ugye, nagypapai minőségben, úgyhogy valahogy erre kell felkészülni, magára pedig csak annyit mondott, hogy ezekre a dolgokra senki nem készített fel, aztán megtörténnek a dolgok, vannak az unokák, az ők párjaik a fiainak, és hát egy új család született, és csodálatos a kisbabákkal, nagyon jól érzi magát. Tessék, így múlik el a világ dicsősége, a rockstárokból nagypapák lesznek. Jóképű fiúk viszont vannak még, például a Backstreet Boysban is ők énekelnek. Most jön a Larger Than Life itt a Retro Rádióban, ezen a forró pénteki délután.

0: slágerek a 80-as, 90-es és 2000-es évekből.
1: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.

0: 9-es kilométernél csak egy sávon halad a forgalom. M5-ös Röszke felé a nullás csomópont után egy korábbi baleset miatt a leállósávon áll a sérült kamion a 27-es kőnél, nem okoz forgalmi akadály, de a nézelődök miatt több kilométeres a torlódás. Viszont az M7-esen a Balaton irányába elindult a nyaralni készülők első komoly hullám a Törökbálint és Martonvásár között, szakaszosan torlódik a kocsisor. Számoljanak hosszabb menetidővel.
1: Ha önnek is információja van az utakról, ossza meg a Retro Rádió hallgatóival. A Forró Drót 0620

0: adnak.
1: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, 15 óra 50 perc van, tanított Ikaram a folytatásban, akinek két nagy sikere volt, a Good Tradition, illetve a Twisty My Sobriety, ez utóbbit már játszom is, ez még a 89-es albumáról, az Ancient Heartról, hát azóta meg csak szeretjük egyszerűen, úgyhogy hallgatjuk is itt a Retro Rádió.

0: Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió közben az Útinfo jelezte, hogy pályaelhagyásos baleset történt a 84-es főúton Sümeg térségében a 24-es kilométernél. Itt egy sávon irányunként váltakozva halad a forgalom. Menjünk is tovább, hiszen a következő órában is nagyon nagy slágerek a Hőségben. Érkezik majd a Hippa Boys, ők tudják a megoldást Hőség ellen. Hát például, hogy a hegyekbe fönn kell lenni. Na jó, egy kis váltás, mert Kylie Minogue is itt lesz velünk az előttünk álló órába. Ő egy nagy slágert hoz pont az ezredfordulóról. És hozok még egy egész csomó nagy sztárt, nagy slágert a folytatásban egy pénteken délután ebben az elképesztő melegben. Itt a Retro Rádióban.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Retro Rádióban.
2: A mentőket sem kíméli a hőség. Meleg rekordok dőlnek meg Nyugat-Európában. Több éjszakai járat indul Budapesten júliustól. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Sok feladatot ad az országos mentőszolgálatnak is a hőség. Az elmúlt napokban csaknem 10%-kal több esethez vonultak a mentők, mint tavaly ilyenkor. Az extrém meleg okozta tünetek enyhítésében a folyadékpótlás a kulcs, mondta el rádiónknak Szűcs Brigitta szóvivő.
3: Ha nem iszunk eleget, a szervezet nem tudja izzadással hatékonyan hűteni magát, ami növeli a hőártalmat, akár a hőgúta kialakulásának kockázatát. A nem megfelelő folyadékbevitel továbbá csökkenti a vérnyomást, ami gyengeségérzést, ájulást okozhat. Egy felnőtt embernek ilyen melegben 4-5 liter folyadékra is szüksége lehet. Fontos, hogy ne csak akkor igyunk, amikor már szomjasak vagyunk. Ha ezeket a tüneteket észleljük magunkon, fejfájás, fédülés, gyengeség, fontos, hogy mielőbb árnyékos, hűvös helyre húzódjunk, és fokozatosan fogyasszunk nagy mennyiségű folyadékot.
2: Fagyasztott vizes palackokkal segíti a hajléktalan embereket a Mátai Szeretett Szolgálat a kánikulában. A szervezet utcai gondozó szolgálatai naponta mintegy 1000 közterületen élő emberhez visznek ivóvizet Budapesten. Emellett országszerte több mint 60 hajléktalan ellátó intézményben hideg vízzel és limonádéval várják a rászorulókat. Az idős otthonokban hűtik a közösségi tereket, és a legmelegebb órákban fokozottan figyelnek az ott élőkre. Egymás után dőlnek meg a meleg rekordok Nyugat-Európában. Az Egyesült Királyságban 36,7 fokot mértek, ami új júniusi rekord. Svájcban pedig először emelkedett 37 fok fölé a hőmérséklet ebben a hónapban. Bázelben 38 fokot regisztráltak. A legsúlyosabb a helyzet Franciaországban, ahol egyes térségekben már 44 fokot is mértek, a hőségnek pedig legalább 40 halálos áldozata van. A forróságot az Európa fölé érkező úgynevezett hőkupola okozza. Július elejétől megújul a budapesti éjszakai közlekedési hálózat. A BKK azt írta, a legforgalmasabb útvonalakon sűrűbben, hétvégén pedig gyakrabban közlekednek majd az éjszakai járatok. Több új közvetlen kapcsolat is létrejön a külső kerületek és a belváros között, de az agglomerációból is könnyebb lesz éjszaka bejutni Budapestre. A fejlesztés célja, hogy a közösségi közlekedés éjszaka is valódi alternatívát jelentsen az autózással szemben. Holnap zavartalan nyári napra készülhetünk, sok napsütés vár ránk, csak kevés gomoly felhő jelenhet meg az égen. Eső nem lesz, a szél is legfeljebb lengedezhet, a hőség viszont komolyan rákapcsol. Délutánra 34 és 39 fok közé forrósodik a levegő. Vasárnap és hétfőn tovább erősödik a kánikula, sok napsütéssel és száraz idővel. A hőmérők hétfőn már akár 41 fokig is kapaszkodhatnak. Kedden is marad a forróság, de akkor már néhol meghízhatnak a gomoly felhők, és egy-egy zápor vagy zivatar is kialakulhat.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: Igazi nyári hétvégénk van, forrósággal és erős UV-sugárzással. Vigyázzanak magukra és vigyázzanak másokra is. A mikrofonnál Dénes Tamás, én pedig önökre vigyázok nagy slágerekkel. Jön majd Gazebo, vagy éppen az FLM, a nyitány a Rock Setté.

0: Minden idők legnagyobb slágerei retro, rádió 7 perc múlva lesz délután fél 5 a mikrofonnál Dénes Tamás. Miklós itt van velünk a vonalban, te ugye az M1-esen látsz valami, hát nem túl bíztatót, ugye?
1: Igen, a 73-as kilométer szervényben tűzoltók és katasztrófa védelem egy ilyen kis mikrobusszerű valamit oltogatnak, aztán azért a hatalmas nagy törlődás.
0: Budapest irányában M1-es és 73-as kilométer, ugye jól mondok mindent?
1: Helyes, Tamáskám,
2: helyes.
0: Helyes. Te benne vagy a dugóban?
1: Már én átjöttem, kérek szóval már Tatabányát közelítem, de mondom neked, egy olyan jó 20-25 percet gyalogoltunk.
0: Akkor jobbakat kívánok, és nagyon köszönöm az információt, Miklós.
1: Kérlek szépen, viszont hallásra.
0: Hát segíteni személyesen nem tudok, maximum annyit, hogy jó nagy slágereket adok a folytatásban is, forróság és baleset ellen is. Hamarosan érkezik a repülők, és itt lesz a gazebo is. Előttük azonban az amerikai NSYNC és a Turn Up My Heart a Retro Rádióban.

0: Rádió közlekedési híre.
1: Mindjárt a Ricky Poverivel és az Alphaville-el folytatom majd itt a Retro Rádióban. Most közlekedjünk, 16 óra 39 perc van. Kezdjük az M7-essel. Az M7-es autópályán a Balaton felé elindult a nyaralni készülők első hulláma, ezért Török Bálint és Martonvásár között szakaszosan torlódik a kocsisor. Számoljanak hosszabb menetidővel. Ma is nagyon erős a forgalom, az M1-esen a főváros felé Tattától Biatorbágyig szakaszosan torlódik a forgalom. A sok kamion miatt elsősorban a külső sávon nehéz az előrejutás, de ahogy hallhatták, Budapest felé, a Grébics pihenő előtte a leálló sávon kigyulladt egy lakókocsi a 73-as kilométernél, ezért ott lassulás, torlódás tapasztalható. M3-as Nyíregyháza felé Mogyoródnál az erős délutáni forgalom miatt alakult ki szakaszos torlódás a 20-as és a 26-os kilométer között. Távolabb, szintén M3-as határ felé, a Rétaljai pihenő előtt egy személyautó a belső szalakorlátnak ütközött a 189-es kilométernél. Itt csak egy sávon halad a forgalom.
0: Ha önnek is információja van az utakról,

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió, 3 perccel járunk, 3:45 után, és itt érkezett Máriától, Kunszentmártonból egy SMS. Tamás, ma van a szülinapom, a hőség miatt a megünneplést halasztom, semmi kedvem, a jó zenékkel viszont bennem tartod a lelket. Szép hétvégét mindenkinek. Hát akkor szóljon!

0: Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió közben nézem folyamatosan az útinform oldalát, illetve a hallgatói SMS-eket. Egyelőre különös információ az M7-essel kapcsolatban nincsen a Velencei tó Balaton felé, talán csak annyit, hogy Török Bálint és Martonvásár között azért szakaszos torlódásra, dugóra lehet számítani. Menjünk és tovább, hiszen ebben a hőségben nyomom, nem csak az autókban ülőknek a nagy zenéket, jön majd Orsi többek között Gangsta Zolival. És egy dal, amit mindig minden esküvőn leszoktam játszani. Stevie Wonder és az I Just Call to Say I Love You, ezúttal esküvő nélkül. I just call to say I love you. De ebben a forróságban játszom még további nagyon nagy slágereket, ha velem tartanak így pénteken délután, nyáron, itt a Retro Rádióban.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Szerettünk volna szerények lenni. De ha te vagy Amerika legikonikusabb márkája, és még az áraidat is lejjebb viszed, nem lehetsz az. A Ford Puma igazi közönségkedvenc. 1 millió eladott példány, és most 6.990.000 forinttól a tiéd. És a Ford Kuga? 8.990.000 forinttól indul, és kérheted hibrid hajtással is, akár 0%-os finanszírozással. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek Ford.hu.
3: Készen állsz a napsütötte kalandokra? Kezd a nyarat a Decathlonban! Keresd az M-ház két személyes kemping sátra 12.990 forintért a decathlon.hu webshopon, az abban vagy a Decathlon áruházakban, és szeress sportos élményeket kedvező áron!
4: A Family Park nyáron is ideális célpont a családok számára.
5: Száguldás a park hullámvas útjain, és felfrissülés a park számos vízi attrakciójánál.
4: Szórakozás és kaland Ausztria legnagyobb szabadidőparkjában, Soprontól csak 20 kilométerre. www.familypark.hu.
6: Aldi Fresh Stylers. Például csütörtöktől vasárnapig a friss magyar csirkemellfilé kilója 10% kedvezménnyel csak 1775 forint. Aldi. Frissesség minden nap.
7: A munkában nincs megállás, a készletek pedig fogynak. Eljött az önideje, ha sokoldalú, praktikus és rugalmas munkatársat keres. Készleten lévő Mercedes-Benz Citan modellek vállalkozásoknak most akár már nettó 6.150.000 forinttól.
8: A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a márka kereskedésekben és a mercedes-benz.hu per Citán oldalon.
9: És a döntő pillanat.
10: A futballpályán és otthon is a jó döntés számít. Midea AI EcoMaster. 30%-kal kevesebb energia. Valódi komfort. Ha a klíma, akkor Midea.
11: Na, mi lesz a mai program?
12: A parázs felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
11: Vagyis
12: este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
11: És ha rock'n'roll, akkor...
12: Az ég kék, a grill kolbász, Master Good.
13: Ismét itt van a Frutti Italpor nyereményjáték. Több mint 100 nyeremény, köztük PS5, Samsung TV, vagy értékes wellness hétvége. Részletek fruttiitalpor.hu. Frutti Italpor, mindig mindenhol.
14: Majd ha, vagy most... Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
15: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig a Cantaloupe dinnye kilója csak 599 forint, az 1,5 kilós magyar lecsópaprika csomagja pedig csak 999 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
16: Szerintem tegyük ide a napozó ágyat.
17: Ne próbáld ki otthon, próbáld ki a nyaraláson. Foglalj most a szállás.hu-n akár 10-20% VIP kedvezménnyel.
16: Steven, foglaltam két helyet a medencénél.
17: Szállás.hu.
16: Úgy is tett.
18: Hovány Márton vagyok, a Mercedes-Benz Hovány alapítója. Örömmel tájékoztatom Önöket, hogy a Budaörsi autós komplexumunk 2024 után 2025-ben is ismét az év Mercedes-Benz márka kereskedése lett, valamint szervizünk elnyerte a kiemelkedő ügyfélélményért járó Customer Care Award elismerést is. Ezúton szeretnék köszönetet mondani a megtisztelő bizalmukért, a munkatársaimnak pedig a kiváló és ügyfélcentrikus munkájukért. A jövőben is minden erőnkkel azon dolgozunk, hogy a legjobbak legyünk és megfeleljünk az Önök legjobbak. legmagasabb igényeinek. Mi versenyzünk, az eredmény az önöké.
1: A reklám után társadalmi célú reklám.
19: Mi a Telekomnál, ha el akarjuk kerülni a reklámdugókat, hazai médiában sokkal hatékonyabban hirdetünk. Így fókuszáltan érjük el ügyfeleinket, és itthon tartjuk a pénzügyi erőforrásokat.
20: Szabó Béla is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
1: Társadalmi célú reklámot hallottak.
21: Hírek a Retro Rádióban.
22: Hőség 41 fok is lehet a hétvégén, a szomszédos országokban is tombol a kánikula, dróntábor is várja a fiatalokat idén nyáron. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Nyakunkon az év legveszélyesebb hőhulláma, Oroszi Beatrix országos tiszti főorvos elmondta, holnaptól harmadfokú hőségriasztás lép életbe, a csúcs hőmérséklet pedig több napon át 38-40 fok körül alakulhat. A szakember azt kéri, hogy délelőtt 11 és délután 4 óra között lehetőleg ne tartózkodjunk a tűző napon, ígyunk elegendő folyadékot, és fokozottan figyeljünk az idősekre, a gyerekekre, valamint a környezetünkben élőkre. A hőség idején vörös kód és tűzgyújtási tilalom is érvényben van. Ha a hétvégén Horvátországba vagy Szlovéniába indulunk, érdemes felkészülni az extrém hőségre. Több térségben vörös riasztás lesz érvényben. A hőmérséklet helyenként akár a 39 fokot is elérheti. Szlovéniában akár új júniusi meleg rekord is születhet, miközben Horvátországban a nappalok mellett az éjszakák is rendkívül melegek maradnak. A hatóságok arra kérik a lakosságot és a nyaralókat, hogy a legmelegebb órákban lehetőleg maradjanak árnyékban vagy hűvös helyen, fogyasszanak elegendő folyadékot és kerüljék a megterhelő fizikai munkát. Még lehet jelentkezni a Magyar Honvédség nyári honvédelmi táboraiban. Az egyhetes bentlakásos programok között légierős, búvár, páncélos, túlélő és lovas hagyományőrző táborok is szerepelnek. Az idei újdonság pedig a dróntábor. A 12 és 25 év közötti fiatalokat katonai bemutatókkal, csapatépítő programokkal és gyakorlati foglalkozásokkal várják. Több helyszínen még vannak szabad férőhelyek. Holnap rendezik meg Hajdúszoboszlón az évfagylaltja versenyt. Az ország legjobb cukrászai mérik össze tudásukat a rangos szakmai elismerésért. A látogatók a helyszínen élőben is végignézhetik, hogyan készülnek a fagylaltok. Mondta rádiónknak Erdélyi Balázs, a Magyar Cukrászipar Testület szakmai elnöke.
23: Minden évben megújul a verseny, most egy ehető erdő kategóriát hirdettünk. Mindenféle Magyarországon megtalálható erdei alapanyagokkal vártuk a nevezéseket. Nagyon izgalmas kategória, a közönség zsűri, most idén a gyermekek zsűrije is fog dolgozni. A gyerekek is kiválasztanak egy kedvenc fagylaltot, és a természetesen emellett a szakmai zsűrik is.
22: Végül néhány szó a várható időjárásról. Holnap igazi forró nyári időben lesz részünk, a napsütés csak kevés gomoly felhő zavarhatja, csapadékra pedig nem kell számítanunk. A szél többnyire gyenge marad, így délutára gyorsan felforrósodik a levegő, 34-39 fokos maximumokkal. Vasárnap és hétfőn sem kapunk enyhülést, marad a száraz napos kánikula. Többfelé 40 fok körüli értékeket mérhetünk, de hétfőn akár 41 fok is lehet. Kedden már a sok napsütés mellett gomoly felhők is érkezhetnek, és zápor-zivatar frissítheti fel rövid időre a levegőt.
21: Retro Rádió közlekedési hírek.
22: Az M1-esen továbbra is jelentős terelésekre kell számítani. Az Útinform tájékoztatása szerint Biatorvágy és az M0-as csomópont között Budapest felé a forgalmat a szemközti oldalra irányítják. Herceghalomnál pedig zárva van a főváros felé vezető lehajtó. Az M3-ason Mogyoródnál és 60 térségében is dolgoznak, utóbbinál a 60 kelet csomópont nem használható. A 11-es főúton Szentendrénél burkolat felújítás miatt sávszűkítésre és időnként torlódásra is készülni kell. Vezessenek óvatosan, mindenkinek balesetmentes közlekedést kívánok!
21: Sporthírek a Retro Rádióban.
24: Köszöntöm Önöket a labdarúgó világbajnokság híreit, Bányász Árpádtól hallják. Bomba meglepetés a futballvilágbajnokságon. Ecuador 2-1-re legyőzte a már továbbító Németországot, és története során először a németek ellen is nyerni tudott. Mindkét csapat ott van a 32 között. Elefántcsontpart 2-0-ra felülmúlt a Curaçaót, először jutott tovább VB csoportból. Hollandia 3-1-re verte Tunéziát, és csoport első lett. A japán Svédország 1-1-es döntetlennel ért véget. Ez mindkét csapatnak továbbjutást ért. Ausztrália 0-0-ás döntetlennel lépett tovább Paraguay ellen, míg az Egyesült Államok hiába kapott ki 3-2-re Törökországtól, megőrizte csoport elsőségét. A VB-n már 177 gól esett, ami új torna rekord. Este újabb két mérkőzés következik Norvégia Franciaországgal, Szenegál pedig Irakkal csap össze. Az Egyesült Államokban, Kanadában és Mexikóban zajló labdarúgó világbajnokság híreit Bányász Árpádtól hallották.
1: A sporthírek támogatója a Rijsab Chips. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
2: 5 perccel délután, 5 óra után akkor hivatalosan is megnyitom ezt a hétvégét, ezt az igazi forró nyári hétvégét. A mikrofonnál Dénes Tamás, jönnek a nagy slágerek hozzá többek között a Hungáriától, vagy éppen a Queen-től. A kezdés a Banán.

és a 2000-es évekből. Minden idők legnagyobb slágere.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió 4 perc múlva lesz. Délután 17:30 a mikrofonnál Dénás Tamás Pétertől hallhattuk a hírekben, hogy rekkenő hőség lesz a hétvégén. Akár a 41,6 Celsius fokos rekord hőség is megdőlhet majd, de nem csak itt Magyarországon, hanem egész Közép-Európában rettenetes forróság van, és mindenki úgy védekezik, ahogy csak tud, kapaszkodjanak Svájcban. Jó, tudom, mindenki azt fogja mondani, hogy van pénz dögivel, de egy teljesen emberséges dologgal védekeznek a nagy hőség ellen. Genfben ugyanis az egyik mozihálózat ingyenes vetítéseket tart napközben a légkondicionált mozitermekben, ahol minden 65 év feletti jegy nélkül vehet részt a mozi előadásokon. Ők azok, akiket ugye a koruk miatt leginkább megvisel a hőség, hiszen ott is 37 fokot mutat most a hőmérő, és ahogy egyébként a mozihálózat vezetője elmondta, egyre többen élnek a lehetőséggel. Moziznak légkondicionált körülmények között, persze olyan filmeket is vetítenek, ami ennek a korosztálynak való. Menjünk tovább, hamarosan jön a Hungária, és ahogy ígértem, a dal, amit minden esküvőn lejátszom, itt lesz majd Stevie Wondertől az I Just Call to Say I Love You, vagy ahogy sokan nevezik, az I Just Call. Előttük pedig egy feldolgozás, jön a Five és a We Will Rock You a Retro Rádióban.

0: Metro Rádió közlekedési hírek.
1: Hamarosan Chris Reával, vagy éppen Mező Misivel folytatom majd itt a Retro Rádióban. Most viszont közlekedjünk. 17 óra 43 perc van, vagyis 2 perc múlva lesz. 3:46. Nézzük a friss információkat. M7-es autópálya a Velencei-tó Balaton felé. Nagyon sokan indultak el a nyaralók közül. Török Bálint és Martonvásár között továbbra is szakaszos torlódásról kapunk jelentést, számoljanak mindenképpen hosszabb menetidővel. Ma is nagyon erős a forgalom az M1-es autópálya főváros felé vezető oldalán, Tatától Biatorbágyig torlódások vannak. A sok kamion miatt elsősorban a külső sávon nehéz az előrejutás. M3-as Nyíregyháza felé a Ritaljai pihenő előtt egy személyautó a belső szalakorlátnak ütközött a 189-es kilométernél, mindösszesen egy sávot tudnak itt használni. M5-ös Röszke felé a nullás csomópont után egy korábbi baleset miatt a leállósávon áll egy sérült kamion a 27-es kilométernél. Nem okoz forgalmi akadály, de a nézelődök miatt több kilométeres torlódás alakult ki.
0: Ha önnek is információja van az utakról, ossza meg a Retro Rádió hallgatóival. A forró drót 0620

0: Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió a folytatásban. Hamarosan indul majd a 2 órás élő retro kívánság műsor ezúttal Abaházi Csabival. Aztán este 8 órától a szokásos Fergetek Party DJ Dominikkal és barátaival. És ne felejtsék, holnap reggel már 6 órától indulunk. Leérett Timi akkor ébreszti önöket sok-sok információval. 10 órától Rádiókonyha Pirossal, délután pedig már Jurásek Balázs várja majd önöket. És nem marad el Tibi bácsi esti műsora sem. Én most kívánok mindenkinek csodálatos hétvégét ebben a forróságban. Ne felejtsék el, a Retro Rádió mindig önökkel lesz. Pláne most, hogy indul akkor Csabival a 2 órás élő retro kívánság műsor, egészen pontosan vele és Joan Jett-tel. Én ezzel kívánok további szép délután, nagyon kellemes estét és csodaszép hétvégét. Dénes Tamást hallották. Találkozzunk hétfőn ugyanis.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Szerettünk volna szerények lenni. De ha te vagy Amerika legikonikusabb márkája, és még az áraidat is lejjebb viszed, nem lehetsz az. A Ford Puma igazi közönségkedvenc. 1 millió eladott példány, és most 6.990.000 forinttól a tiéd. És a Ford Kuga? 8.990.000 forinttól indul, és kérheted hibrid hajtással is, akár 0%-os finanszírozással. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek Ford.hu.
3: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. A 1,5 literes Spár Verde ásványvíz 12 darab ásárlásakor darabja csak 89 forint. További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés. Már 35 éve.
4: Készen állsz a napsütötte kalandokra? Kezd a nyarat a Decathlonban! Keresd az MH-ház 2 személyes kempingsátra 12.990 forintért a decathlon.hu webshopon, az abban vagy a Decathlon áruházakban, és szeress sportos élményeket kedvező áron!
5: A nyár egyik legkülönlegesebb Mercedes-Benz élménye megérkezett a Balaton partjára. A Mercedes-Benz Stúdió Budapest most a balatonfüredi vitorlás kikötőben várja, exkluzív tesztvezetésekkel, sunset hangulattal és a márka legújabb modelljeivel. Vezetési élmények, akusztikus estek és balatoni nyári pillanatok. Lépjen be a Mercedes-Benz Stúdió Budapest világába. Részletek mercedes-benz.hu/mbstudio-budapest.
6: Olcsóbb, mint egy éve? Az Aldiban igen! Például a Milsani laktózmentes tejszín Habspray 21%-kal olcsóbban most csak 789 forint. Mindig Aldi.
7: Hölgyeim és uraim, kapcsolják be biztonsági övéiket, mert jön a grill szezon. És ha te akarsz lenni a grillezés királya, akkor figyelj, mert itt a sweet chili és a cheddar sauce az Univertől. És ez még nem minden, az egészen július végéig tartó promócióban te is segíthetsz iskolákat labdához jutni. Mert hogy nyár, foci, Univer.
8: Ismét itt van a Frutti Italpor nyereményjáték. Több mint 100 nyeremény, köztük PS5, Samsung TV vagy értékes wellness hétvége. Részletek fruttiitalpor.hu. Frutti Italpor. Mindig mindenhol.
9: Majd ha, vagy most. Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
10: Na, mi lesz a mai program?
11: A parázs felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
10: Vagyis?
11: Vagyis este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
10: És ha rock'n'roll, akkor...
11: Az ég kék, a grill kolbász Master Good.
12: Fáradt lábak, viszeres börtünetek. Válassza ön is a Biomed vadgesztenye krémfortét természetes gyógynövény kivonatokkal. Biomed vadgesztenye krémforte, az ápolt lábak szakértője.
13: Keresse a Biomed vadgesztenye krémfortét a gyógyszertárakban, gyógynövény szaküzletekben és a Rossmann drogériákban.
12: Biomed. Minőség, megbízhatóság, kedvező ár.
14: Hovány Márton vagyok, a Mercedes-Benz Hovány alapítója. Örömmel tájékoztatom önöket, hogy a budaörsi autós komplexumunk 2024 után 2025-ben is ismét az év Mercedes-Benz márka kereskedése lett, valamint szervizünk elnyerte a kiemelkedő ügyfélélményért járó Customer Care Award elismerést is. Ezúton szeretnék köszönetet mondani a megtisztelő bizalmukért, a munkatársaimnak pedig a kiváló és ügyfélcentrikus munkájukért. A jövőben is minden erőnkkel azon dolgozunk, hogy a legjobbak legyünk és megfeleljünk az önök legmagasabb igényeinek. Mi versenyzünk, az eredmény az önöké.
1: A reklám után
15: Hírek a Retro Rádióban.
16: Erős UV-sugárzásra figyelmeztet a meteorológia. 2030 körül jöhet az euró Magyarországon. Futóorvosok is vigyáznak a mezőnyre. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Holnap is nagyon erős UV-sugárzásra kell készülnünk az egész országban. A Hungarometer arra figyelmeztet, hogy a napsugarak délelőtt 11 és délután 3 óra között különösen erősek lesznek. Ezért, ha tehetjük, ebben az időszakban ne tartózkodjunk hosszabb ideig a tűzőnapon. Ne feledkezzünk meg a naptejről, a kalapról vagy csapkáról, illetve a vállat takaró ruházatról sem. Akár 40-42 fokos csúcshőmérséklet is lehet a következő napokban Magyarországon. Az extrém forróságot egy úgynevezett hőkupola okozza, amely egyelőre távol tartja a lehűlést hozó frontokat. Arról, hogy mi áll a rendkívüli időjárási helyzet hátterében, Simon Gergő meteorológust, a Hungaromet osztály vezetőjét kérdeztük.
17: Ezt az egészet úgy kell elképzelni, hogy egy anticiklon csapdába ejti ezt a nagy hőmennyiséget, amit a légkör a különböző szintjein tárol. Olyan erős ez a magas nyomás, ez az anticiklon, hogy az érkező frontok idézőjelesen lepattannak róla, tehát érdemi változása hétvégén, illetve a jövő hét elején nem várható, és egyre inkább fokozódni fog ez a hőség.
16: 2030 körül csatlakozna Magyarország az euróvezethez a kormány tervei szerint. A miniszterelnök ezt azután mondta, hogy Kármán András pénzügyminiszterrel közösen tárgyaltak az Eurogrupp elnökével. Magyar Péter kiemelte, addigra szeretnék megteremteni az euró bevezetésének gazdasági feltételeit. Hozzátettem, jelenleg Magyarország még messze van ettől, ugyanakkor a felmérések szerint a magyarok 70-75%-a támogatja a közös európai fizetőeszköz bevezetését. A kormányfő szerint már a felkészülés időszaka is hozzájárulhat a gazdaság stabilitásához, és erősítheti a befektetői bizalmat. Magyarországon először futóorvosok vigyáznak a mezőnyre a holnapi 32. Decathlon futóesten. A Budapest Sportiroda éjszakai versenyére több mint 6500-an neveztek, a félmaratoni távon pedig 6 orvos fut együtt a résztvevőkkel, hogy szükség esetén azonnal segítséget nyújthasson. A várható 36-38 fokos hőség miatt a szervezők extra hűtőpontokkal, jeges vízzel, zuhanyokkal és folyamatos egészségügyi ügyelettel készülnek. Holnap zavartalan nyári napra készülhetünk, sok napsütés vár ránk, csak kevés gomoly felhő jelenhet meg az égen. Eső nem lesz, a szél is legfeljebb lengedezhet, a hőség viszont komolyan rákapcsol. Délutánra 34 és 39 fok közé forrósodik a levegő. Vasárnap és hétfőn tovább erősödik a kánikula, sok napsütéssel és száraz idővel. A hőmérők hétfőn már akár 41 fokig is kapaszkodhatnak. Kedden is marad a forróság, de akkor már néhol meghízhatnak a gomoly felhők, és egy-egy zápor vagy zivatar is kialakulhat.
15: Retro Rádió közlekedési hírek.
16: Az M5-ösön Kecskemét térségében több korlátozás is lassítja a forgalmat. Az Útinform tájékoztatása szerint a Kecskemét észak csomópontot átépítik. A 73-as és a 76-os kilométer között szűkített sávokon 60-as korlátozás mellett lehet haladni. A 81-es és a 83-as kilométer között hídépítők dolgoznak, Kecskemét és Lajos Mize között pedig szintén hídfelújítás zajlik. A 24-es főúton Gyöngyös és Mátrafüred között félpályás lezárás mellett dolgoznak, munkaidőben jelzőrök irányítják a forgalmat. Vezessenek óvatosan, mindenkinek balesetmentes közlekedést kívánok.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
15: És most minden időt legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
18: Kellemes kora estét kívánok mindenkinek, a mikrofonnál a Baházi Csaba. Ma is én helyettesítem Nyerges Izát, innen kívánok neki jó pihenést. Hétfőn már visszatér, ígérem. Ha dalt kérne, ha üzenne, hívjon vagy írjon 0620 22 22 122. Indulunk.

a 2000-es évekből. So wake me up when it's all over. Minden idők legnagyobb slágerei.

0: slágerei Retro Rádióban. Na Csumba van, ez volt a Tam Thumping 0-20-22-22-122 itt Abaházi Csaba, halló!
1: Jó napot kívánok, éppen mi is a Retro Rádiót hallgatjuk.
0: Nagyon jól teszitek.
1: Én Lándor vagyok.
0: Szia, én pedig Abaházi Csaba.
1: És a tesómnak, Mirának szeretnék küldeni a zenét.
0: És mit üzensz neki?
1: Azt, hogy minél előbb várom haza, mert már nagyon régen jött haza, és nagyon szeretem, és sok szüket a tanulmányaihoz.
0: De még tanul? Hát azt hittem már vége van az iskolának.
1: Pesten dolgozik, ő már
0: ja, értem, 20,
1: 23 éves.
0: Ja, és közben még azért tanulgat. Aha, és mikor találkoztok, mit gondolsz, mikor lesz a következő lehetőség arra, hogy együtt töltsetek időt?
1: Hát nem tudom, elvileg nyári szünetben hazajön.
0: Bízom benne, hogy sok időtök lesz együtt. Örülök, hogy hívtál, vigyázz magadra, szép estét!
1: Köszönöm szépen, viszont
0: szia. Hallásra! Szia! Pinkkel megyünk tovább, Just Give Me a Reason, most a Retro Rádióban. Right from the start.

0: Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió. Happy Gang zenélt ez volt a Kérek egy kulcsot a szívedhez. 0620-22-22-122, itt Abaházi Csaba, haló.
1: Szia Csabika, meg Árvai Sándor vagyok.
0: Szia!
1: Számot szeretnék küldeni Kránic Andreának.
0: Mit üzensz neki?
1: Hát vigyázzon magára.
0: Örülök, hogy hívtál, te is vigyázz magadra, és nagyon szép estét kívánok.
1: Neked is, Csabikám. Szia!
0: Koronával megyünk tovább, szól a Baby Baby, itt a Retro Rádióban. Baby!

0: gentlemen, this is Billy McCluskey from Palm Springs reporting for NBC Sports of America. 20 seconds to the start of the 31st Formula Race on outside.
1: Minden idők legnagyobb slágerei retro rádióban, a Yellow, ez volt a The Race. 0620-22-22-122, itt Abaházi Csaba, halló!
2: Szia, szeretnék kérni egy dalt!
1: Parancsolj, te vagy a?
2: Tau Steve Jászter.
1: Na és kinek szeretnéd dalt küldeni?
2: Az anyukámnak szeretnék a munkahelyére.
1: Mit dolgozik?
2: A Dunaföldváron, a dohányboltba.
1: És mit üzensz neki?
2: Hogy én nagyon szeretem.
1: Biztos ő is téged, és majd siet haza hozzád. Vigyázz magadra addig is.
2: Rendben, köszönöm.
1: Szia.
2: Viszlát.
1: Itt a Bombom, és a köszönöm, hogy vagy nekem a Retro Rádióban.

0: Idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, Lionel Richie énekelt, ez volt az Angel. 0-20-22-22-122, itt Abaházi Csaba, halló!
1: Jó napot kívánok, kérhetek egy zenét?
0: Ki küldi, kinek, milyen alkalomból, milyen üzenettel?
1: Károly Márk küldi az egész családomnak, és hogy jó nyaralást kívánok.
0: Már nyaraltok is, hol vagytok helyileg?
1: Győrben.
0: Győrben nyaraltok, és hol laktok amúgy?
1: Amúgy Budapesten.
0: Győr egy csodálatos hely, kívánok nektek nagyon kellemes időtöltést.
1: Köszönjük.
0: Szia.
1: Viszontlátásra.
0: Baltimore és a Tarzan Boy, most a Retro Rádió.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Rúzsa Magdi énekelt, ez volt az Éden. 0-20-22-22-122 a telefonszámunk, itt a Baházi Csaba, halló!
1: Szia Csabi, én vagy Krisztián, Dunaivárosból szeretnék átküldeni Simon Anitának. Vigyázzon magára, meg sok egészséget kívánok neki, jó egészséget, meg Helgának, Adriennek szeretnék a volt páromnak küldeni.
0: És neki is üzensz valamit?
1: Igen, hogy vigyázzanak magukra, jó egészséget kívánok az Illi néninek is, Érdre küldöm, és minden jót. És neked is, te neked is küldök egy dalt. Vigyázz magadra, Csabike!
0: Szia. Köszönöm, szép estét, szia!
1: Neked is, hello!
0: La Italiano, Toto Cotugno, most a Retro Rádióban.

0: slágerei Retro Rádióban. Egy Jennifer Rush énekelt, ez volt a The Power of Love. Hétkor hírek, aztán itt lesz a Szelávi. Szól majd a Vár ránk a nyár, érkezik az R.E.M. Tűnik a Losing My Religion című slágerüket hallgatjuk, és Eric Carmennel is találkozhatunk. Egyből a hírek után megszólal a Hungry Eyes itt a Retro Rádióban.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Hírek a Retro Rádióban.
3: A mentőket sem kíméli a hőség. Kevesebb gyermek született májusban. Porördög okozott balesetet egy budapesti strandon. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Sok feladatot ad az országos mentőszolgálatnak is a hőség. Az elmúlt napokban csaknem 10%-kal több esethez vonultak a mentők, mint tavaly ilyenkor. Az extrém meleg okozta tünetek enyhítésében a folyadékpótlás a kulcs, mondta el rádiónknak Szűcs Brigitta szóvivő.
4: Ha nem iszunk eleget, a szervezet nem tudja izzadással hatékonyan hűteni magát, ami növeli a hőártalmak, akár a hőgúta kialakulásának kockázatát. A nem megfelelő folyadékbevitel továbbá csökkenti a vérnyomást, ami gyengeségérzést, ájulást okozhat. Egy felnőtt embernek ilyen melegben 4-5 liter folyadékra is szüksége lehet. Fontos, hogy ne csak akkor igyunk, amikor már szomjasak vagyunk. Ha ezeket a tüneteket észleljük magunkon, fejfájás, rédülés, gyengeség, fontos, hogy mielőbb árnyékos, hűvös helyre húzódjunk és fokozatosan fogyasztjuk nagy mennyiségű folyadékot.
3: Csökkent a születések, a halálozások és a házasságkötések száma is májusban. A statisztikai hivatal adatai szerint az elmúlt hónapban több mint 5600 gyermek született, ami csaknem 1,5%-kal kevesebb, mint egy évvel korábban. A halálozások száma meghaladta a 9600-at, ez több mint 4%-os csökkenés, míg mintegy 5200 pár kötött házasságot, ami 6,5%-kal marad el a tavaly májusi adattól. Kiemelték ugyanakkor, hogy az év első 5 hónapjában mérséklődött a természetes fogyás. Porördög okozott balesetet egy pesterzsébeti strandon. A hirtelen kialakuló forgószél felkapott egy csaknem 150 kg-os betonsúlyokkal rögzített napernyőt, amelyet a medencébe repített. A balesetben 4 megsérültek, egyiküket mentő vitte kórházba. Az üzemeltető szerint a jelenség minden előjel nélkül alakult ki, és alig 10 másodpercig tartott. A porördög derült napos időben is kialakulhat, amikor a felmelegedő levegő örvényleni kezd, és akár nagyobb tárgyakat is a levegőbe emelhet. Kis repülőgép csapódott Peking legmagasabb épületébe. A baleset után törmelék hullott az utcára. Az épületet kiürítették, a helyszínre tűzoltók, rendőrök és mentők érkeztek. A közösségi médiában terjedő felvételeken a repülőgép egyes darabjai is láthatók. A hatóságok egyelőre nem közöltek részletes információkat a balesetről, a körülményeket vizsgálják. Holnap igazi forró nyári időben lesz részünk, a napsütés csak kevés gomoly felhő zavarhatja, csapadékra pedig nem kell számítanunk. A szél többnyire gyenge marad, így délutára gyorsan felforrósodik a levegő, 34-39 fokos maximumokkal. Vasárnap és hétfőn sem kapunk enyhülést, marad a száraz napos kánikula. Többfelé 40 fok körüli értékeket mérhetünk, de hétfőn akár 41 fok is lehet. Kedden már a sok napsütés mellett gomoly felhők is érkezhetnek, és záporzivatar frissítheti fel rövid időre a levegőt.
2: Retro Rádió közlekedési hírek.
3: Az M6-oson Érdnél a Pécs felé vezető oldalt lezárták, a forgalmat a Budapest felé vezető pályára terelik át. Az Érd kelet Nagy Tétén csomópont nem használható, kerülni Érd Ófalu felé lehet. Az Útinform tájékoztatása szerint az M43-ason Szeged környékén aszfaltoznak, több helyen lezárták a külső sávot, a Sándorfalva Szeged észak csomópont ágai sem használhatók. A 38-as főúton Tokaj és Tarcal közötti jelzőlámpás félpályás lezárás lassítja a közlekedést. Vezessenek óvatosan, mindenkinek balesetmentes közlekedést kívánok.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: Kellemes kora estét kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Abaházi Csaba. Nagyon bízom benne, hogy minden retro hallgatónál már hétvége van, már lazulás van. Ha ehhez szeretnének dalt kérni vagy üzenni, hívjanak vagy írjanak 06 20 22 22 122.

A Retro Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as, a 90-es és a 2000-es évekből.

0: Minden idők legnagyobb slágerei retro rádióban, az R.E.M. zenélt, az volt a Losing My Religion. 0620-22-22-122, itt Abaházi Csaba, haló!
1: Jó estét kívánok, én Kónya László vagyok.
0: Jó estét, hallgatom.
1: Van egy barátom, pontosabban kettő, egy hölgy meg egy úr, akik között egy kis vita alakult ki tegnapi napon, és hát most békét öltek, most jó a békesség van, és hát azt szeretném, hogy ez így is maradna közöttük, nagyon jó barátaim, és hát szeretnék nekik valamilyen, milyen békítő számot.
0: És mit üzen nekik?
1: Azt üzen nekik, hogy nagyon tartós legyen ez a béke. Nagyon tartós legyen, hogy ne forduljanak köztük elő ilyen sűrűn.
0: Legyen így, és nagyon szépen köszönöm, hogy hívott, és hogy gondolt rájuk.
1: Én is nagyon szépen köszönöm a kedvességét.
0: Minden jót, visszhal. A beszélgetés nagyon fontos. A Little Less Conversation, Elvis Presley, Junkie XL, a Retro Rádió.

0: Minden idők legnagyobb slágerei retro rádióban. Na, bikini zenélt ez volt a Legyek jó. 0620-22-22-122 a telefonszámunk. Itt Abaházi Csaba, halló.
1: Jó esélyt kívánok, Csaba. Üdvözlöm, én pedig Katalin vagyok.
0: Üdv, Katalin.
1: Én az unokámat szeretném elköszönteni. Ma van a születésnapja, a Popovics Krisztiánt.
0: Hány éves lett?
1: 28 éves.
0: A jó Isten éltesse őt még nagyon-nagyon sokáig.
1: Nagyon-nagyon szépen köszönöm, és szeretnék egy számot küldeni neked Csaba által. Nagyon szépen köszönöm, szép estét.
0: Viszont kívánom, csokolom.
1: Hello.
0: Robbie Williams és a Supreme most a Retro Rádióban. Oh.

Legnagyobb slágerei retro rádió, Nick Cashew és a The Real után néhány SMS. Kedves Csaba, amíg belefér az üzenetem, neked szeretnék küldeni egy dalt, mert nagyon falom a műsoraidat, az Abaházi Presszót, fantasztikus vendégeket hív, szuper az egész retro rádió, de neked egy óriási plusz. Köszikem, Moncsi voltam. Nagyon-nagyon szépen köszönöm. Egyetlen gyermekemnek, Sámuelnek szeretnék kérni egy dalt, gratulálva a sikeres érettségihez és a jogosítványához, és egyáltalán azért, mert nagyon büszke vagyok rá, minden elképzelhető jót kívánok neki az életben. Köszönöm szépen, Gabi! Sziasztok, szerelmemnek Daninak küldenék valami jó kis pörgős számot, hogy jobban menjen neki a vezetés. Köszi, Regina! Itt az Ülői úti fák és az esküvő, a Retro Rádió.

0: Retro Rádióban, a Mary Mary, ez volt a Shackless Praise You. 06-20-22-22-122, itt a Baházi Csaba, halló!
1: Jó napot kívánok!
0: Jó estét!
1: Családom összekelni egy zenét.
0: Ki küldi, kinek, milyen alkalom, milyen üzenet?
1: Sári Bányt vagyok Urkutról, és az üzenetem, hogy köszönöm szépen a medence felavatást apukámnak színezve. Hát jó meleg volt már a víz, úgyhogy nagyon szuper volt.
0: Na hát akkor élvezzétek ki minden pillanatát a nyárnak, és köszönöm szépen, hogy hívtál.
1: Köszönöm szépen, viszont.
0: Köszi, hello. Bengals és a Manic Monday most a Retro Rádióban.

0: közterek.
1: Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió benne. Majka, Curtis és Nika, ez volt a Csúcson túl. 0620-22-22-122, itt Abaházi Csaba, halló!
2: Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió. Szia Csabi, Levi vagyok Polgárról.
1: Szevasz, de jól mondtad, hello!
2: Nemrég ballaktunk Kertiszolyvárosból, a Széchenyi István általános iskolából, és a rokonoknak szeretnék üzenni, hogy köszönöm szépen nekik a ballagást, amit leszerveztek nekünk, anyukámnak, apukámnak, nagypapámnak, nagymamámnak, keresztapukámnak, és még rengeteg ember tudnék itt felsorolni. Illetve köszönöm szépen a kedves tanároknak, illetve a barátaimnak, nagyon jó volt ez a 8 év így együtt.
1: Ez most általános suli volt?
2: Általános iskola, igen.
1: És hova mész tovább? Mit fogsz tanulni?
2: Elektrotechnikát, meg diákrádiózok is.
1: De jó, a hangod megvan hozzá, meg tök jól elmondtad a szlogent, még lehet, hogy egy nap kollégák leszünk.
2: Én annak nagyon örülnék, Csabikám, illetve ha már felvetted nekem a telefon, neked is szeretnék üzenni, hogy nagyon jó vagy, nagyon jó az Abaházi Press.

0: László, most, hogy te vagy a kívánság műsorban, le a kalappal. Nagyon jó a műsor.
1: Nagyon szépen köszönöm. Vigyázz magadra, és nagyon klassz nyarat kívánok.
0: Köszönj, te egy jó pihenés kívánok, és kitartás még a szabadságig.
1: Köszi, szia!
0: Hello, hello!
1: James Brown énekel, I Feel Good a Retro Rádióban. Ah!

0: Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió benne. Cukero Poyanggal közösen ez volt a Samson Adona. Köszönöm a lehetőséget, hogy egy hétig kapcsolatban lehettem önökkel. Hétfőn visszatér Nyerges Iza, de lesz még a nyáron lehetőségünk így együtt tölteni a kora estéket is. A vasárnapi Abaházi Presszóban találkozhatunk. Addig is kellemes rádiózást kívánok mindenkinek. Az elmúlt órákban Abaházi Csabát hallották. Viszhall!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Hírek a Retro Rádióban.
3: Hőség 41 fok is lehet a hétvégén. A szomszédos országokban is tombol a kánikula. Keresik az ország legjobb fagylaltját. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Nyakunkon az év legveszélyesebb hőhulláma. Oroszi Beatrix országos tiszti főorvos elmondta, holnaptól harmadfokú hőségriasztás lép életbe. A csúcs hőmérséklet pedig több napon át 38-40 fok körül alakulhat. A szakember azt kéri, hogy délelőtt 11 és délután 4 óra között lehetőleg ne tartózkodjunk a tűző napon, ígyunk elegendő folyadékot, és fokozottan figyeljünk az idősekre, a gyerekekre, valamint a környezetünkben élőkre. A hőség idején vörös kód és tűzgyújtási tilalom is érvényben van. Ha a hétvégén Horvátországba vagy Szlovéniába indulunk, érdemes felkészülni az extrém hőségre. Több térségben vörös riasztás lesz érvényben. A hőmérséklet helyenként akár a 39 fokot is elérheti. Szlovéniában akár új júniusi meleg rekord is születhet, miközben Horvátországban a nappalok mellett az éjszakák is a rendkívül melegek maradnak. A hatóságok arra kérik a lakosságot és a nyaralókat, hogy a legmelegebb órákban lehetőleg maradjanak árnyékban vagy hűvös helyen, fogyasszanak elegendő folyadékot és kerüljék a megterhelő fizikai munkát. Még lehet jelentkezni a Magyar Honvédség nyári honvédelmi táboraiba. Az egyhetes bentlakásos programok között légierős, búvár, páncélos, túlélő és lovas hagyományőrző táborok is szerepelnek. Az idei újdonság pedig a dróntábor. A 12 és 25 év közötti fiatalokat katonai bemutatókkal, csapatépítő programokkal és gyakorlati foglalkozásokkal várják. Több helyszínen még vannak szabad férőhelyek. Holnap rendezik meg Hajdúszoboszlón az év fagylaltja versenyt. Az ország legjobb cukrászai mérik össze tudásukat a rangos szakmai elismerésért. A látogatók a helyszínen élőben is végignézhetik, hogyan készülnek a fagylaltok. Mondta el rádiónknak Erdélyi Balázs, a Magyar Cukrászipar Testület szakmai elnöke.
4: Minden évben megújul a verseny, most egy ehető erdő kategóriát hirdettünk. Mindenféle Magyarországon megtalálható erdei alapanyagokkal vártuk a nevezéseket. Nagyon izgalmas kategóriát, a közönség zsűri, most idén a gyermekek zsűrije is fog dolgozni. Gyerekek is kiválasztanak egy kedvenc fagylaltot, és a természetesen emellett a szakmai zsűrik is.
3: Végül néhány szó a várható időjárásról. Holnap zavartalan nyári napra készülhetünk, sok napsütés vár ránk, csak kevés gomoly felhő jelenhet meg az égen. Eső nem lesz, a szél is legfeljebb lengedezhet, a hőség viszont komolyan rákapcsol. Délutánra 34 és 39 fok közé forrósodik a levegő. Vasárnap és hétfőn tovább erősödik a kánikula, sok napsütéssel és száraz idővel. A hőmérők hétfőn már akár 41 fokig is kapaszkodhatnak. Kedden is marad a forróság, de akkor már néhol meghízhatnak a gomoly felhők, és egy-egy zápor vagy zivatar is kialakulhat.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
5: Kellemes és fantasztikus péntek estét minden retro rádió hallgatónak. Jó estét kívánok, Várkony Attila, DJ Dominik vagyok, és hozom minden idők legnagyobb slágereit. Néhány másodperc és a Fergetek Partival egészen éjfélig várunk mindenkit itt.

Kellemes péntek estét mindenkinek, Várkonyi Attila, DJ Dominik vagyok, és szép estét kívánok azoknak, akik ma estére a Fergetek partit választják. Egy nagyon érdekes nótával indítottunk, mert a Kiss együttes I Was Made For Loving You, ez a hivatalos cím, de a Baby-t hozzá szokták tenni egyébként konferáláskor kollégáim is, de eredetileg nincs benne. Minden esetre 1979-es ez a felvétel, attól különleges, hogy itt a diszkó zene és a rock zene találkozik egymással, ez ma is furán hangzik, de akkor egy igazi skandallum lehetett volna, de nem volt, mert valamiért a diszkósok is elfogadták a rockzenei részeket, és a rockzenészek is elfogadták, hogy egy diszkós alapja van ennek a nótának. Minden esetre nagyon jól sikerült, hiszen hallgatóink itt a Retro Rádióban mindannyiszor szavaznak, ugye, folyamatosan teszteljük a felvételeket, és ez mindig a legjobban tesztelt nóták közé tartozik, és ez nem változik az elmúlt 10 évben gyakorlatilag semmi. Szóval jön a kell, hogy várj most, előttünk volt a Kiss, és jön még Inexis, AC/DC, és még sokan mások.

Folytatódik rockzenés kalandozásunk, igaz az utolsó rockzene a mai első órában, de úgy gondoltam, hogy egy Inexis, egy Kiss és egy AC/DC simán belefér ebbe a műsorba, és így is lett, hiszen a Back in Black című dal és a legsikeresebb album címadó dala, főcímdala, vagy nem is tudom, hogy lehetne ezt mondani, mindenesetre egy zseniális rockzene az AC/DC.

Még mindig a rokosabb kezdésnél vagyunk, aztán persze lesz majd más is itt a közeli jövőben, de most az INXX és a Suicide Blunt következik. Egyébként egy tréfás megjegyzésből jött a dal címe, ugyanis Michael Hutchins barátnője frissen festett szőke hajára tette egy megjegyzést, és innen

Frankie elmegy Hollywoodba, mai szemmel ez már persze, vagy mai füllel teljesen elképzelhetetlen, hogy egy ilyen dalt betiltsanak, pedig semmi nem volt benne igazán, vagyis olyan nagyon-nagyon durva dolog, de a BBC betiltotta annak idején Angliában, ettől persze mindenkinek elkezdett tetszeni, és hatalmas láger lett belőle. Jön a Relax! Relax.

Egy újabb klasszikussal megyünk tovább, és ezzel lassan az első óra végéhez is ér. Jön az LGT és a Ringasd el magad. 1978-as a megjelenés, a magyar rockzene egyik legtöbbet játszott, számtalanszor feldolgozott, valamint generációkon átívelő slágere. Tartsanak velem, velünk, hamarosan jönnek a mixek itt a Retro Rádióban.

0: műsorajánló.
1: Ébredjen Magyarország leghallgatottabb reggeli showjával. Ez a Bocskor minden hétköznap reggel itt a Retro Rádióban.
2: Ez a légkondizás, én szerintem rengetegen vannak ilyen plázákban is, meg minden, meg ilyen nagyobb szupermarketekben is, csak hűsölnek. Én biztos, hogy bevezetnék egy ilyen légkondi pénzt. Hát, ha nem veszel semmit, akkor is egy vonalkóddal, mint a önkiszolgáló pénztáraknak ki kell tudnod csekkolni gyakorlatilag egy légkondi díjat, ha nem vettél semmit. Ha vettél, akkor nem, akkor benne van az árban. Ha
3: álom vendéglátós lennél, az biztos.
4: Igen, sokat járnánk hozzád.
2: Hát ez ugyanolyan, mint hogy te hányszor kérhetsz kettébe olyan helyre pisilni, ha nem is fogyasztottál?
4: Hát előtte fogyasztok gyorsan.
2: Na, de látod?
4: Hát úgy illik, igen. De egyébként, amikor Amerikában voltam, terhesen, léptennyomon mindenhova bekéreckedtem, Amerika egy másik ország persze, mint mi.
2: És mi történt?
4: Mindenhol beengedtek, mosolyogva, kedvesen.
2: És így mutogat-e a hasadra?
4: Nem kellett, meg azért beszélek angolul.
3: Ennyire kell, ennyire mondani. Kell.
2: Ennyire kell.
4: Igen, és akkor megrémültek és beengedtek.
2: Igen, hát lehet, hogy mi itt még egy picit mögöttük kullogunk.
4: Lehet itt Magyarországon, de szerintem, ha bekéreskednék nagy hassal, itt is beengednének.
2: De hát ezt nem tudom, mert a Lacika tudja ezt megcsinálni, én nem.
3: Ennyire kell.
1: Ez a Bocskor minden hétköznap reggel 6.08-tól a Retro Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Retro Rádióban.
5: Erős UV sugárzásra figyelmeztet a meteorológia. Hőkupola tartja fogva Magyarországot. Futóorvosok is vigyáznak a mezőnyre. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Holnap is nagyon erős UV-sugárzásra kell készülnünk az egész országban. A Hungaromet arra figyelmeztet, hogy a napsugarak délelőtt 11 és délután 3 óra között különösen erősek lesznek. Ezért, ha tehetjük, ebben az időszakban ne tartózkodjunk hosszabb ideig a tűző napon. Ne feledkezzünk meg a naptejről, a kalapról vagy csapkáról, illetve a vállat takaró ruházatról sem. Akár 40-42 fokos csúcshőmérséklet is lehet a következő napokban Magyarországon. Az extrém forróságot egy úgynevezett hőkupola okozza, amely egyelőre távol tartja a lehűlést hozó frontokat. Arról, hogy mi áll a rendkívüli időjárási helyzet hátterében, Simon Gergő meteorológust, a Hungaromet osztályvezetőjét kérdeztük.
6: Ezt az egészet úgy kell elképzelni, hogy egy anticiklon csapdába ejti ezt a nagy hőmennyiséget, amit a légkör a különböző szintjein tárol. Olyan erős ez a magas nyomás, ez az anticiklon, hogy az érkező frontok idézőjelesen lepattannak róla, tehát érdemi változása hétvégén, illetve a jövő hét elején nem várható, és egyre inkább fokozódni fog ez a hőség.
5: 2030 körül csatlakozna Magyarország az euróvezethez a kormány tervei szerint. A miniszterelnök ezt azután mondta, hogy Kármán András pénzügyminiszterrel közösen tárgyaltak az Eurogrupp elnökével. Magyar Péter kiemelte, addigra szeretnék megteremteni az euró bevezetésének gazdasági feltételeit. Hozzátettem, jelenleg Magyarország még messze van ettől, ugyanakkor a felmérések szerint a magyarok 70-75%-a támogatja a közös európai fizetőeszköz bevezetését. A kormányfő szerint már a felkészülés időszaka is hozzájárulhat a gazdaság stabilitásához, és erősítheti a befektetői bizalmat. Magyarországon először futóorvosok vigyáznak a mezőnyre a holnapi 32. Decathlon futóesten. A Budapest Sportiroda éjszakai versenyére több mint 6500-an neveztek, a félmaratoni távon pedig 6 orvos fut együtt a résztvevőkkel, hogy szükség esetén azonnal segítséget nyújthasson. A várható 36-38 fokos hőség miatt a szervezők extra hűtőpontokkal, jeges vízzel, zuhanyokkal és folyamatos egészségügyi ügyelettel készülnek. Holnap igazi forró nyári időben lesz részünk, a napsütés csak kevés gomoly felhő zavarhatja, csapadékra pedig nem kell számítanunk. A szél többnyire gyenge marad, így délutára gyorsan felforrósodik a levegő, 34-39 fokos maximumokkal. Vasárnap és hétfőn sem kapunk enyhülést, marad a száraz napos kánikula. Többfelé 40 fok körüli értékeket mérhetünk, de hétfőn akár 41 fok is lehet. Kedden már a sok napsütés mellett gomoly felhők is érkezhetnek, és záporzivatar frissítheti fel rövid időre a levegőt.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most! Minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
7: Kellemes péntek estét mindenkinek, Várkonyi Attila, DJ Dominik vagyok, és minden idők legnagyobb slágereivel folytatódik a Fergetek Party. Aki velünk tart, garantálom, hogy nem fog unatkozni, sőt, talán üve maradni is nagyon nehéz lesz. Aki vezet, Enzo, ki

Önök a Rádiót hallgatják, hozzuk minden idők legnagyobb slágereit. Hát beindultak a történések, hiszen a Fergeteg Parti a Fergeteg Partiról szól, és reklamálják is hallgatóink, hogy hol vannak a beszámolók, meg miért nem írom meg, meg mondom meg, hogy mikor lépek fel, hol voltam. Mindenesetre igyekszem ebből egy kis csokrot átnyújtani, nem sokat, mert akik nem voltak ott, vagy nem készülnek oda menni, természetesen a zenéket szeretnék hallgatni, úgyhogy tényleg igyekszem ezeket a gondolatokat és információkat kordában tartani. Hát volt egy fantasztikus bulink a Gotwaldon, ez egy tatai szórakozó hely, vagy egy inkább egy hotel amúgy, de egy nagyon-nagyon jó lelkű koncertet adott a Neoton, és előtte volt egy kicsit több mint egy órás Fergeteg Parti. Mindenki, de úgy higgyék el, hogy mindenki táncolt a tetőn, a teraszon, az emelvényen, a színpad előtt, oldalt. Tényleg elképesztő hangulat volt, nagyon jó volt, és nagyon kellemesen telt az az idő. Aztán voltam Balmazújvároson egy motoros találkozón, nagyon aggódtam, hogy mit fogok én ott csinálni, mert hát nem vagyok egy klasszikus motoros alkat, bár van jogosítványom A típusú, korlátlan egyébként. És képzeljék el, hogy az a közönség, akik előtte még kőkemény metált hallgattak, egy olyan különleges zenekar lépett föl előttem, egészen szélsőséges zenei és hangulatbéli elemekkel, elkezdett bulizni azokra a zenékre, amiket hoztam. Nyilván igyekeztem persze alkalmazkodni a helyszínhez és a körülményekhez, és egy akkora buli kerekedett, hogy egyszerűen nem engedtek el. Már a szervezők néztek, harmadik, negyedik, ötödik ráadás ment egymás után, és még mindig nem tudtam elmenni, de a közönség ezt nagyon-nagyon szerette, úgyhogy tényleg egy nagyon-nagyon jó élmény lett abból, amit egy picit tartottam. Tartsanak velem, folytatódik mindjárt a műsor, jön a harmadik.

0: a Retro Rádió Fergetek Parti című műsorának mai első órája, ami a mixeket illeti, összességében pedig már a második, de most itt a Retro Rádióban folytatódjék a mixek sora a Fergetek Partiban.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Hírek a Retro Rádióban.
3: A mentőket sem kíméli a hőség. Kevesebb gyermek született májusban. Repülő csapódott egy felhőkarcolóba Pekingben. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Sok feladatot ad az országos mentőszolgálatnak is a hőség. Az elmúlt napokban csaknem 10%-kal több esethez vonultak a mentők, mint tavaly ilyenkor. Az extrém meleg okozta tünetek enyhítésében a folyadékpótlás a kulcs, mondta el rádiónknak Szűcs Brigitta szóvivő.
4: Ha nem iszunk eleget, a szervezet nem tudja izzadással hatékonyan hűteni magát, ami növeli a hőártalmak, akár a hőgúta kialakulásának kockázatát. A nem megfelelő folyadékbevitel továbbá csökkenti a vérnyomást, ami gyengeségérzést, ájulást okozhat. Egy felnőtt embernek ilyen melegben 4-5 liter folyadékra is szüksége lehet. Fontos, hogy ne csak akkor igyunk, amikor már szomjasak vagyunk. Ha ezeket a tüneteket észleljük magunkon, fejfájás, szédülés, gyengeség, fontos, hogy mielőbb árnyékos, hűvös helyre húzódjunk és fokozatosan fogyasszunk nagy mennyiségű folyadékot.
3: Csökkent a születések, a halálozások és a házasságkötések száma is májusban. A statisztikai hivatal adatai szerint az elmúlt hónapban több mint 5600 gyermek született, ami csaknem 1,5%-kal kevesebb, mint egy évvel korábban. A halálozások száma meghaladta a 9600-at, ez több mint 4%-os csökkenés, míg mintegy 5200 pár kötött házasságot, ami 6,5%-kal marad el a tavaly májusi adattól. Kiemelték ugyanakkor, hogy az év első 5 hónapjában mérséklődött a természetes fogyás. Porördög okozott balesetet egy Pesterzsébeti strandon. A hirtelen kialakuló forgószél felkapott egy csaknem 150 kg-os betonsúlyokkal rögzített napernyőt, amelyet a medencébe repített. A balesetben 4 megsérültek, egyiküket mentő vitte kórházba. Az üzemeltető szerint a jelenség minden előjel nélkül alakult ki, és alig 10 másodpercig tartott. A porördög derült napos időben is kialakulhat, amikor a felmelegedő levegő örvényleni kezd, és akár nagyobb tárgyakat is a levegőbe emelhet. Kis repülőgép csapódott Peking legmagasabb épületébe. A baleset után törmelék hullott az utcára. Az épületet kiürítették, a helyszíre tűzoltók, rendőrök és mentők érkeztek. A közösségi médiában terjedő felvételeken a repülőgép egyes darabjai is láthatók. A hatóságok egyelőre nem közöltek részletes információkat a balesetről, a körülményeket vizsgálják. Holnap zavartalan nyári napra készülhetünk, sok napsütés vár ránk, csak kevés gomoly felhő jelenhet meg az égen. Eső nem lesz, a szél is legfeljebb lengedezhet, a hőség viszont komolyan rákapcsol. Délutánra 34 és 39 fok közé forrósodik a levegő. Vasárnap és hétfőn tovább erősödik a kánikula, sok napsütéssel és száraz idővel. A hőmérők hétfőn már akár 41 fokig is kapaszkodhatnak. Kedden is marad a forróság, de akkor már néhol meghízhatnak a gomoly felhők, és egy-egy zápor vagy zivatar is kialakulhat.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: Nagyon szép és nagyon kellemes péntek estét minden Retro Rádió hallgatónak. Várkonyi Attila, DJ Dominik vagyok, és hozom minden idők legnagyobb slágereit. Ezen slágerek között lesznek rockzenék, popzenék, rock'n'roll, minden, ami csak a tánchoz és a jókedvhez.

0: Rádiót hallgatják, hozom minden idők legnagyobb slágereit. Zajlik továbbra is a labdarúgó világbajnokság. Nagyon sokat beszélünk erről, nagyon sok mindenkit érdekel, izgat, másokat pedig teljesen hidegen hagy. Minden esetre jó mérkőzések vannak, csak hát ugye miután a világ másik végén van, és egy kontinensnyi ország, meg egy másik egymástól nagyon közel lévő, és egy harmadik, tehát három ország rendezi, Mexikó, Kanada és az Egyesült Államok. Így az idő eltolódással számolni kell, így vannak meccsek délután, este, éjszaka, hajnalban, szóval minden időpontra jut mérkőzés. Természetesen ezzel a játékosok is egy kicsit, hogy is fogalmazzak finoman, hát igénybe vannak véve, hogy ilyen magyartalanul fogalmazzak. Mert hogy van, amikor délben kell játszani, nekik ottani idő szerint, van, amikor este, van, amikor... Szóval mindenféle verzió van, de úgy látszik, hogy nagy nézettséggel és full telt házzal mennek a meccsek. Úgyhogy én azt gondolom, hogy lesz még itt izgalom bőven, készülünk mi is természetesen, itt a rádióban megy a nagy góltotó, meg nagy győzelmi esélyeket latolgató együttlét, itt a kollégáim is nagyon aktívan részt vesznek ebben, tehát kíváncsi vagyok, hogy kinek a tippje fog bejönni. Tartsanak velem, velünk, ez a Retro Rádió, benne pedig minden idők legnagyobb slágerei szólnak.
1: Rászakadt már az is, valahol

0: valahol alszik már egy apró.
1: Ez a Fergetek Party DJ Dominikkal.
2: Minden idők legnagyobb bulislágerei mixben a Retro Rádióban.

0: Önkorát Rádiót hallgatják, hozzuk minden idők legnagyobb slágereit. Hadd szóljak egy szót, egy gondolatot, egy mondatot, néhányat inkább, arról a fesztiválról, aminek az a neve, hogy Víz a virág. Szerintem ebben már önmagában benne foglaltatik, hogy egy jó lelkű dologról van szó. Hát tegnap voltam ott, és nagyon-nagyon jó hangulatban, Demjén Rózsi után. Egy elképesztő buli kerekedett, köszönöm szépen mindenkinek, aki részt vett benne, és köszönöm szépen mindenkinek, aki eljött, és ott maradt velem egészen hajnalig. És ma se, és holnap se lesz az unalomé a főszerep, mert hogy holnap például Balatonakaratja, Budapest, Kiskunlacháza és egy másik budapesti helyszín, ez a négy a holnapi kínálat, tartsanak velünk, ja, és 16 év után meghívót kaptam a Magyar Televízióba, mégpedig, pontosabban az MTVA-ba, még úgy hívják, mégpedig a Lottó Show-ba, úgyhogy holnap este a Lottó Show-ban lesz az a felvétel, amit korábban rögzítettünk. Tartsanak velünk, ez a Retro Rádió, benne pedig minden idők legnagyobb slágerei szólnak.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: Elérkezett műsorunk negyedik órája, ez itt a Retro Rádió, benne pedig minden idők legnagyobb slágerei szólnak. Én Várkony Attila, DJ Dominik vagyok, és hozok minden olyan nótát, amennyiből nincsen igazi fergetek parti. Remélem önök is, ti is velem tartotok.

minden Retrórádió hallgatónak. Folytatódnak folyamatosan az események, és ahogy ígértem, eljutunk a 20. jubileumi László napi vigasságokhoz, ez Kiskunlacházán lesz. Nagyon jó hangulatú egyébként a hely, tavaly nagyon nagy buli kerekedett. Biztos vagyok benne, hogy idén sem lesz ez másképp. Itt a Retrórádióban pedig folytatódik a legnagyobb bulik sora, a legnagyobb nóták is érkeznek, és hogy a jövőről is elcsek néhány szót, mert ezt szokták a legtöbben reklamálni, de ezzel szemben nekem csak bizonyos korlátok között lehet ezt elmondani, nem azért, mert bárki pikkelne rám, vagy valami rosszat tettem volna, hanem azért, mert a médiatörvény meghatározza, hogy mit szabad és mit nem mondani. Azt például nem szabad mondani, hogy jöjjenek el ide vagy oda, azt sem szabad mondani, hogy vegyenek jegyet ide vagy oda. Annyit mondhatok, hogy hol leszek egy adott idő intervallumban, úgyhogy leszek Esztergomban holnap, leszek Kőbányán, leszek Újszélváson és egy budapesti szórakozó helyen. Ennyit el szabad mondani előre, visszafelé természetesen szabad mesélni, és igyekszem így mind a két hallgatói igényt kielégíteni. De most itt a Retrórádióban, hamarosan

0: volt a Rádió Fergetek Parti című műsorának mai adása. Köszönöm, hogy velem töltötték ezt a néhány percet, hiszen ez a néhány perc 240 volt egészen pontosan, most 238-nál járunk kb. De tényleg muszáj elköszönnöm. Rolinak és Attilának köszönöm, hogy ma sem hagytak cserben, és a meleg ellenére a műsor így ebben a formában létrejöhetett. Mozduljanak ki, ha tudnak, ha van kedvük, este azért egy picit még hűvösebb az idő, illetve nappal is rengeteg vízparti lehetőség várja azokat, akik szeretnek bulizni és szeretnek a víz mellett egy kicsit barnulni, vagy egyáltalán jól érezni magukat. Egyébként egy nem túl messzi helyen, Budapesttől a M3-as irányába, néhány kilométerre van egy hely, ahol minden szombaton és vasárnap pörgetem a lemezeket napközben, és nagyon-nagyon szeretem. De most muszáj elköszönnöm önöktől, köszönöm, hogy itt lehettem, búcsúzik a házigazda, Várkonyi Attila, DJ Dominik, viszlát, és ne feledjék, minden jóra fordul, csak ne legyen ilyen meleg.
1: Ez a Fergetek Parti DJ Dominikkal a Retro Rádióban.
2: Műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádió.

felsőnőm, kinek az idő fontos. Hajnal, hajnalka drága, fene se kérte, hogy bújja ágyba, hogy indulja újra. Ez a szokott szakadt durva film, a Dejavű nevű revű, cinema veríték menetrend.